0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és vannak igazi nyárvégi hangulatú dalok. Na ez a most érkező zene abszolút ilyen jó kis modern 2026-os popdance. Loi, David Puentes és a Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

a Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Robin Schulz érkezik most egy vadonatúj megjelenéssel. Nagyon friss, nagyon előremutató, nagyon 2026-os a hangzásvilág. Egy bombasztikus, nagyívű vokállal. Robin Schulz, Barbs és a Better Times.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai slágermej.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon szeretem a World Design Radio Show-t, nagyon szeretem a mixeket, nagyon szeretem Balázsékat is, szeretem a Rádió Egyet.
2: Igazából része vagyok egy társaságnak, egy ilyen, nem is tudom elmondani, egy közösségnek. Ti vagytok a legjobbak, ennyi az egész.
3: Nagyon jó, ma is lágerek mennek.

A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, jó munkát mindenkinek az éjszakás műszakhoz, sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Érdemes figyelmesen hallgatni a következő zenét, mert hogy ilyen dance dalt nagyon ritkán lehet rádiókban, napközben, rotációban hallani, tele van nagyon-nagyon különleges megoldásokkal, hát nem véletlenül Lost Frequencies egy igazi művész. Leave it all, csak itt a Rádió Egyet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kormeghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és jön a dal, amire 10 hosszú éve vár az egész világ, hiszen Martin Garrix és Ed Sheeran 2016-ban már elkezdett dolgozni ezen a zenén, aztán elsodródtak egymástól, óriási sztárok lettek mind a ketten, és 10 évvel később, 2026-ban elővették, leporolták, és végre kiadták Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, csak itt a Rádió Egyen.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Ja, mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nagyon, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Regál Lili jön a Word is Mine Radio Show-ból. Tudjátok, a lány, akinek kék a haja, és háromszor egymás után megnyerte nálunk a nagy Rádió 1 DJ szavazást. Ez a Hilmi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Salgó Tarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Óvodafejlesztési projektről egyeztettek Balassagyarmat, Ipolyság és Ipoly Balog vezetői. Kiélezett végjátékban győzött Újbudán a Salgó Tarjáni kosárlabda csapat. Két felvidéki településsel közösen fejleszti óvodáit Balassagyarmat önkormányzata. A projekt kapcsán a múlt héten tartottak sajtótájékoztatót a három település vezetői, számolt be a felvidék.ma. Zahar Pál, a sajtótájékoztatónak otthont adó Ipolyság polgármestere kiemelte, különösen fontos a szakmai programok megvalósítása, amelyeknek valós hozadékuk van a hétköznapokban. Csak Gábor Balassagyarmat polgármestere kifejtette, a szlovák-magyar együttműködés korszerűbb és befogadóbb óvodai nevelést hoz az Ipoly-menti térségbe. Ismertetése szerint a pályázat programokat, workshopokat és előadásokat is magában foglal, továbbá kialakítanak egy metodikai rendszert, és jelentős digitális eszközfejlesztésre is sor kerül. A három település összesen mintegy 192 ezer eurót, vagyis mai árfolyamon bő 70 millió forintot nyert el a projektre. Országos átlagban az idei volt a hetedik legszárazabb szeptember a mérések kezdete, vagyis 1901 óta. Erről a Hungaromet írt friss elemzésében. Ismertetésük szerint hazánkban átlagosan 15,1 mm-nyi csapadék hullott a múlt hónapban, mely csupán bő egy negyede az ilyenkor szokásos mennyiségnek. Nógrád megye térségében sem esett sok eső. A Hungaromet térképe szerint itt jellemzően 15-20 mm között alakult a szeptemberi csapadék mennyiség. Sport. Ismét kiélezett végjátékban nyert a Salgó-Tarjáni kosárlabda ESE férfi csapata. Az SKSE az NB1B piros csoportjának harmadik fordulójában az Újbuda MAFC együtteséhez látogatott el. Az első két negyedben a tarjáni kosarasok domináltak, akik a szünetre 43-31-re vezettek. A harmadik játék részben aztán rákapcsoltak az újbudaiak, a meccs vége felé pedig még a vezetést is átvették. Ez azonban nem ijesztette meg a tarjániakat, akik hamarosan ledolgozták néhány pontos hátrányukat. Ezután kijáték következett. A rendkívül izgalmas végjátékban pedig végül a vendégek bizonyultak jobbnak, így végül Újbuda MAFC Salgó-Tarjáni KSE 83-87. Kovács Dénes, az SKSE vezető edzője a meccs után úgy nyilatkozott, bár voltak problémáik és több játékosuk is kipontozódott, végig egyben volt a csapat. Bár hétfőn feloldották a teljes útlezárást a Salgó-Tarjáni Rákóczi út vásártéri szakaszán, a Volán döntése szerint az ideiglenes buszmenetrend továbbra is érvényben marad, az eredeti helyi járati menetrendre várhatóan november során fognak visszatérni a buszok, közölte az önkormányzat. Jelenleg a lezárás ideje alatt is erre közlekedő járatok érhetőek el a Rákóczi úton, ma hajnaltól már a megszokott megállókban, az Eperjes telepen átterelt járatok pedig továbbra is így fognak közlekedni.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
0: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Imrével, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Mik történnek ki, gyerekek? Nem tudom, olvastátok-e, hogy itt nagy készülődés van. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mit szóltok hozzá, sportszakmailag, emberileg, mindenhogy. Kétharmados a budapesti olimpia támogatottsága. Uh-huh. Ugye ez egy Medián legfrissebb szeptemberi felmérés szerint, ugye, hát 2036-os budapesti olimpia és paralimpia támogatottsága kétharmados Magyarországon.
2: Én nagyon mérges vagyok.
1: Te mérges, hogy beszéljük át, hogy miért. Az olimpiai rendezés teljes mértékben támogatja, vagy inkább a támogatja a válaszra, megkérdezettek összesen. 64%-a válaszolt igennel, mondta Hannendre, és ugye ezt 2021 őszén készítették az elsőt, és azóta javult a feltételezett olimpiai rendezés megítélése, hogy itt miről is van szó valójában. Itt arról van szó, hogy megkérdezték az embereket, nagyjából 1000 vagy 2000 főt, hogy mit gondolnának arról, hogy mennek annyira rendben a dolgok itt Magyarországon, hogy olimpiát kell rendeznünk. És hát ugye itt nincs még azért kész koncepció, nagyon sok ország nevez még mellettünk, de hogy szeretik az emberek, és szeretnének olimpiát. A kérdés azért az nagyon érdekes, hogy mit tesznek föl az embereknek, ugye? Tehát mi a kérdés? Egyetérte, támogatja? Uh-huh. Tudja, hogy ez esetleg mennyibe kerül?
2: Ön szeretné, hogy 2036-ban legyen Magyarországon olimpia?
1: Igen, szeretné.
2: Szeretném.
1: De elhangzik-e aztán...
2: Egyébként tudja, hogy mennyibe kerül?
1: Egyébként van arról fogalma, hogy ez mennyibe kerül. Ugye itt nagyon sok minden elhangzott azóta, hogy ez egy városfejlesztő olimpia lenne, hogy itt nem arról van szó, hogy stadionokat építenek, hogy transzparens lenne a költségvetés, hogy korrupciómentes legyen. Tehát amit itt az olimpiával az utóbbi években azért megvádoltak, az olimpiai rendező országokat, meg magát az olimpiai bizottságot is, itt mennyi pénz folyik el, meg mennyibe kerül, meg mekkora ráfizetés, meg hogy ebbe országok, városok mentek tönkre, az itt most nem lenne, mert hogy valamilyen más szellemiségben csinálnánk mi a meglévő infrastruktúrák fejlesztésével az olimpiát.
3: Úgy, hogy mit csináljuk, egyébként nagyon szerintem jó a dolog,
1: igen,
3: hogy mit csináljuk, de egy csomó versenyszám az nem nálunk lenne.
1: Na, az egy következő mondjuk, kérdés, hogy hova visszük, igen.
3: Nincs, mit tudom én, milyen stadionunk, ami kéne, de nem építünk, hanem azt mondjuk, hogy Szlovákiában van, vagy Ausztriában van, akkor az a szám az ott megy le.
1: Aha. Mert ugye itt a kutatás azért az arról szólt, hogy ugye mondjuk lehet, hogy nem épül olimpiai falu, ez kérdés, hogy mennyire tudják az emberek, hanem használják a diákvárost, fejlesztik az infrastruktúrát, egészségügyi létesítmények, kórházak, rendelők felújítása, korszerűsítése is. Ha ez még benne van a kérdésben, akkor erre én is azt mondom, hogy rendben van, én ezt szeretném. Legyen olimpia, milyen jól hangzik, nem? Na és itt most kiderült, hogy egyébként a 39 versenyhelyszín van, de hogy 11 nem áll rendelkezésre Magyarországon, ugye? Tehát mondjuk szörföt nehezen tudunk rendezni.
2: Igen. Az majd Portugáliában lesz.
1: Az majd el Portugáliába, igen. És hogy vinnénk egy csomó mindent máshova, vagyis Bécsbe elvinnénk a kosárlabda meccseket, ez most még csak egy koncepció, nem végleges terv, nyilván 29-ben van döntés, még egy csomó mindent be kell adni. A futball egy részét Szlovákiába, a lovaszlámok számokat is Szlovákiába, a szlalomkajak, szintén menne valami Szlovénia vagy szlovák helyszíni, elvinnék a szörfös versenyt Portugáliába, amit te mondasz. Tehát lenne egy olimpia, de bizonyos helyszíneket szétszórunk, és nem építünk stadionokat. Na ki mit mond? Kíváncsi
3: ez
1: vagyok.
3: Évek óta megy ez, sőt évtizedek óta, ugye, hogy mennyi pénzt csesznek el egyes országok, és hogy te is mondtad, ebbe bele is pusztulnak, érted? Ország költségvetések, meg város költségvetések is, tehát hogy ez nem úgy kellett ülni.
1: Tehát ebben országok fajta, mentek tönkre, igen.
3: Igen, tehát hogy tök jó szerintem ez a fajta dolog, hogy akkor ezt hozzuk ki a lehető legkevesebb pénzből, de hát itt írja a hallgató, hogy alapvetően rossz volt a kérdésfeltevés, mert úgy kellett volna, hogy ön szeretne a városában egy 42 kilométeres lezárást, amikor nem tud parkolni, nem tud kijönni, és ráadásul afrikai színesbőrűek futkoráztak az utcán. Mi lett volna az? Nem!
2: Engem minden alkalommal olyan szinten csesz föl, amikor napirendre kerül ez a kérdés.
3: De miért?
1: De mi? Hogy...
2: Tehát most egy kicsit tegnap így utána néztem ezeknek a számoknak. Tehát Párizsi olimpia most úgy, hogy meglévő infrastruktúrára építettek, 4000 milliárd forintba került, 4000 milliárdba. Ezt a magyar gazdaság, a magyar költségvetés elbírná? És hogyha azt mondod, hogy oké, mert együtt jár városfejlesztéssel, építenek hidakat, Dunahidat, rendbe hozzák a hévet, a Ferihegyi vasútforgalmat, oké, rendben. Na de ezt, ha 36-ig meg kell csinálni, tehát ezeket a beruházásokat a mindenkori költségvetéshez igazítják, és szakaszosan csinálják 15-20 év alatt. Itt viszont van egy erőltetett menet, és az erőltetett menetnek mindig az a vége, hogy bele kell gyorsulnunk, ez növeli a költségeket, elvonja a munkaerőt. Ki fog építkezni Magyarországon? Hol fognak? Honnan lesz ez a
3: munkaerő? Hát az építőipar most pont ráér. Tehát, hogy ott nagyon nagy baj van, hogy nincs meló. Tessék, itt van egy válasz erre. Tehát most már egy éves ír mindenki, vagy kettő, hogy az építőipar földbe árt. Tessék, munkát.
2: Oké, de ezeket a forrásokat valahonnan el kell vonni, és ezek a források ebben a pillanatban nem állnak rendelkezésre. Honnan fogod lecsípni ezt a pénzt úgy, hogy ezt az egészet 10 év alatt, tehát egy határidő alatt behozott?
3: Tudjuk-e, és hogy akkor mennyit hozott vissza Párizsnak?
2: Őt gyakorlatilag majd, hogy nem 0 szaldóra hozták ki. Az egyetlen nyereséges olimpia, az a 84-es Los Angeles-i olimpia volt, mindenki.
3: De nem kell nyereségesnek lenni, hiszen kaptál érte új utakat, kaptál érte új létesítményeket, a nyereséget így is tudod mérni. Tehát igen, ha Párizs nullára, ha mi is kihozzuk nullára, de lesz belőle jó útunk, amire fél óra előtt itt pempögtünk, hogy miért szarok az utak, ha mondjuk ezt megcsinálják belőle, ha csinálunk például egy olimpiai falut, ahol a sportolók laknak, és aztán az olimpiai faluból mondjuk kollégium lesz, vagy munkásszállás, vagy rászorulóknak szállás. Itt a nyereség.
2: Nálunk minden alkalommal nagyobb gazdasági kapacitással bíró országok, akik rendezték ezeket a rendezvényeket, tehát az olimpiát, mindig kb. 100-170%-os plusszal zártak. Tehát
1: az hogy azt jelenti, hogy annyival több volt.
2: Pedig nagyon tartották magukat a költségvetéshez, és ez is mindig több lett. A magyar gazdaság kibír egy 4000 milliárdos kiadást. Én értem, hogy építi az országimást, de egész egyszerűen ez tarthatatlan. Tehát, hogy ez olyan, mintha egy vályog lakásban élnék a családommal, és igen, rohadtul kellene egy felújított fürdőszoba, és egyszer csak fogná a családfő az egész családot, és elköltöztetné egy 20 szobás budai kecóba. Igen, baromi nagy szükségünk lenne rá, de nem ilyen áron. Tehát, hogy ez olyan kiadással, olyan átcsoportosításokkal járna, amit egész egyszerűen szerintem a magyar gazdaság nem engedhet meg magának. És akkor nem beszélünk
1: arról... Nagyjából 2000 milliárd forintra becsülik a szervezőbizottság kiadásait. Itt most ez az új költségvetés. Hát aztán az kérdés, hogy ez mennyire szabadul el, mennyire tudják tartani. Általában ez túlszalad.
2: Oké, igen. Túlszalad. És ez az egyik, hogy akkor minden rendben megy. És akkor, ha Trump egy kicsit felemeli az ujját, és belül egy kicsit az Ormuzi sorosba, vagy jön egy ilyen asszály, ami elvisz a költségvetést, akkor mi van? Akkor megint kiesett 1000 milliárd, azt akkor honnan fogjuk visszapontolni?
1: Én megtennélek a No Olimpia kampány arcának. Szerintem jól kampányos.
2: Hát kilóg a seggünk gatyánkból, európai uniós pénzeket várunk, hogy túléljünk, és akkor azon gondolkodunk, hogy olimpiát rendezünk, hogy mi a f***ban vagyunk.
1: Más témá, hogy nem tudja egy felhúzni magát. Nem tudtam, hogy ez pont ez veri ki nálam a biztos
2: idékot. Egy kicsit bosszant meg, tudjátok, az is olyan érdekes, hogy rengeteg turistát várunk. Itt volt a BL. Megérkezett 100-150 ezer ember. Behalt tőle a turizmus, mert hogy nem volt annyi férőhely, illetve elszabadultak.
1: Hát elszabadultak azért, mert azért lehoztuk, mindenki drágán megvette a szállást, okay. Az infrastruktúra kibírta, a reptér lehozta, tehát hogy igazából azért megoldottuk.
2: Oké, okay, de az olimpia idejére több millió turista érkezne Magyarországra. Ezt a több millió embert te hova szállásolod el? Érkezne? Persze, építünk szállodákat. Utána az ki fogja fenntartani, ki fog oda menni szállni? Tehát, hogy egy csomó olyan költség van, egy csomó olyan kivadás van.
3: Munkászállás lesz belőle. Érte?
1: Na mindjárt megkérdeztük, mert itt van Gyulai Zsolt, csak ugye az ellenoldalt elmondja. De mondja. Figyelj, és szerintem te vagy az arc.
3: Az
1: olimpiára ott vagy. Látom, hogy viszed az átadat. Igen, igen. Hello Zsolt, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt, úgy érzem, a társadalmi vitát lefolytattál.
1: Igen, igen, azt mondom, hogy pont ilyen ellenérvek nyilván a másik oldalon szemlélnek naponta veled. Hogy áll most a dolog? Több ország van, aki pályázik, tényleg pályázunk? Tehát ez most egy komoly elhatározás?
4: Tisztázzunk valamit, nincs pályázat.
1: Még nincs pályázat, tervek
4: van. Van egy úgynevezett társalgási folyamat, amivel 24 októberében Karácsony Gergellyel együtt bekapcsolódtunk. Alapvetően ugye nyilván a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest, aki nem pályázik, hanem beszélget a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, és alapvetően, igen, ahogy mondtátok, ez egy tájékozódási folyamat, ami jelen pillanatban tart 2027 márciusáig. Akkor lesz egy shortlist, ugye most megjelent 7 ország. Azért látjuk, hogy kiket választottak ki azok közül, akik itt a Continuous Dialogue-ba benne vannak. Elég rangos a névsor. De gyakorlatilag, amit beszéltetek, és ezzel nagyon vitatkoznék, alapvetően ez egy városfejlesztés és egy országfejlesztési projekt. Amiket említettetek, azokat Budapestnek nagyon régóta meg kell csinálni. És ezt igazán Karácsony Gergely tudja jól elmondani, mert ő aztán tényleg teljes mellszélességgel az olimpia rendezés mellett áll, mert ez egy gyorsító pályára állítaná önmagában az egész fejlesztéseket. Mi egy olyan olimpiai koncepcióban vagyunk érdekeltek, tanulva a régmúlt hibáiból, amihez nem kell sportlétesítményt építeni. Gyakorlatilag infrastruktúrát kell építeni Budapesten és a vidéken, amit amúgy is meg kellene csinálni.
1: És miből lesz erre költségvetés? Ez nem kicsit olyan, hogy nincs kajára pénzünk, de elmegyünk egy Merci szalomba autókat nézegetni? Tehát, hogy oké, hogy beszélgetünk, és tök, hogy beszélgessünk róla, de itt ilyen 2-3 ezer milliárdos költségvetésekről, kiadásokról beszélgetnek. Azért ez jelen pillanatban, meg az ország állapotában horror összegnek tűnik. Ez miből jönne be? Ez magántőke, vagy magánbefektetés? Hogy ki finanszírozná?
4: Alapvetően az infrastruktúrális fejlesztésekre megvan a pénz, hiszen a felszabaduló EU-s források, a Baross Gábor terv mind tartalmazza azokat a fejlesztéseket, amik olimpiához meg kellene csinálni. Említettétek a diákvárost. A diákváros lenne, persze föl kell építeni a diákvárost, hiszen a fővárosnak szüksége van rá. Ez a diákváros 3 hétre olimpiai falu lenne, ugyanúgy, ahogy most Los Angelesbe, a UCLA-nek a kollégiumába fogunk lakni az olimpiai csapatok. Ugye 3-4 hétre kiköltöznek onnan a diákok, vagy nyáron kiköltöznek, a sportolók beköltöznek. Tehát az úgynevezett fenntartható olimpiára lövünk, és amit említettetek, igen, ez nem egy budapesti olimpia, Budapest centrummal, de húztunk egy 3-4 órás kört itt Budapest körül, amiben benne vannak más országok, hiszen felmértük azt, hogy milyen sportlétesítmények vannak a környéken, és ami nincsen, azt pedig megnézzük, hogy hol lehet még rendezni.
1: Azt csinálhatja a rendező ország, hogy odaadja mondjuk, nem tudom, Szlovákiának a szörföt, meg a kajakot, mert azt mondja, hogy nálatok van olyan hegyi folyó, meg patak, csináljátok ti, mi rendezzük, de segítsetek ebbe be nekünk.
4: Mi arra kapcsolódnánk rá, ahogy mi azt mondjuk, hogy olimpia másképp. Eddig másképp csináltuk, ugye a régi pályázat megbukott, pontosan azért, mert nem volt társadalmilag egyeztetve, nem mondtuk azt, hogy meg kell kérdezni az embereket, de az IOC is máshogy csinálja, igen, megengedi azt, hogy nem diktál feltételeket, hanem azt mondja, hogy van egy városfejlesztési terv, mint például Párizsban volt, és illeszétek ehhez az olimpiát. És alapvetően egy infrastruktúrális fejlesztési terv. Az egész magyarországi fejlesztéseket egy gyorsító pályára állítaná, nem igaz az, hogy ezek akkora pluszköltséget jelentenék. Természetesen a szervezéshez kell költség, de ez is majd kalkulálva lesz, februárban, márciusban nyilvánosságra fogjuk hozni. De én azt mondom, a fővárossal nagyon szorosan együtt dolgozva, és azt gondolom, hogy olyan tervet kell készítenünk, ami mind a közvéleményt, mind pedig a kormányzatot meggyőzi.
2: Azt lehet tudni, hogy ez az olimpiai álom eddig nekünk így körülbelül mennyibe került, a hatástanulmányok, a mindenféle pályázatok, tehát eddig mennyibe fájt eddig ez az álom?
4: Az olimpiai bizottság csinálja ezt a saját költségén, semmi közpénz nincs benne, és ezek a tervek készülnek két év óta, sok szakértőt foglalkoztatunk, nem került semmiféle közpénzbe ez az a terv, illetve a koncepció, amin dolgozunk.
1: Tehát valójában arról van szó, hogy transzparens módon, stadionépítés nélkül itt egy meglévő összeget költenénk el arra, amire egyébként is elköltenénk, és egyébként is megcsinálnánk. Ez 2-3 hónapig átadja a helyét az olimpiának, de egyébként ezek olyan infrastruktúrális beruházások, amik enélkül is el kellene, hogy készüljenek?
4: Így van, és alapvetően a koncepció erről szól, egy fenntartható, egy olyan olimpia, ami Budapest központú, most nem azt mondom, hogy a monarchiát állítjuk vissza, de a monarchiát Budapest központján mondjuk, tehát egy nagyon jó koncepció, ami tényleg használja a környező városokat, országokat, a szállás helyett is említettétek. Természetesen ehhez is igénybe kell venni a környező nagyvárosokat, és nem csak Budapesten lenne, hanem a vidéki városokban, Szeged, Debrecen, Győr, Székesfehérvár, tehát egy olyan olimpia, és ugye beszéltünk a kiterjesztéséről is, az elkövetkezendő két olimpia, Los Angeles és Brisbane sokkal nagyobb távolságokat hagy maga után, tehát olyan távol lesznek Brisbane-be is például a helyszínek, ami sokkal nagyobb, mint akár Bécs-Budapest távolság.
1: De azért ez egy tapasztalható tendencia, nem, hogy a városok már azért nem olyan számban jelentkeznek meg az országok, tehát kicsit most már a Nemzetközi Olimpiai Bizottság így hálóval fogja a jelentkezőket, mert ugye azért nagyon sokan faragtak rá erre az olimpia nevezetű álomra, amiben egyébként a NOB nagyon jól járt, aztán a városok, országok meg ott maradtak.
4: Hát ezt megtápolnám, mert 13-14 ország volt benne ebbe az úgynevezett Continuous Dialogue-ba.
1: És most akik akarják, most jelen pillanatban, én most egy szűkebb keretet olvastam.
4: Ez hétre szűkítették, tehát ez nem az, hogy ezek heten jelentkeztek, hanem az elmúlt két évben a párbeszédben gyakorlatilag heten maradtunk. És azt szeretném még hangsúlyozni, hogy ez egy koncepció. Ez egy koncepció, amit a MOB közgyűlése eldöntött, semmiféle külső ráhatás nélkül a MOB elnöksége megszavazta. Nekünk 130 éve a Magyar Olimpiai Bizottságnak ez az álma, hogy valamikor legyen olimpia Magyarországon. Lehetett volna már 1896-ban, 1920-ban, Antwerpenben lett, pedig Budapesten lett volna, 60-ban is pályáztunk. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy az országnak fantasztikus dolog lenne, mindenki nyerne rajta, keresnénk rajta pénzt, és ez nagyon fontos véleményem szerint. De ezt mindenféleképpen a jövő év elején társadalmi vitára kell bocsájtani, és döntsenek az emberek. Ismerjék meg az érveket, és ismerjék meg az egész koncepciót. Tehát senki nem akar semmit ráerőltetni. De én azt gondolom, hogy itt a fővárossal egy olyan partnerséget találtunk. Nem azt mondom, hogy a fővárosnak talán nagyobb szüksége van egy ilyen nagy ügyre, egy ilyen nagy nemzeti ügyre, de én azt gondolom, hogy mindig akkor fejlődött az ország, és akkor fejlődött a főváros is, akár a milleniumi ünnepségek alkalmával, amikor egy nagy ügy mellé mögé álltunk. És az elmúlt 10-20-30 év megosztottsága után baromi jó lenne, hogyha lenne egy olyan közös ügyünk, amivel mindenki egyetért. Természetesen nem fog mindenki egyetérteni, de az elkövetkező 10 évben lenne egy olyan magasztos célunk is, ami mindenkinek jó lenne, nem csak anyagileg, hanem lelkileg is.
3: Csak igennel vagy nemmel válaszolj, boldog után, hogy állunk a kabalafigura tervezéssel. Van?
4: Nagyon-nagyon messze vagyunk, 28-ba kell dönteni a kormányzatnak is, úgyhogy 29-ben lesz a döntés, addig eldönthetjük, hogy megyünk tovább, vagy nem megyünk. Az minden esetre nagyon fontos, hogy mindenki megismerje ezt a koncepciót, és győződjön meg róla, hogy ez most jó-e neki, vagy sem.
1: Hogy működőképes-e, vagy nem, vagy hogy jó-e, vagy nem.
4: Igen, igen.
1: Oké, okay. Csak egy rövid kérdés, még egy van. Csinált valaki hasonló szemlélettel már az elmúlt 10-20 évben olimpiát? Tehát ezzel a szemlélettel, hogy kidobálom más országba, gazdaságosan akarom, nem építek létesítményeket, tehát amit mondtál, Párizs hasonlóan gondolkodott? Rajtuk kívül?
4: Párizs hasonlóan gondolkodott, és Párizs nyereséges is volt. Egyébként említettétek, hogy hányan ráfaragtak az olimpiára, azért tudnék említeni okos országokat, Barcelonát, Sydney-t, Párizst is, fantasztikus olimpiát csináltak, a London is nagyon jó volt. Párizsban nagyon sok olyan létesítmény volt, ami ideiglenes volt, és utána visszabontották, fantasztikus helyeken volt az olimpia, tényleg nagyon jó volt. De ilyen, amit az IOC is akar, hogy régiók szervezzenek, ilyen még nem volt, és még azt szeretném hangsúlyozni, hogyha egy kicsit a lelkünkre is hatunk, hogy Budapest újra pozícionálása lenne a régióban, mert ez egy Budapest központú olimpia lenne, és a többiek igazodnának hozzánk. Szerintem ez a jövő szempontjából sem mindegy.
1: Zsolt, nagyon köszi, beszéljünk, ez még úgyis sok egyeztetés, sok párbeszéd lesz, úgyhogy fogunk még az ügy kapcsán beszélni. Köszi!
4: Köszi, sziasztok!
1: Hello! A MOB elnökének.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
8: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. szerint.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
10: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
11: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Vicko! Viti! Ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
12: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
13: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgó Tarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Óvodafejlesztési projektről egyeztettek Balassagyarmat, Ipolyság és Ipoly Balog vezetői. Kiélezett végjátékban győzött Új-Budán a Salgó Tarjáni kosárlabda csapat. Két felvidéki településsel közösen fejleszti óvodáit Balassagyarmat önkormányzata. A projekt kapcsán a múlt héten tartottak sajtótájékoztatót a három település vezetői, számolt be a felvidék.ma. Zahar Pál, a sajtótájékoztatónak otthont adó Ipolyság polgármestere kiemelte, különösen fontos a szakmai programok megvalósítása, amelyeknek valós hozadékuk van a hétköznapokban. Csak Gábor, Balassagyarmat polgármestere kifejtette, a szlovák-magyar együttműködés korszerűbb és befogadóbb óvodai nevelést hoz az Ipoly-menti térségbe. Ismertetése szerint a pályázat programokat, workshopokat és előadásokat is magában foglal, továbbá kialakítanak egy metodikai rendszert, és jelentős digitális eszközfejlesztésre is sor kerül. A három település összesen mintegy 192 ezer eurót, vagyis mai árfolyamon bő 70 millió forintot nyert el a projektre. Országos átlagban az idei volt a hetedik legszárazabb szeptember a mérések kezdete, vagyis 1901 óta. Erről a Hungaromet írt friss elemzésében. Ismertetésük szerint hazánkban átlagosan 15,1 mm-nyi csapadék hullott a múlt hónapban, mely csupán bő egynegyede az ilyenkor szokásos mennyiségnek. Nógrád megye térségében sem esett sok eső. A Hungaromet térképe szerint itt jellemzően 15-20 mm között alakult a szeptemberi csapadék mennyiség. Sport. Ismét kiélezett végjátékban nyert a Salgó-Tarjáni kosárlabda ESE férfi csapata. Az SKSE az NB1B piros csoportjának harmadik fordulójában az Új-Buda MAFC együtteséhez látogatott el. Az első két negyedben a tarjáni kosarasok domináltak, akik a szünetre 43-31-re vezettek. A harmadik játék részben aztán rákapcsoltak az újbudaiak, a meccs vége felé pedig még a vezetést is átvették. Ez azonban nem ijesztette meg a tarjániakat, akik hamarosan ledolgozták néhány pontos hátrányukat. Ezután kiki játék következett. A rendkívül izgalmas végjátékban pedig végül a vendégek bizonyultak jobbnak, így végül Új-Buda MAFC Salgó-Tarjáni KSE 83-87. Kovács Dénes, az SKSE vezető edzője a meccs után úgy nyilatkozott, bár voltak problémáik és több játékosuk is kipontozódott, végig egyben volt a csapat. Bár hétfőn feloldották a teljes útlezárást a Salgó-Tarjáni Rákóczi út vásártéri szakaszán, a Volán döntése szerint az ideiglenes buszmenetrend továbbra is érvényben marad. Az eredeti helyi járati menetrendre várhatóan november során fognak visszatérni a buszok, közölte az önkormányzat. Jelenleg a lezárás ideje alatt is erre közlekedő járatok érhetőek el a Rákóczi úton, ma hajnaltól már a megszokott megállókban, az Eperjes telepen átterelt járatok pedig továbbra is így fognak közlekedni.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7:15 van, jó reggelt, szevasztok, jó Eszter reggelt. És Juli.
2: Hello.
1: Hello, lányok.
2: Hello, mi?
1: Mutasd a hangod.
2: Nem tudom megmutatni, majd nem sokára meg ki fog teljesen, de majd
1: most bejáratódik.
2: Most bele akartam, hogy neked is nem adta ki.
3: Most még nincs mit mutatni.
2: Nem adta ki.
1: Megjön az előbb vagy utóbb. Ugye Balázs a héten nincsen, illetve ez így ebben a formában nem igaz, mert péntekre visszaér. Azt mondta ugye, hogy csütörtök este már, ha elkapják, hanem valahonnan haza fog jönni, úgyhogy pénteken itt lesz. Tudjátok, forgatja az új műsort, nektek dolgozik, hogy legyen mit nézni majd a tévében, de mi viszont itt vagyunk. Na mi a helyzet, csajok?
3: Kergetőzik Európában, ez a szép legény.
1: Hol van most? Figyelitek? Én csak azt látom, hogy...
2: Londonnál maradtam le, amikor volt az Ali G szaladás.
3: Igen, én ott láttam, aztán utána posztolt egy teljesen random fotót valami vonatról, amiről egyáltalán nem lehetett megállapítani,
2: de látszott, hogy nem máv.
1: Minőségileg más igen. Volt, meg de, hát sebességileg.
3: Nem, nekem így nem, vagy hát így nem keresek rá. Te nézed? Követed? Nem?
1: Kit? A Balázst?
3: Hát úgy, hogy a Balázst néha nézed.
1: Itt nézem minden reggel.
3: Értem, de néha
1: persze, földobja, és akkor gyorsan tovább megyek. Nem, a London még én is láttam.
2: Én a Fecónak a posztjét szoktam látni, mert ő gyakran baszott posztolni, az öreg.
3: Igen, és
2: nagyon tetszik ez a párosok, amivel kialakult, illetve az, hogy Jocit magára hagyták. Te old meg magad, srác.
1: Ügyes gyerek vagy te.
3: De most szerintem annyira magára hagyták, hogy szerintem most hárman vannak, és szétváltak minden.
2: Igen, de ez elejétől szétváltak, tehát Jocit itt kering valahol a környéken.
3: Igen.
2: Bizony.
3: Ja, Jocit és... beszél angolul, vagy neki van?
1: Neki nem még kell. Nem. Ez egy olyan maradi dolog, nem. Hogy Juli, ez a beszéle angolul.
2: Jó, okay. Hát minek? Külföldön elég annyit mondani, hogy Viktor Orbán, és akkor mondják, hogy pénz kell, szállás kell, mit szeretnél?
1: Menekült vagy.
2: Így van. Te megoldja. De amúgy szerintem nem azért nem mentem, vagy azért nem mentem, nem tud angolul, hát.
3: Nem, fogalmam sincsen, hogy egy ilyen műsort hogy hozol le minimális nyelvtudás nélkül, de egyébként lehet, hogy egyébként kézzel lábba valahogy elmagyarázni.
2: Én voltam kint Angliába fellépni, és aki ott engem vitt A-ból B-be, ő 15 éve lakott kint, és nem tudott rendelni a Mekiből.
3: Ne szólok.
2: Tehát, és megoldotta magát, volt munkahelye, volt aláírt szerződései, voltak is.
1: Nagyon egyszerű, hermetikusan le kell zárnod magad, és egy magyar közösség részévé kell váljál. Igen. Érted? És hogy megvagy.
3: Jegenye utca, kínai negyed. Ott vannak komplett üzletek, ahol egyetlen ember, de egy büdös szót sem, semmit.
1: Tehát, és élnek,
3: és itt visznek vállalkozást, és nyilván van emberük, van ügyvédük, akik beszélnek magyarul, de hogy lehet úgy üzemeltetni egy életet és egy vállalkozást Magyarországon, hogy egy fikarsznyi, egy darab szót nem.
1: Így látod, tök egyszerű a dolog. Ennyi, ugyanezt meg kell csinálni Londonba is. Jocik a talpra, és egy gyerek, gyerünk, megcsinálja.
2: Amúgy plusz, ugye London a legnagyobb magyar falu most jelen pillanatban, úgyhogy szerintem megoldaná. Viszont ez a kínaival kapcsolatban tök érdekes, hogy amikor a barátaim, akik együtt jártam egyetemre, még már ilyen rezidensek voltak, és vállaltak, tudjátok, ilyen kiszállós orvosi szolgáltatást. És az egyik haveromat egyszer kihívták oda a Jegenye utcára, egy igen. Ilyen házhoz, ami kívülről egészen hát átlagosnak nézett ki, belülről viszont egy márványpalota volt.
3: Az egyébként félelmetes.
2: Tehát, hogy elképesztő, hogy bement is kőoroszlánok, barokkos túlzások, mindenhol hatalmas márvány cuccok, nagy koipontyos kis tó, meg
1: művirágok, integető ízű macska,
2: amit el tudsz képzelni. Senki nem beszélt semmilyen nyelven, tehát a sajátjukon sem szólaltak meg, és ott volt egy beteg gyerek, akit meg kell gyógyítani, ami ugye ráadásul ugye az ő orvostudományukkal pedig a nyugatihoz fordulni.
3: Óriási nagy baj lehetett.
1: Hát vagy nem találtak kínai orvostól. Ilyenkor azért valakihez nyúlik. Igen, és kiment, és
2: igen, és megoldották. Ott találkozott életében először azzal a boldogság, ami azoknak jár, akik nem fizetnek adót. és azt mondta, hogy nagyon átértékelt azt a néhány éve, amit így az egyetemen ott, hogy elpöcsék volt, hogy lehet, hogy ez könnyebb lett volna, ha kínainek születik ide a Jegenye utcában.
1: Minden. A boldogság, akik nem fizetnek adót.
2: Igen, nagy boldogság volt ott.
1: Nagyon. Na, és egyébként tegnapotok hogy zajlott? Mi van?
3: Figyelj, nekem a tegnapom az teljesen normális az zajlott, a hétvégén volt izgalmas.
1: Ó, azt láttam, gyerekek! Hát csak egy Kassa Tibi kell nekünk, érted, aki országos lövőbajnok lesz, és egy fél ország lecsap rá, hogy akkor ezt kell csinálni.
3: Egy nagyon kedves barát.
1: Julit berántott a lövés.
3: Elvitt Szikszai Tamás lőmesterhez, és Hát életemben először találkoztam éles, rendes fegyverekkel. Az első adandó alkalommal ez a mester megmutatta, hogy milyen az, amikor valaki egy kicsit sem, vagy hát nem, már annyira nem tiszteli a pisztolyt.
1: Ez voltál te?
3: Nem, hogy mi lehet belőle, hogyha
2: rosszul. Mire harapott a csövére?
3: Nem, hanem mutatott fotókat arról, hogy milyen az, amikor mondjuk a tokban elsül a pisztoly, mert hogy nem jól fogod meg, és keresztül lobod bele a combodat. Tehát, hogy ebből lehet ilyen
1: milyen
3: sérülés.
1: Pozitív egy, elmész, egy nagy csomó lóvét leteszel, arra vonatkozólag, hogy a te hétvégéd most ragyogó lesz, és jön egy csávó, egy lőmester, aki azt mondja, hogy na akkor Juliska.
2: De ezt nem csinálják a borkóstolókon, csak mondom. Tehát, hogy nem mutatnak, hogy nézd, túl sok házlevelőt nyomott.
1: Nézd meg, hogy miért csúnya összeágyod magad.
2: Igen, hogy ezt azért kitalálta.
3: Ott is elfekszel, csak másnap talán felébredsz. És hát lényeg az, hogy tartott egy ilyen alappisztoly kiképzést, és utána aztán kimentünk a lőtérre, és akkor életemben először így lőhettem ilyen marok fegyverrel, meg nagyobb fegyverrel.
2: De szaladtak előtte?
3: Persze.
2: Volt olyan, hogy megkaptad a fegyvert,
3: és mondjuk... Józsikám, rohanj! Igen, és ennyi. Cikcakban. Egészen más egyébként a hangulata egy ilyen lövészetnek, mint annak a légpuskás lövészetnek, amit én egyébként kiskamaszkoromban csináltam.
2: Nektek is volt otthon?
3: Nekünk nem volt otthon, én sportlövő voltam. Én eljártam az utéba lőni, és az egyébként tök jól ment, meg tökre szerettem. Nyilván ezt egészen máshogy kell tartani, akkor sutáztam ott össze-vissza, de hogy tehát amikor ez így megszólal, így elsül, így, és félig rajtad van, csak félig van rajtad a fülvédő, és így berobban így a füled mellett, és így utána még hosszú percekig sípol a füled, meg amikor így, tehát érzed az erejét, ahogy egy picit így visszaránt, meg visszalök, hát ez óriási volt.
1: De nem csak egyenlőttél, most látom. Nem. Kis pisztoly, nagy puska.
3: Igen, nagy fegyver. Úgyhogy hát ellőttünk egy százat fejenként.
1: A százezred, vagy száz lőszert?
3: Száz lőszert.
1: Istenem, hát hogy örült volna ennek a 80-as években a katonaságot, tudod mi volt? Én mondjuk megúsztam a dolgot, bevonultál.
2: Ugyan, és azt az egy lőszert lőtték el folyamatosan.
1: És pontosan, összesen a másfél év alatt mennyi volt? Zsül hetet lőtt, érted? Másfél évig bent rohadtál abban a szarban.
2: Ez volt a kvóta?
1: És mostad fogkefével a budit, meg amit rád osztottak, alaki kiképzésen vettél részt, majd amikor elérkezett az a pillanat, hogy kedves honvéd, elvtárs, maga meg fogja védeni a saját hazáját, akkor ehhez adtak hetes darab lőszert.
3: Hát azt nem tudom, hogy...
2: De ez azért van, mert kiszámolták, hogy statisztikailag 7-nél több ember nem haragudhat rád. Az már nagyon durva erős karakterednek kell legyen, és ezért nyugodtak voltak ezzel a héten.
1: Úgyhogy abszolút teljesíted az a tervet.
3: Ehhez a Tamáshoz, a Szikszai Tamáshoz, ő hozzá rendszeresen járnak ki a rendvédelmi szervektől ilyen továbbképzésekre, úgyhogy ő egy ilyen óriási Jedi ebben a kategóriában. Tudod,
1: hogy nagy
3: megjelent, és csak így szűköltem, hogy mi lesz ebből.
1: Na jó, de lenyűgözted a lövés tudásoddal?
3: Képzeld el, hogy egészen ügyes voltam. Tehát, hogy egyszer se lőttem mellé, és ez már a alapból egészen
2: jó. De azt a papírt, amin az az emberforma, amire lőtte, ezt már úgy adták, hogy ki volt lyukasztva?
3: Nem volt.
1: Nekünk úgy adnák.
2: De Julika, most a kép kedvéért, akkor álljunk be ehhez.
3: Az a kis fekete pontot ott a közöttél.
2: Igen, ezt már így lehet kapni, mert ezt neked rajzolták, és te csináltad be.
3: Csináltak rá egy jó nagy kört, és akkor mondták, hogy abba lőjél be, kislány. Na, szóval óriási élmény volt, úgyhogy szerintem én még vissza fogok ide menni, ezt fogom.
1: Ez ugyanaz, mint amit a Kassa Tibi csinál, vagy ez csak egy ilyen sima lövész?
3: Nem, most nem akarok hülyeséget mondani, de tehát neki az a lényeg, hogy ő egy olyan versenyszámban lett borzasztó ügyes, illetve
1: Európai bajnok, országos
3: bajnok, hogy 5 darab táblát kell időre lelőnöd, de itt a gyorsaság számít, elő kell rántanod a fegyvert, és céloznod, és megvan határozva, hogy melyik az a tábla, amit utoljára kell eltalálnod.
1: És akkor neked ez az előrántás nincsen, az is van?
3: Hát nekem is volt előrántás, azt hiszem az utolsó videó, tehát én is megtanultam, hogy hogyan kell kikapni a tokból, felhúzni, tárazni, tehát árat cserélni, tehát hogy tulajdonképpen egy csomó alapdolgot megtanultam, nyilván innen kell majd egyébként.
2: Csak következő az lesz, hogy begurulsz a pályára.
3: Igen, és végiggurulok.
2: És utána pedig előhozod, és úgy lősz rá.
3: Igen, mint egy szőnyeg. Hát ez most csak egy ilyen ismerkedés volt, egy ilyen első alkalom. Tehát
2: egy első randi volt?
3: Nagyon-nagyon hosszú innen még az út, úgyhogy még egy csomó mindent.
2: És hová vezet pontosan?
3: Onnan, hogy
2: a frontra?
3: Sokkal pontosabban, sokkal szebben fogok majd találni, és nem fogok bénázni egy ilyen tárcserénél.
2: A vekerletelepnek most össze kell húzni a segjükát, mondom.
1: Gyerekek, elérkezik a Juli serif ideje, ahogy végigmegy az utakon, és csak kinéz a pörgek alapja alól, és tudod, hogy van nála fegyver.
2: Kell egy vaskakasz a házatot tetejére, hogy tudják, hogy csillakik itt.
3: És csak hallott, hogy csilingel, hogy
1: Én nem tudom, engem sose kapott el ez a fegyveres dolog. Te nőként mit élvezel benne?
2: Hát azt, hogy téged is olyan kapott el, azt élvezi benne, hogy
3: végre egyszer van tekintélyem. Nem, hát az, én nagyon szeretem, én szeretem egyébként a fegyvereket, én szeretem, hogyha elsül.
1: Egy pisztoly elsül a kezedben?
3: Tehát, hogy ez, ennek van valami ilyen jóféle vibrálása, tehát én ezt egyébként nagyon élvezem. Az első pillanat, amikor úgy megfogtam a fegyvert a kezemben, és tudtam, hogy ez éles lőszer van benne, és ezzel akár, hogyha itt most, nem tudom, elfordulok, valakit le is lőhetnék, az egy rossz...
1: Mondjuk tipikusan te lennél.
3: Mester! Az egy furcsa érzés volt, de mondom, tehát én ezt nagyon-nagyon élveztem. Tehát másfél órát voltam kint, ez úgy szaladt el, egy pillanat alatt gyakorlatilag, szépen lassan már így ránk sötétedett, ez a lőtér
1: még
3: egyébként...
1: Mindig lőttünk, még nem láttunk semmit, de még mindig lőttünk.
3: Kb. Igen, tehát egyébként ez a lőtér, ez Budapesttől egy ilyen majdnem egy órányira van, úgyhogy autóval kellett menjünk, de...
2: Nagyon nehéz volt emberi áldozatokat találni. Igen. Az A3-as papír.
1: Apró pénzé még az is lehet, és akkor mész tovább?
3: Szeretnék, igen.
2: Én amúgy tudod, tökre élem ezt a robbanást, ami van a fegyveren, ezt ugyanígy át szoktam élni, amikor boba teát iszok.
3: Más típusú.
1: Kinek mi?
2: Igen, és azt érzem, hogy igen, egyébben van potenciál, ennek van egy ilyen ASMR része. Tehát, hogy lehet, hogy én egy kicsit ilyen békésebb verziót választottam, általában mangósat szoktam, de hogy igen, ennek van hozzáadott értéke. Ez egy ilyen érzéki... Hát
3: a légpuska, akkor, amikor kislány voltam, akkor az olyan volt, hogy 4,5 kiló volt, így felemelted, elsütötted, akkor az így pukkant egyet. Ez úgy meglök, tehát, hogy ez úgy visszadob. Tehát, hogy az, hogy milyen ereje van ennek a fegyvernek, azt úgy kézben megválnál érzed igazán. Úgyhogy...
2: Nekünk gyerekkorunkban volt légpuskánk, és úgy volt, hogy a garázsajtunk fémből volt, úgyhogy tele volt lyukda. Ahogy is visszagondolom, ez nem volt nem biztonságos, mert a garázsajtunk ugye az utcára nézett, tehát aki arra járt, és úgy volt, akkor az kaphatott volna. Volt startpisztolyunk, meg volt ilyen légpisztolyunk is, és mi apám nélkül gyakoroltunk, 5 éves voltam. Szóval is visszagondolva, mindegy, nem ez a lényeg, de hogy ott is visszarugott, amikor véletlenül olyat találtál el, amire az öreged nem volt büszke. Aha. De hogy amúgy ezt éltem.
3: És apát tanított meg?
2: Hát megmutatta, hogy kezdtem.
1: No, vidéken, ott figyeljetek, szerintem vidéken minden háztartásban egy légpuska, egy Slavia légpuska biztos, hogy volt. Nálunk igen. is volt. Mindenkinek volt.
2: Kiragasztották a garázsajtóra, amit el kell találni, és akkor körülöttől szólt lő a garázsajtó. És ilyen hát tényleg, mint egy ilyen harcászati.
3: Miró apjáiknál Boszniában.
1: Jó, hát ott nyilván kalasnyikon volt.
3: Egészen elvetemű dolgokat találsz
1: a garázsban. Másik kultúrkör.
3: Egyszer voltunk egy ilyen autentikus boszniai esküvőn, hát ott, hogy ott mik kerültek elő, mik előttek.
1: Na, folytatjuk volt. Hamarosan, most elmegyünk hírezni. Gyerekek, a hírek után lesz egy zene, mert nekünk föl kell venni egy 9 óra utáni interjút, ugyanis az interjú alanyunk csak most ér rá, mert 9-től már dolgozik, úgyhogy egy picit később jövünk vissza, de nem megyünk sehova, jövünk, maradjatok, úgyhogy a hírek után folytatjuk, és lehet jelentkezni fekete-fehér igen nemre.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb. Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
6: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
3: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
0: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620 3

0: héten szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: Stílusos őszre egy nagy vonalú ajánlat. A Dockyardban vasárnapig minden őszi ruházatra és cipőre 20% kedvezmény, sőt, a boltokban a harmadik termékre már 30% jár. Columbia, Helly Hansen, Fandango, Timberland, Lukta, O'Neill, Hoka és sok más márka minden darabja 20% kedvezménnyel a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
8: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
10: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
11: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
12: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
13: A Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
15: Na ne, tényleg?
14: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
15: Ez nagyon jól hangzik.
14: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
3: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Meghúzták az autóját, közeleg a műszaki vizsga. Hyundai márka kereskedés és szerviz, Ford márka szerviz, BMW, Skoda és Volkswagen szakszerviz, karosszéria javítás és kárrendezés. Gyorsan, gyári minőségben, igény szerint csereautó és teljes körű ügyintézés. Eredetiségvizsgálat, műszaki vizsga és külföldről behozott autók honosítása is az Aircarnet-nél. Aircarnet, Salgótarján Ipari Park, Berccel, Széchenyi út, aircarnet.hu. Elérsz minket Facebookon is az Aircarnet szerviz oldalon.
17: Ahó, csajok, megvan már a ruhád, megvan a frizurád és a sminkesed. Jó hír, megvan! Rigó Esti Face Art. Professzionális alkalmi és mennyasszonyi smink Salgótarján szívében. Prémium termékekkel, személyre szabott tartós sminkkel várlak, hogy egész este magabiztosan ragyoghass. A 2027-es mennyasszonyi időpontok foglalása is elindult. Bejelentkezés Facebookon és Instagramon Rigó Esti Face Art vagy a faceartsmink@gmail.com címen.
18: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja a pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
19: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák.
2: Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
19: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
20: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió Eggyel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. Kettő között Justin Orsi várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió Egyen. A Rádió Egyen napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy. Ma is 17 órakor a lemezjátékos

0: Gállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottál.
2: Salgó Tarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Az év elején megnyílik a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány szalmatercsi bölcsődéje. Nógrádban is csökkent az eladó lakások iránti kereslet szeptemberben. Pár hónapon belül megnyitja a családi bölcsődőjét Szalmatercsen a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány, számoltak be honlapjukon. A Bér Miklós nyugalmazott Váci megyés püspök vezette alapítvány, immár évek óta működteti a szalmatercsi és a ságújfalui jelenlétpontokat. Előbbi településen megvásároltak egy családi házat, melynek felújításába 2025 végén vágtak bele. A helyszínválasztás fontos szempontja volt, hogy a 22-es út mentén több településről is igénybe vehessék a családok az új intézményt, és így a szülők ismét munkába tudjanak állni. Az önkéntesek segítségével már a belső festésre is sor került nemrégiben. A tervek szerint pedig jövő év elején megnyitja kapuit a családi bölcsőde. Bér Miklós úgy fogalmazott: szeretnénk, ha Nógrád megye az országnak ez a meseszép vidéke élne és gyarapodna, és mi ehhez kívánunk a jelenlétpontjainkon zajló munka mellett a családi bölcsődével is hozzájárulni. Jóval nagyobb lendülettel kezdték az őszt a lakáspiacon az eladók, mint a vevők, olvasható az ingatlan.com elemzésében, melyben a szeptemberi keresletet és kínálatot ismertették. Mint írták, a múlt hónap végén már közel 150 ezer eladó lakás és ház szerepelt a kínálatukban, ami 11%-kal több, mint tavaly ilyenkor. Augusztushoz képest pedig 26%-kal több lakóingatlant hirdettek meg az eladók. Ezzel párhuzamosan közel 229 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, ami 37%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Az egyes megyék között ezúttal is nagy a különbség. Míg Vas megyében közel 13%-kal nőtt, addig Somogyban 17%-kal csökkent az eladó lakások iránti kereslet. Nógrád megyében szintén visszaesett a kereslet, itt 9,5%-kal csökkent a telefonos érdeklődések száma augusztushoz viszonyítva. Ismét kiütéses győzelmet aratott két csapat a labdarúgó Nógrád megyei első osztály 9. fordulójában. Pontos eredmények: Széchenyi Nagybátony 0-8, Héhalom Pásztó 0-5, Karancslapújtő Szügy 1-0, Berkenye Romhány 1-3, Karancsberény Diós Jenő 3-1, Mohora Vizslás 1-1. Időjárás. Ma is a napsütésé lesz a főszerep Nógrád megye térségében. Csapadék nem várható. A hőmérséklet délutánra 15-16 fokig emelkedhet. Szerdán változékony, kissé szeles időben lehet részünk az előrejelzések szerint. Esőre ekkor sem számíthatunk. A korai órákban akár -2, +2 fokig is hűlhet a levegő, míg napközben 14-16 fokot olvashatunk le a hőmérőről. Csütörtökön szintén napos és felhős időszakok válthatják egymást, 16 fok várható. Köszönöm figyelmüket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermely.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3:47 lesz, 2 perc múlva jó reggelt. Szevasztok mindenkinek, azért volt a zene, mert vettünk föl egy interjút, hogy elmondom, csak ne pempögjék, kérlek szépen, ne pempögjék.
2: Már rögtön jönnek a számon kérő SMS-ek,
1: igen,
2: hogy
1: azonnal
2: visszatértek a hírek utáni számokkal.
3: Azonnal tönkötöttük az egész műsor.
1: Jó, de az a lényeg, hogy kint most még hideg van, ne gyere motorral dolgozni, főleg ne úgy, hogy le van húzva végig a slicced. De nyomod, Zsill.
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: A reggel magamban kaphattam a felszerelési tárgyaimat, és itt bent éreztem, és úgy éreztem a motoron, hogy jó, hát ez a 7 fok, ez nem sok, de megszokjuk, ugye ilyenkor még azért napközben jókat lehet motorozni, de éreztem, hogy deréktájunk, mikor így körbeöl el a hideg.
2: Húzatos.
1: Hogy nem szokott ez ilyen lenni, és itt, ahogy leszálltam, ma akkor vettem észre, hogy...
3: Mert ennek már olyan eszemben, mint a trónakharcákban volt a másoknak, tudod? Bizonyos szervét elveszítette az útsalán, de nagyon boldog.
1: Igen, de még mindig örülök. Tom Juli, így fognak hívni, vagy Tom Raider helyett, vagy Juli Raider, nem tudom. Kérdezik, hogy ez sokba kerül ez a móka? Szerintem így kedvet csináltál pár embernek ezzel a sportlövészettel, amiről meséltél, hogy mindenki meghalt körülötted, és Miró pedig örömkönnyekbe tört ki, hogy végre valakin a szerbvér megjelent, hogy ez drága mulatság?
2: Nem egy olcsó mulatság, de...
1: Na, mondjuk ki, mennyi? Mit fizetsz?
2: Egy ilyen, szerintem ilyen 20-30 ezer forintba kerül minimum, onnan indul, és aztán, hogy hány lőszert lősz el, hogy mennyi ideig vagy ott, hogy milyen fegyvereket próbálsz ki, onnantól kezdve azért ez a szám, ez megy fölfelé. Tehát azért erre nagyon-nagyon sok pénzt el lehet költeni. Borzasztó sok pénzt.
1: Jó, csak volt érdeklődő, gondolom, hogy fölcsigáztál embereket, hogy szeretnének menni.
3: Úgy kéne csinálni amúgy, hogy veszel magadat 10-et,
2: igen,
3: és akkor... Ugyanannyi idő alatt, csak így eldönt, hogy mikor.
2: Visszatöltöd,
3: igen. Ja, visszaedj gyereket, aki megkeresi.
2: Ja, összeszedi az üres hüvelyeket, és visszatölti valahol.
1: Nem. Nincs füstölt lazac illat a stúdióban, kérdezi Barnabás, mert mintha valaki tegnap pont lazacot füstölt volna. Barnabás, képzeld el, érzem az élét, de van.
2: Van.
1: Van, és én hoztam
3: ezeket. Már Zsült alig tudtam lefeszegetni a Tupperware edényről, mert hétkor fog megélni majd. Igen. Mondom, Zsült, mit ólálkodsz itt? Azt mondja, hát itt furcsa, ilyen hajszag van.
1: Zsültben van egy ilyen...
2: Szagot fog.
1: Egy ilyen kicsit, ne haragudj meg, Zsült, egy ilyen kis proli.
3: Nem, ő egy mosómedve.
1: Nem, tudod mi, hogy nekünk nem voltak ilyen ételeink, érted, vidékiként, és Zsülnek a hívószó a lazac.
3: A lazac. Nem, ez nem igaz. Zsülnek a szeretet a hívószó, és akkor megérezte, hogy a Tupperware-n átjut a házi szeretetemre készült ez a lazac, ami teljesen ingyen van.
1: Na ugye, mondom én, de hogy ez nem van dolog.
3: Ez nem proli, ez a túlélés. És Zsül szerintem, amúgy Zsülnek van a legkékebb vére közülünk. Teljesen őszintén.
1: Igen,
3: van?
1: Vagy a mélyen legbelül mi?
3: Tehát nem azért, de hát most te apád mivel foglalkozott?
1: Az enyém állatfelvásárló volt, anyám jó. Meg mosónő.
3: Jó, Zsül, mivel foglalkozott az édesapád?
2: Báró.
1: Na.
5: Édesapám régész.
1: Várjál.
3: Régész. Na hát. Régész volt. Látod, ezért szereti Zsül a lazacot.
5: Édesapám régész volt.
1: Régész, még hozzá nagyon elismert, ugye a földvárakban.
3: Doktor Novák. Gondolom, az édesapád nem volt doktor állatfelvásárló. Ugye?
1: Nem, nekem még a doktori cím se jutott szegény faterja.
3: És édesanyád mit csinál?
1: Doktor?
5: Műszaki doktor, területen dolgozott.
1: Na. Szintén doktori disszertáció. Után egy tervező
3: irodában. Ehhez képest mi csak földönfutók vagyunk. Tehát ne haragudj, hogy itt ül Zsül a kékvérével, egyáltalán szívével ezt a közös levegőt, és te leprolizod a Zsült.
1: Hát, igen. Tulajdonképpen igen.
3: Azért, mert kis pocakjába szereti betenni ezeket a fiófalatkákat.
1: Zsül, lazacotok? Tehát sok lazacot ettetek gyerekkorodban?
5: Soha.
1: Nem volt, nem, ugye? Nem. Azért, mert bármilyen lazac kerül a Zsül 5 kilométeres körzetébe, mint egy vadászkutya, érted, leül a seggére, rángatja a farkát, és beleszagol a levegőbe, és Zsül elindul a lazac.
3: Látom magam már előtte, hogy rángatja Zsül a farkát, hogy
2: a konyha asztalnál.
1: Lazac!
3: Nem, Zsül csak ilyen mosómedve típusú férfi, tudod, az a fajta, aki beleszagol a levegőbe, és kis mancsát így összedörgöli, és azt mondja,
1: lazac!
2: De ez egy ilyen spontán kis szmókolás volt tegnap este?
1: Én szoktam, elég sokat szmókolok minden, szívok, fújok, amit csak kell, de az van, hogy vidéki áruház lévén nálunk, ez nekem mindig olyan, és akkor én is proli vagyok, mert nálunk nem volt, hogy egész lazacot lehet kapni. Igen, ám, de nem veszed meg az egész lazac derekat, mert rohadt drága.
2: Igen.
1: Igen ám, de eljön az a pillanat, és hogyha figyelsz, akkor ezt már tudod a múlt hét óta, hogy hol van a lazac derék lejárati dátuma.
2: Nagyon jó, és ott állsz az elsősorban.
1: És igen, és egyébként pontosan, és megjegyzed, ezt már múlt héten megjegyeztem, hogy most a lazac derék lejárati ideje az 15-e lesz majd.
2: Nem hiszem, mert beírja a naptárába.
3: Feri, mi a helyzet?
1: Igen, mert az ember takarékoskodik.
3: De mennyit betakarékoskodhat?
1: Mennyi a felét.
3: Felé? 50%?
1: 8000 egyébként, és most elhoztad 3009 év, vagy valami ilyesmi, és két nappal a lejárat előtt ugye megjelenik a sárga címke. A sárga címke pedig hívó szó, hogy...
2: Felcsillan a szemed.
1: Igen, hogy egy egész lazac derekat most akkor meg lehet venni, és tegnap pont ez történt, bementem a boltba, sárga címke, na mondom, akkor hozok nektek egy jó füstölt lazacot.
3: Engem alapvetően azt zavar, egyrészt meg akarom tudni, hogy mik az ingyenségek, amiket a régészek szeretnek fogyasztani, úgyhogy ezt még tartsuk itt a levegőben. A másik pedig az, hogy a lazacnak miért van dereka, a többi állatnak meg miért nincs.
1: Miért nincsen? Nem tudom, így hívják lazac derék. Lazac
3: és
1: derék.
3: A pisztránynak miért nincs dereka?
1: Pisztrány derék. Az van? Nincs?
3: Nincs. És a többinek tápia derék?
2: Pont derék.
3: Pont derék miért nincs?
1: Vagy répa derék.
3: Vagy disznó derék miért nincs? Na, én vagyok derék felügyelő.
1: Azért, mert a vaddisznó nem minden részt elneveztek, érted? Comb, tarja, csülök, mindennek megvan a maga. De például a lazacnak nincs combja.
3: De, és a pisztrán miben különbözik a lazactól?
1: Nemesebb a lazac.
3: Nem, és akkor neki már van dereka? És a delfin deréke mi van?
1: Azt meg nem esszük meg, mert a delfin aranyos, kedves és okos állat.
3: Miért a lazacok szerinted undokok?
1: Nem. Nem undokok, csak az élelmiszer, jobban élelmiszer. A lazac jobban élelmiszer, mint a delfin.
3: Igen, de a delfinek erőszakolják egymást, meg ilyeneket. Megérdemlik, hogy megegyék őket.
1: A delfin az egyetlen olyan jószág, aki kettelésből szexel.
3: És bullyingból is. Tehát most akkor döntsük el, hogy szegény lazac, akinek kevésbé szignifikáns a személyisége, de van dereka, miért fogyasztatóbb jobban, mint a delfin, aki pedig undok?
2: Többen vannak. Ennyi.
3: Ennyi?
1: Igen.
2: Okosabbak. A delfinek szépen néznek. A lazac meg csak olyan bután.
1: Most miért most te ennél delfint? Nem.
3: Hát van az a helyzet, amikor el kell döntenem, hogy az ült eszem meg, vagy a delfint eszem meg, akkor nem sokat gondolkodnék.
2: Ha rajta lenne a 30-as címke, mindenképpen.
3: Hát ez a másik, hogy...
1: 50% szívem.
2: Az életét 50. adta. Én mindig azt nézem egyébként, hogy ott tőlünk nem messze van egy ugyanilyen hiper, és hát ezek az elképesztő sztékek, tudod, borzasztó áron, de hogy roskadozik tőle a polc, hogy az ki a túró veszi meg ennyiért.
1: Mindenki.
2: De nem tűnik el.
1: Hát de azért, mert hoznak újat, Juli. Tehát, hogy egy bolt nem úgy működik, nem. Hogy teletöltjük, és akkor mindent megvesznek, értem. Akkor bezár, hanem azok jönnek, új áruk jönnek.
2: De, hát számomra az a furcsa, hogy ennek van, hogy is mondjam, közönsége. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy ezt megveszik.
3: Addig már elhagyják a lazac derekat, majd akkor ráfanyarodnak
2: és erre.
1: És egyébként írják a hallgatók, és ez nagyon fontos, hogy például a Darázsnak van dereka.
3: Na, így van. Hány Darázs derék kell ahhoz, hogy egy jó pörkölt tudják csinálni. Na jó, térjünk vissza arra. A régészek mit tesznek, Zsül? Erre sem, nagyon keveset tudunk a régészekről. Azon kívül, hogy nem keresnek pénzt, és nagyon sokat vannak a homokban.
5: Hát,
2: szendvicsek.
1: Mi volt apád kedvenc kajája? Emlékszel rá?
5: Pörkölteket szerette.
1: Tessék.
5: Például.
3: Na, de ez például nem tűnik ilyen. Én azt hittem, hogy annak a tesznek, tudjátok, ilyen ez az utasmájkra, mi volt annak a neve? Ez a, tudod, amiket lehet tenni így egy gödör alján. Hát egy kifli csücsök, meg ilyen,
1: ilyesmi. Nem? Sós kifli, és
3: de akkor kijöttek enni a gödörbe.
2: És anyukád vitte ki az ételhordóban?
5: Olyan is,
2: a feltárásokra vitte ki az ebédet?
1: Pater beásta magát a földvárba, és akkor lenyújtotta a sós kiflit a mama, meg a kemping sajtot.
3: Így van.
2: Mi volt a legmenőbb dolog, amit apád talált?
3: Anyád.
5: Igen, ő volt a legnagyobb, igen. Egyébként itt a Gellért-hegy tetején egy őskori feltárást csinált.
1: Itt találtak valamit a Gellért-hegyen?
5: Igen. Hát ez egy régi, bizony.
1: Lakott település.
5: Volt arról annak idején riportok is, meg ilyesmi.
3: Szegény Zsül mennyit hallgathatta az öregét, ahogy mondta nekem, miket talált Zsül, meg úgy az édes Isten.
1: Papa, nem mehetnénk megint inkább kirándulni.
3: Nem hiszem, mert megint egy lábszárcson. Mely, édes Isten. György korabeli. Jó, kit érdekel, apa?
2: Érméket, meg csontokat, ilyeneket?
5: Én inkább edényeket. Tehát egy ilyen cseréptöredékeket, meg ilyesmiket találtam.
1: Hát figyelj, azért ehhez kell egy elhivatottság.
3: De látod, genetika. Zsűr is azért vonzódik az edényekhez, mert az apja is ezt csinálta.
1: Igen, csak a mi edényünkben most már lazac.
3: Más a motiváció.
1: Fater edényében meg föld volt.
3: De nem tehet erre. Ez a vadászosztan, ami bele van ültetve. Elmondanám, hogy én jártam régésztáborba kiskoromba.
2: Ne őrigy.
1: Ne, már mit csináltatok ti ott?
3: A múzeumfaluba kellett, kapott mindenki egy ecsetet, meg egy nagyon pici lapátot, és azzal kellett régészkedni.
2: De
3: fullos csontvázakat szedtünk ki.
2: Hát el voltak ásva.
3: Nem, képzeljétek el, hogy véletlenül a múzeum falu alatt tényleg volt egy ilyen sírhely, és azt így megkezdtük egy ilyen táborban, és aztán utána ezt utána befejezték.
2: És egy ilyen tömegsír.
3: Egy tömegsírt kiforgattunk. Igen, hát akkor, a tirpák amikor... rendszerváltásból maradtak hátra.
2: Akkor, amikor hogyha Vekkerin építkezel, akkor van egy ilyen kötelező jellegű feltárás, és képzeljétek el, hogy mi rólátok be voltunk tojva, hogy akkor, amikor be akartuk építeni a tetőteret, akkor van egy, kijön valaki, és így leellenőrzi, hogy van-e valami a kertben, és ha esetleg talál valami, akkor megáll minden. És egyik ismerősünknek a kertjének a végében második világháborús fegyverek, illetve első világháborús fegyverek voltak elásva. Úgyhogy tudod, nekiálltak nagy sebben lobbal a felújításnak, és azt mondták, hogy mindenki megáll, akkor itt most mi feltárunk, és ott álltak így.
1: És évekig. És itt van, ahol évekig.
2: Tartott a nagyot feltárás a kert végében.
1: Ezért szokták mondani, bármit találsz, dobáld át a szomszédba, és akkor így nem már is megoldódik a dolog.
2: Zacskózz be, és vidd el egy múzeumban.
3: Amúgy nekem volt ilyen tervem, akkor egy építkezést meg akartam állítani, hogy véletlenül éjszaka.
1: A testet, hogy?
3: Véletlenül éjszaka, nehogy találjanak ott egy ilyen Árpád korabeli
2: érmét.
3: Igen. Tehát ezt bármikor meg tudod csinálni, ha valakinek zavar az építkezés, akkor rejtsen ott valamit, aminek örülni fognak a régészek.
1: Egy jó régi tárgyat, és ezek már is mennek azt évekig. Haló, kész ott a vége.
2: Csillog.
3: Igen, személyes kedvencem volt, az egyik szomszédommal esett meg, hogy szintén kertrendezés volt, és körbeírt a csoportban, hogy mindenki nagyon vigyázna a gyerekeire, mert miközben kertet rendeztek, találtak egy taposó aknát. Taposó aknát. Nyíregyházán, ott a külterületben, erdőszélén taposó aknát. Milyen taposó aknát? És azok kihívták a tűzszerészeket, akik Budapestről elindultak, egész nap le volt zárva. Ne. És az volt, hogy oda kellett volna egy kicsit megrugdosni, mert egy teás kannának volt a teteje.
2: Azt mondtam volna, hogy frisbee.
1: Hát, de elsőre tudod, azért az hasonlít.
3: Figyelj, én nem tudom, milyen körülmények között vártam, tehát hogy azt megtalálom, tehát alapból, tehát lehet, hogy halálra vagyok ítélve, de hogy soha nem azóta, tehát láttak egy fémkerek tárgyat, először kivettem volna. De a taposóakna is.
1: Na de hát ha hozzáérsz, akkor már érted.
3: Hát ez már végigmentek gépek előtte, meg minden, hát ez csak felrobbant volna, nem?
1: Nem lehet tudni ezeknél a taposóaknáknál.
3: Hát oda küldöd azt a gyereket, aki a legkevésbé szeret.
1: Gyere, Lacka, nézzük csak meg.
3: Így.
1: Na Sanyi, hello, jó reggelt!
6: Jó reggelt!
1: Most hát itt kicsit megvárakoztattunk, de Zsül élete hát nem várt fordulatokat vett az adásban, és meg kellett tudjunk, hogy honnan az oldhatatlan lazac szeretete Zsülnek. Te meg itt közben vártál a játékra. Áraktőről hívtál bennünket?
6: Igen, onnan arról a településről, igen.
1: Aha, oké.
2: Mivel foglalkozol?
6: Kereskedő vagyok.
1: És szűkszavú.
6: Építőanyag.
1: De figyelj, hogy tudsz így eladni kereskedő. Bármit?
3: De építőanyag, vagy sima anyag kereskedő, mert...
6: Építőanyag. Nem akarom mondani a cég nevét.
3: Miért nem?
6: Nem akarom mondani, mert hirdetünk nálatok is. És sokba kerül, igen, hirdetünk nálatok is.
3: Akkor már ki van fizetve?
6: Már ki van fizetve? Az Újház ZRT-nél dolgozom.
3: Na tessék, csak kibukott a szegezájúba. Ezt
1: csak összeszedett egy 10
6: Ennek fog örülni a marketingesünk,
1: nála.
6: Biztos vagyok benne, az ingyenek lenne.
3: Ez
6: fegyelző
3: problémájuk szerintem. Hát nem? Tehát mi csak itt élünk, végezzük
1: az
3: a dolgokat.
1: Az a baj, hogy ezt a büntit, ezt mi fizetjük.
3: Én biztosan nem fogok
6: fizetni. Ugye ti fizetitek?
1: Oh. Igen. Nem a cég. Oké, kit választottál játékra?
6: Julival szeretnék
2: játszani. Juli, ez a tehet rá lesz a gyengére.
1: Akartam kérdezni, hogy mi alapján, de tudom.
2: De pontosan tudod, hogy miért.
1: Oké, de Sanyi, akkor figyeljetek, indul a játék. 3-2-1, tessék!
2: Jó reggelt! Építő anyagokkal kereskedsz, ez azt jelenti, hogy felpakolod reggel az autót, és házalsz tulajdonképpen?
6: Lehet ezt is mondani. Én inkább... A gyártók által forgalmazott termékeket próbálom a cégeinknél erősíteni, arra ráutalom, azt megpróbálni úgy, hogy azt vásárolják meg a cégek, amiket mi a gyártóktól akciós áron be tudunk szerezni.
2: Óriási nagy a kereslet? Jutalékos rendszerben dolgozol?
6: Abszolút. Kérdezhetek én is?
2: Kérdezhetsz.
6: Beszéljünk erről a lövöldözésre, mert úgy látom, hogy ma nagyon a fegyverek elvitték az irányt így a mai reggel folyamán.
2: Hát reggel.
6: Honnan jött neked ez a lövöldözés? Ez kíváncsi voltál rá? Milyen érzés?
2: Én kislánykoromban, igen, de ezt mondtam, hogy nem is
1: vagyunk. Ahogy szoktuk volt mondani. Sanyi, ugyan nem kaptál választ semmire, de a játékidő letelt.
2: De legalább tudjuk, hogy jutalékos rendszerben dolgozom.
1: Igen, ezt a fontos dolgot. Na, meg azt is tudjuk, hogy van egy plusz ajándékot, figyelj, megmutatom.
4: Gratulálunk! Nyereményed egy 30 ezer forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
1: Hoppá! Sanyi!
6: Nagyszerű, nagyon köszönöm szépen.
1: Mehetsz Burger Kingezni, megvan a...
6: Burger Kingezni, megvan az ingyen reklám.
1: Így van, megvan a Balázsékos ajándékcsomag is, úgyhogy szerintem kerek a reggeled.
6: Szuper.
3: Én nem akarok panaszkodni, de amíg ti játszottatok, addig találtam egy macskaszört a mézemben.
2: De az csak is rólad kerülhetett oda.
3: Én ezt nem hiszem. De miért? Nem hiszem, mert a macska nem ilyen
1: Sanyi, szerintem ezt már nem akarod hallgatni. Vigyázz magadra, szevasz.
6: Köszönöm.
1: Nem lehet, hogy a saját macskát, hogy az Istenbe kerülhetne.
3: Felismer a saját macskám szülét, ez nem így néz.
1: Nem lehet a mézbe.
3: Ez egy kis fekete macska volt. Vagy?
1: Vagy egy méh.
2: Akkor
1: még
2: lehet,
3: mindenki mutassa meg a bajszát kifelé menet.
2: Nálunk minden tiszta kutyaszőr, úgyhogy akár
3: milyen
2: róla
3: kutyád van?
2: Fekete.
3: Ez sötét. Volt az, tessék.
1: Akkor köszönjük az. Szépen. Pedig Júli legközelebb szörteleníts a jösszadásba.
2: Hozzá se nyúltam.
3: Akkor hogy kerül bele a mézembe? A mézembe, bármibe belerakadtad volna, de úgy döntött, hogy a mézembe fog belekerülni.
2: Kíváncsi voltam, hogy kiszúrod-e.
1: Hogyan cseszünk ki kollégáink, a rovatunk következik. 7 perc, nem, 1 perc múlva lesz 7 óra, jövünk vissza a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Vitara már 7,5 misitől, Esklossz már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
8: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben!
4: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
12: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
13: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
14: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Óvodafejlesztési projektről egyeztettek Balassagyarmat, Ipolyság és Ipoly Balog vezetői. Kiélezett végjátékban győzött Újbudán a salgótarjáni kosárlabda csapat. Két felvidéki településsel közösen fejleszti óvodáit Balassagyarmat önkormányzata. A projekt kapcsán a múlt héten tartottak sajtótájékoztatót a három település vezetői, számolt be a felvidék.ma. Zahar Pál, a sajtótájékoztatónak otthont adó Ipolyság polgármestere kiemelte, különösen fontos a szakmai programok megvalósítása, amelyeknek valós hozadékuk van a hétköznapokban. Csak Gábor, Balassagyarmat polgármestere kifejtette, a szlovák-magyar együttműködés korszerűbb és befogadóbb óvodai nevelést hoz az Ipoly-menti térségbe. Ismertetése szerint a pályázat programokat, workshopokat és előadásokat is magában foglal, továbbá kialakítanak egy metodikai rendszert, és jelentős digitális eszközfejlesztésre is sor kerül. A három település összesen mintegy 192 ezer eurót, vagyis mai árfolyamon bő 70 millió forintot nyert el a projektre. Országos átlagban az idei volt a hetedik legszárazabb szeptember a mérések kezdete, vagyis 1901 óta. Erről a Hungaromet írt friss elemzésében. Ismertetésük szerint hazánkban átlagosan 15,1 mm-nyi csapadék hullott a múlt hónapban, mely csupán bő egy negyede az ilyenkor szokásos mennyiségnek. Nógrád megye térségében sem esett sok eső. A Hungaromet térképe szerint itt jellemzően 15-20 mm között alakult a szeptemberi csapadék mennyiség. Sport. Ismét kiélezett végjátékban nyert a salgótarjáni kosárlabda ese férfi csapata. Az SKSE az NB1B piros csoportjának harmadik fordulójában az Újbuda Mavc együtteséhez látogatott el. Az első két negyedben a tarjáni kosarasok domináltak, akik a szünetre 43-31-re vezettek. A harmadik játék részben aztán rákapcsoltak az újbudaiak, a meccs vége felé pedig még a vezetést is átvették. Ez azonban nem ijesztette meg a tarjániakat, akik hamarosan ledolgozták néhány pontos hátrányukat. Ezután kikijáték következett. A rendkívül izgalmas végjátékban pedig végül a vendégek bizonyultak jobbnak, így végül Újbuda Mavc salgótarjáni KSE 83-87. Kovács Dénes, az SKSE vezető edzője a meccs után úgy nyilatkozott, bár voltak problémáik és több játékosuk is kipontozódott, végig egyben volt a csapat. Várják a véradókat a következő napokban. Szerda délután 1 és este 6 óra között Rétságon, a Városi Művelődési Központban. Csütörtökön délelőtt 11:30-től délután 1 óráig Salgótarjánban, a Nógrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság épületében. Majd délután 3-tól este 6 óráig a Bújáki Művelődési Házban rendeznek véradást. Pénteken délelőtt 10-től délután 1-ig az Egló pásztói telephelyén, míg délután 14:30-tól este 6-ig a Palotási Művelődési Házban lesz véradás.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A

egy ország issza! Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó! De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!

0: Tó oszlopnak, és jó nagy dugó várható. Hege írta nekünk, ezt megköszönjük szépen.
1: Állítólag este egy pizzás párnára hajtotta le a fejét.
0: Figyelj, kis költségvetés, az aludni meg kell mindenféleképpen.
2: Hát kíváncsi vagyok egyébként, hogy hány civilt von majd be kényszerűségből ebbe a történetbe, tehát hogy hány helyen alszik majd úgy ismeretleneknél, ahogy ebben a műsorban úgy rendesen szokás.
0: De most ez nem úgy lesz.
1: Nem, most az van, most hogy van kapnak pénzük. Kis pénzen kell menni.
2: Értem, kis pénz, de hát az, főleg az utazásra lövéd el, nem?
1: Hát a jegyekre... én nem láttam még soha Balázs jegyet venni. Tehát, hogy én nem akarok senkiben ilyen hiú ábrázokat kelteni, de az, hogy a Balázs nem vett magának semmire jegyet, az tuti.
0: Két dolog, tehát jegyet nem vesz, és a tankolásért nem fizet. De figyelj, külföldön vagy ott, azért ez nehezebb, mert
2: ott nehezebb
0: nyilván,
2: kidomálni.
0: Meg tudod oldani.
1: De ott kevesebb az ellenőr.
0: Bedumálod már az ott alvást, tehát ja. Hogy biztos, hogy kell valami szállás is. Egyébként. Na, mondtad, hogy akarsz mesélni valamit.
1: Ja, igen. Tegnap este én is ugyanolyan adrenalin bombán vettem részt, mint amúgy Julia hétvégén a lövészettel, csak másfajta program volt, és sokkal könnyebben elérhető azoknak a rétegeknek is, akiknek kevesebb a pénze, vagy a szabad ideje. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy aki vágyik egy kis izgalomra, vagy azt szeretne, hogy újra élni akar, tud, hogy érezni akar, hogy minden sejtjében, hogy így itt vagyok, jelen vagyok, ez igen, ez az élet, annak csak azt tudom, hogy menjen el, lakódj, Juli.
2: Ó, Isten.
0: Figyelj, majdnem ugyanazok a szférák, amit Juli pengetett a hétvégén, egy jó lakógyűlés, hát figyelj.
1: A lakóközösség megneszelte, a Ferencvárosban csináltak egy pályázatot, hogy lehet pályázni arra, hogy bekamerázzák az épületet, ahol laksz.
2: Igen.
1: És mi egy olyan épület előtt, vagy épületben lakunk, ahol igen-igen szükség van a kamerára, de ezt már régóta is pedzegettük ezt a dolgot, de ugye, amikor valami 3 forintba kerül, akkor ketten elájulnak.
0: És
2: hiába jöttek az észérvek, hogy de hát ez növeli a lakás értékét, a biztonságot.
1: Minden keresztül mentünk, igen, de senkit nem érdekel, a lakóközösség fele golyóálló, a másik fele pedig soha életében nem találkozott még semmilyen visszaélés a kerületben, tehát hogy ez egy boldog hely. És az a lényeg, hogy de van azért egy nagy közösség, aki nagyon vágyik erre a kamerarendszer, úgyhogy kitalálták, hogy akkor pályázzuk ezt meg. Igen ám, igen ám. De nem úgy van az.
2: Mert nekem van egy Józsi ismerősem, aki olcsóbban megcsinálja.
1: Nem. Ennél sokkal durvább a dolog. Hoztak egy törvényt, hogy a GDPR miatt a lakóközösség 2/3-ának el kell fogadni azt, hogy akartok kamerát. De nem a felének, hát nem a 1/3-ának, és nem a lakóközösségen megjelent emberek felének, vagy 2/3-ának, hanem a lakóközösségnek a 2/3-ának.
0: És akkor már itt kezdődik, hogy le se jön a fele, ugye?
1: 180 lakás van. Tehát 180 lakás, és
2: hol tartottátok? Pincében, vagy valakinél?
1: Egy iskolában.
2: Ja, iskolában
1: szoktunk találkozni, szemben van velünk. És akkor a lényeg az...
0: Az iskola tud róla? Vagy csak így este bementek?
1: Szerintem ezt meg tudtuk ugrani csapatosan, hogy elkértük egy órára, kifizettük a közös költségből azt az 1 órát, és megugrottuk. És az a lényeg, hogy nekiugrottak a fiúk a lakóközösségből 4-en, köztük a férjem, azt mondták, hogy kész! Ezt most el fogjuk intézni. Csináltak egy listát a lakásokról, és mindenhol bekopogtattak, 3 héten keresztül ment a házalás, hogy gyere, adj egy, ha nem jössz el, akkor adj egy meghatalmazást.
0: De mindent tiszteltem a férjedé, hogy ebben beleállt.
1: A gyerek már hozzászokott, hogy apa este 7-kor még kimegy, menj egy kört a lakás körülbelül, és így izé. Úgy jött haza tegnap a gyerek az iskolából, 7 éves, hogy anya, mikor lesz a rendkívüli közgyűlés?
2: A férjed ezzel kell, és ezzel fekszik egy-két hete.
1: Ilyen felfoghatatlan mennyiségű papírmunka van a hátam mögött mindenkinek, akinek lehetett írtunk. És ugye az volt, hogy akkor most nézzük meg, hogy mennyi mozgósítható ebből a 180 lakásból. És hát ugye a közös képviselet, ő úgy van ezzel, hogy minden, ami plusz munka, az hát ez olyan, hogy jó, hát megcsinálom, de tudod, azokat a pluszköröket nem teszik bele.
2: Jó, de ha Péter megcsinálja ezt helyette, akkor nekem ez nagyon nincsen dolga.
0: Na jó, de alapból van az a... munka, érted, a levezetés, ott azért kell egy ember, aki ezt az egészet
1: hát
0: összefogja.
1: Ezt ő csinálja meg, ugye meg hivatalos szabályzatok vannak, meg SMS van, meg ilyenek, de a lényeg az nagyon fontos, hogy a lakóközösségnek egy része alapból gyanúsnak tartja azt, amikor egy lakótársuk kér tőlük valamit.
2: Kopog.
1: Igen, úgyhogy ezért elkezdték ők keresni a közös képviselőt, hogy az uraságomat megkereste valami, tudod, de hétfőn napi
2: figura. Állítólag a házban lakott bájér, és soha nem láttam még.
1: Igen. Mit akarnak ezek? Mit akarhatnak ezek?
0: És minek ide kamera?
1: Igen, hát nem akarunk megdögleni, Teri, ez van, nem akarunk megdögleni. Ellopták a papucsomat, Teri, érted? Ezt nem szeretném többet, Teri. Ez a helyzet, és akkor mindegy, össze 3 hétig ment nagyon durran a házalás, és akkor elmentünk, és ott derült ki, hogy megvan-e a 2/3. Na most.
0: De
2: mire fogadunk?
0: Nincs. Én kézfenntartással szavazok amellett, hogy nincs meg,
2: nincs.
0: Mert le se jön a lakógyűlése.
1: 66,6%-ot kellett megszerezni ahhoz, hogy megkaphassuk a kamerára az engedélyt, és még onnan jön a pályára.

0: Ezás, csak mondom nektek. És ott volt mindenki, soha nem látott jelenlét. Soha nem látott jelenlét. Olyan emberek bújtak elő az odvaikból, akiket soha nem láttam még sehol. És a végső szám 56% lett. 56%, de figyelj, abban már minden benne volt. És az a lényeg, hogy mondtuk, de ez 6 lépcsőház, hogy, és akkor de lépcsőháznak itt nem jön ki. És kiderült, hogy amúgy a 6 lépcsőházból 2-ben nem voltak igazából aktívak, a másikban mindegyben megvan a 2/3, de nem lehet szétszedni a lépcsőházakat, mert ez egy egységnek számít. Na mindegy, hogy elkezdődött.
1: De nem lehet őket korrumpálni valamivel, süteménnyel. Hát azok,
0: nem, akik nem szabadul. Mert ők külföldön vannak, kiadják, nem érdekli őket. Ilyeneket írnak, hogy miért nem lakunk a lakásban, nem érezzük magunkat érintve.
1: Hát érintve van az albérlőm, hát az el fog menni, hogyha egyszer kirabolják.
0: De ha az albérlődet kirabolják, és elmegy, akkor jön majd egy albérlő, aki sokkal többé fogja kibérelni a lakásodat. Tehát tulajdonképpen ugye kivettük a pénzt a zsebéből.
1: Ó, sezd meg. Tudod, és mi, ez... Hagy tegyek hozzá valamit személyeset. Egyébként az új darabomnak a Lakógyűlés című előadásnak...
2: Ó, de szép átkötés, Júli! Erről most van... nem tudunk beszélni, maradunk az eredeti.
1: Éppen ma van az Erkelben a premierje, de igen, tehát, hogy ezek a lakógyűlések azért rettenetesen bosszantóak, mert mindig van egy Terike, egy Marika, egy Józsika és egy Béla, akik az élő fába belekötnek, hogyha egy picivel emelkedik a közös költség, abban a pillanatban hátat fordítanak, teljesen mindegy, hogy milyen beruházásról van szó, teljesen mindegy, hogy az lakás értékét növeli, ő nem akarja eladni a lakását, úgyhogy innentől kezdve ő letolja.
2: Ebben az esetben ugye nem igényel pénzügyi befektetést a dolog, hiszen pályázat alapján tudnád beszerezni a kamerarendszert.
0: De várjál, de igaza van a Julinak, mert az egyik hóbortos szomszéd azon a jelen, igen, de azt olvastam a pályázatban, hogy ennek van karbantartási költsége 24 000 forint.
2: Per
0: évente, és ez az 24 000 forint, ez 180 lakás között oszlik meg, szóval komoly terhet róla az egész lakóközösségre. Na várjál, és akkor és az élőfába belekötnek, és szeretném, hogy ha végigmennénk azokon a karaktereken, akik látogatják a lakógyűléseket, mert szerintem Örkény, ha ezt megélhette volna.
2: Szerintem már akkor is volt egyébként lakógyűlés a Örkény korában is, de biztos, hogy most sokkal izgalmasabb. Hát van az unatkozó Marika néni, akinek tényleg minden szar. Ez egész biztos.
0: Tehát ő csak azért, hogy cinikus legyen.
2: Gyakorlatilag igen, tehát hogy mindenbe belekössön és minden megfúrja.
1: Illetve mindig legyen egy jobb ötlete.
2: De nincs, nem, Júli, az a baj, hogy neki nincs. Tehát, hogy
0: nem, tudod, ő csak cinikus. Ő csak cinikus, és csak azt hozta el, hogy igen, de a törvényeket nem lehet megváltoztatni.
2: Ő a Dafke nem, és neki soha nem lesz jó ötlete, érted? Mert egyébként azt én el tudom fogadni, ha valaki azt mondja, hogy figyeljetek, ez így nem, viszont én azt javaslom, hogy ez tök jó. Neki nincs ahogy, neki csak a nem van, és mindenre.
1: Nem, úgy gondoltam, hogy azt mondaná, hogy a kamerarendszer helyett inkább újítsuk fel a tetőteret, vagy a tetőt, mert hogy beázik. Tehát, hogy mindig van valami alternatíva, amire inkább elmehetne a pénz. Ez hülyeség, de arra inkább legyen virágláda.
2: Marika néni azt szokta mondani a kamerarendszer, hogy minek az ide, minek én az... úgyis kint ülök.
0: Engem az érdekel, hogy az a tömeg, aki nem akar kamerát, ő mit csinál a lakásában?
2: Nem megy el otthonról.
0: De nem. De mi van akkor, hogy ezek is mind sorozatgyilkosok, tolvajok, illegális állattartók, kutyatenyésztők, drogfeldolgozók.
2: Ezt nem dobtad be tegnap este?
0: De kérdeztem,
2: hogy önök mind?
0: Nem, ők nem jöttek el természetesen, de hogy el kell gondolkodnunk rajta, hogy aki ennyire ellene van annak, hogy lássák, hogy mit zajlik a folyosókon, hogy ott vajon mi zajlik?
1: De semmiféle joghézag nincsen ezekre az emberekre, akik azt mondják, hogy itt egy lesöplik az asztalról, és azt mondják, hogy minket ez nem érint, mert hogy egyébként külföldön lakunk, kiadjuk a lakást, tehát nincsen mozgástere ezeknek az embereknek.
0: Lüktetett azért a homlokomon, amikor ott álltunk, és 56%, ami a többség, de hogy nem elég a többség, hanem 2/3 kell, és erre a végén az lett a konklúzió, hogy hát írni kell akkor a minisztériumnak, hogy változtassák meg a törvényt. És mondom, és személyesen kinek írom azt a levelet?
2: Kedves minisztérium.
0: Kedves minisztérium, itt voltunk a lakossággal, és hát az a helyzet, hogy nem értünk egyet ezzel a törvénnyel, hogy hozza valaki elé az embert, aki ezt a törvényt felügyeli. Ki ül ezen a törvényen?
1: Van az a típusú lakó, aki egyetért tud ugyan beruházással, de mindig van neki egy ismerőse, aki ezt sokkal olcsóbban megcsinálná. Tehát van egy haverja, aki ezt felennyiből kihozná, miért nem hívjuk fel őt? És akkor hátráltatja, ő ezt így nem fogja megszavazni, mert szerintem ezt sokkal olcsóbban is ki lehetne hozni. Tehát alapvetően egyetért a kezdeményezéssel, de fussunk még egy kört, még másik három alvállalkozó.
2: De ez is egy konstruktív, érted? Mert azt tudja mondani, hogy figyeljetek,
0: ez
2: nekem van.
0: Ez korrupció.
2: De ez nem jó, meg ugye itt megint pályázatról van szó. Valószínűleg adott cégeket bíznak meg ezzel a sztorival. Ilyenkor nincs az, hogy újra összehívjátok a közgyűlést, és akkor már kevesebb 5% is elég?
0: Ó, figyelj, úgy indul az egész, hogy akkor vannak az az emberek, akik tulajdonképpen nem is értenek egyet a kezdeményezéssel, de eljöttek, hogy belenéznek a szemébe azoknak, akik küzdöttek értek.
1: Akkor és van, azt mutassák, hogy
0: igen, hogy
1: kár volt.
0: Szerintem mind ostobák vagytok. Na, én nem kérek ebből. Igen, akkor van az az ember, aki csak is kizárólagosan azért jött, mert unatkozott, és mindenbe beleköd az élő fába is, és olyan hosszú körmondatokban beszél, amire semmi szükség nincsen, csak hogy ki. Tehát ő egy energiavámpír. Az akarja, hogy figyeljenek rá, egy nagy közösség figyeljen rá, és kész.
1: Kinyilatkoztat teljesen irreleváns dolgokról beszél, aminek semmi köze nincsen az ügyhöz, de ő így előad a panaszát, hogy hirtelen megosztja mindenkivel, mert most akkor most van
0: levegő. Igen, és kifelé már látod a járása, hogy kurvára meg van elégedve magával.
2: Mint
0: John Wayne, úgy hagyja le, hogy a helyszín.
2: Én, amikor még a fővárosban laktunk, egyetlen egy lakógyűlésen voltam hajlandó részt venni, az elsőn, amikor beköltöztünk a 13. kerületi lakásunkba, és mikor egy óra után még mindig ott tartottunk, hogy mik lesznek a napirendi pontok, mert abba se tudtunk megegyezni, akkor mondtam, hogy én itt befejeztem. Tehát, hogy rám köszönöm szépen, ne számítsanak, mondjuk van szerencsém ugye a dologban, mert van egy előre tudott helyőrségem, a béka, aki ezt megoldotta, de hogy én be nem teszem a lábam ilyen helyre, hát szóval figyelj, ez annyira Dunába öntött víz.
1: Igen, de aztán utána valamit megszavaznak, és akkor utána azt mondod, hogy én hol voltam akkor, amikor ezt megszavazták.
2: Tehát de van ez már a nem lehet egy szavat se, tehát ja, én utólag nem ugattam.
1: Aki utólag visszafelélő, hogy tehát én nem voltam ott, én nem is tudtam róla, hogy van közgyűlés.
0: És közben pedig ott van a közös képviselet, aki meg úgy jön vele, hogy persze, ha akarjátok, akkor ezt megcsináljuk, de plusz energiát, hogy nem tesznek bele, nem úgy vannak vele, hogy küzdjetek, küzdjetek. És az abszolút kedvencem az tényleg, hogy nem tudsz változtatni a dolgokon, de a teljes tehetetlenség van. És látod, hogy van ez a réteg, aki ezt imádja. Uh-huh. Imádják.
1: Igen. Deckerlin vannak ugye ilyen társasházak, ahol például az elektromos rendszer gajra megy, és nagyon régi és elavult, és fel kellene újítani. Viszont a lakóknak a, nem tudom, 80%-a 60 pluszos. És hiába mondják neki, hogy na de Teri néni,
0: 60 pusztás?
1: Rá önre fog gyulladni a lakás, hogyha ezt nem cseréljük ki. Ő már nem akar dupla közös költséget fizetni, ő már úgyis nem sokára meghal, akkor ő minek hagyjon ebbe bele, érted? És ott állsz, és egy helyben toporogsz, és a ház meg esik szét, és pontosan tudod, hogy 5 év múlva ez még több pénz lesz, mert akkor meg már mindent arra megy. Úgyhogy úristen, ezeket itt úgy gyűlöltem ezeket.
2: Nővére még két ilyet fúrtak meg, az egyik a szabályozható fűtés.
0: Hát ez nem kell. Minek? Minek kéne?
2: Ha olyan jó meleg van itt, Marjankám. Ha minek?
1: Vegyem fel egy kulcsit.
2: Igen, ha megfázik, ez az egyik. A másik a külső szigetelés, és azt is támogatásból lehetett annak idején megcsinálni. Figyelj, a ház negyede korteskedett minden nap mindenkinél, hogy értékesebb lesz a lakás. Uh-huh. Érti? Erzsike néni, Pista bácsi, hogy amikor majd önök meghalnak, az unoka örököl, akkor többet fog örökölni.
1: Hol az, aki már
0: ezeknek?
2: Ezeknek így átfúrják a falat.
1: Nekem jó a 16 fok is.
0: Fú, felfoghatatlan. A másik, amit nagyon szeretek ebben az egészben, hogy így előhozza be ezt a harcos kedvet, tehát hogy van az a pillanat, amikor elhiszed, hogy figyelj, akkor most ezt meg fogják érteni, most elmondom máshogy is, akkor meg fogják érteni. Jó, így se értették, nem? Akkor elmondom, harmadik féleképpen most fogják megérteni, és látod, hogy nem azért jöttünk, hogy megértsük. Hát nem érted, nem akarjuk megérteni, azért jöttünk.
2: Ezért nincs neked hangod, elkiabáltatták, de a lakógyűlésed.
0: Lehet, hogy ez volt az, de már oda is így mentem, teljesen őszintén, nem voltam hatékony.
2: Nagyon jó ötletek jöttek. Ha megadod a címet, Eszter, a fiúkkal elmegyünk, és betűnünk szívesen egy-két lakásba.
0: Elég, hogyha valaki így fekáliával összekenni néhány kilincset.
2: Nekem és itt is van a másik, hogy szarjatok az ellenző küszöbére, nagyon-nagyon szívesen ott segítek, ahol tudok.
0: Köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy bármi kimozgatná ezeket az embereket, őszintén.
1: És nálunk is van ilyen 10 év alatt két vénasszony miatt nincs szigetelve a lakás, mert neki már nincs ideje erre, 250 000 forint per fő lenne a díja, gondolom ez szétosztva a részletfizetésekben lehetne kifizetni, de 700 000-ért vett bútort remélem abban fogják felravatolozni.
0: Ugye nálunk, hogyha kifizetnék a kamerarendszert, akkor nagyjából fejenként 8000 forintra jön neki. Hát az 8000 forint, ez egy komolyabb, okay.
2: Bevásárlás gyakorlatilag. A boltban 8000-re már nem tudsz elmenni, mert nem kapsz érte semmit, érted?
0: Igen, és tehát elképesztő igények vannak. Amúgy erre visszatérve, apukám fűtésre foglalkozott Nyíregyházán, és amikor átvettek egy ilyen épületet, ahol a forró víz a csapból jött, azért volt rendkívül lakógyűlés, figyeljetek, mert ők hozzászoktak ahhoz, hogy a csapból olyan forró víz jön, hogy ki lehet vele keverni a Nescafét.
2: És most már nem lehet akkor
0: ezt. Apám úgy mondta, hogy szerintem ez nem egészséges, hogy égetjük az energiát arra, hogy gőzöljön oda a csap, hogy mi lenne, ha ebből visszavennénk, kevesebből fűtenek, és akkor mondjuk legyen csak 30 40 fokos a víz, tudod. És ebből emiatt volt egy rendkívül lakógyűlés, és ott ültek, de hogy régen elég volt alá tartanom, most jött belőle a forró víz. Hol a forró víz?
2: Tudod? Na, tehát ugye aki ugye Nescafé-val éli az életét, hát na most ott már mit vársz még el? Nálunk 2 éve könyörgök, hogy legyen megcsinálva a tető, a 3. emeleten lakom, ázom, és nem csinálnak semmit, nem foglalkozik vele a többi lakó. Lejjebb kellett volna költözni, haver, ennyi. Ugye? Tehát a második nem ázik, akkor őt már onnantól kezdve nem érdekli ez a történet. 8 évig laktam egy 6 lakásos társasházban, tetőtér, 2 lakás, nem voltak hajlandóak kapucsengőt felszereltetni, amivel ki tudom nyitni a kaput, és tudok visszaszólni, és hallom, hogy kicsönget. Mert ő az elsőről még le tud menni, de te mennyire járjál le, érted, a 3-ról a 4-re.
0: Óriási, óriási. Figyelj, a házunkban volt egy nap, egy fél év ezelőtt, amikor mindenkinek a lakása elől minden elloptak. Tehát mindent elloptak, tehát cipőket, rollereket, amit el tudsz képzelni, és erre a lakóközösségnek az a része, aki szintén érintett ebben, hogy reagált, 5 éve nekem lopták el, és akkor nem voltak ott idegesek. Nem voltál ideges.
2: És tökre igaza van. Tehát igen. Azon is kellett volna háborogni, hogy neki elvitték a izét.
0: Igen.
1: Zárni kéne a kaput?
0: Igen.
1: Az lenne a megoldás. Nem kamerarendszer kell ide.
0: Volt olyan, hogy mentek körbe Péterék, és akkor írták el, és mondták, hogy ne haragudjon, ott ült mögött a férje. Mi azért nem fogjuk aláírni, mert 10 évvel ezelőtt a kocsinkat innen lopták el, és akkor senki nem állt mellénk. De hát nem látunk itt 10 évvel ezelőtt. Az mindegy.
2: Az mindegy. De nem álltál mellé.
0: Az mindegy, hogy nekem oda kellett volna menni, azt odállni mellé. Tehát terheltek vagyunk, traumatizáltak.
2: Feldolgozhatatlan traumatizáció, így van. Nálunk csütörtökön lesz lakógyűlés. A legutóbbin annyira paprikás volt a hangulat, hogy az egyik néni a földhöz vágta a saját fogsorát. Van a pillanat.
0: Úristen, ez én vagyok. Nagyon kevés választ elettől.
2: Nem, te leszel.
0: Ha, amint lesz kivehető fogsorom, tehát amint ideig el fogjuk jutni, meg fogom csinálni, hogy bárhol, ahol nem értenek velem egyet, földhöz fogom vágni.
1: Szülői érdekezleten ott kezd el. Például, aki rossz lányoknak adja ki a lakását, az a klientúra miatt ellenérdekelt lehet a kamerarendszer felé felszerelésére.
2: Látod, hogy vannak dolgozó lányok
0: egyetlen
2: a házban?
0: Egyetlen egy prostituáltunk van. Ja. Egyetlen egy,
1: és ő meg akarta szavazni.
0: Benne volt ő, átláthatóság pártunk. Ez az ő érdeke is amúgy, mert őt is biztonságban kell tudnunk. Hát,
2: így van, valaki az... ellopja, hát már nem lesz az, egy örömány az egész házba.
0: Sose lehet tudni. Egyrészt, másrészt meg az van, hogy az ő munkája veszélyes, tehát nekire is kell az, hogy vigyázzunk rá.
2: Na, pont rólad beszéltünk, aki ezt az SMS-t írtad. Lakáson belül a kaputelefon, ha rossz, saját költségre megy!
0: Köszönjük.
2: Nem is mondta senki.
0: A közös képviselő úrtól, hogy hozzászólt ehhez a dologhoz.
2: Nem is mondta senki, hogy a saját kaputelefonodról van szó.
0: De beszélnénk egy kicsit a közös képviselők patológiájáról is, hogy ez hogyan alakul ki, mi ez a személyiség, ami kell ahhoz, hogy ezt a pozíciót jól be tud tölteni.
1: Az elején még jó szervező, nagyon lelkes, aztán utána egy év után belefárad.
2: Na, ha van marad... közös képviselőnk, tessék, igen. Hogy mit szeretsz benne, miért vállaltad, jelentkezz, meg akarjuk tudni.
0: Hol tört el az életem?
2: Mi ez? Igen, vagy mit imádsz?
1: Mi volt a karriertörténet?
0: Mi volt az, amikor varázslóból Voldemorttá változtál?
2: Jó,
0: hogyan alakult
2: ez? Jöhetnek nyugodtan akkor az ilyen sztorik is a lakógyűlésről. 1 perc múlva 7:30 jövünk a hírek után.
3: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb. Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
6: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
1: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
7: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: Jövő héten szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hunja be a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: Stílusos őszre egy nagy vonalú ajánlat. A Dockyardban vasárnapig minden őszi ruházatra és cipőre 20% kedvezmény, sőt, a boltokban a harmadik termékre már 30% jár. Columbia, Helly Hansen, Fandango, Timberland, Lukta, O'Neill, Hoka és sok más márka minden darabja 20% kedvezménnyel a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
7: Készülj a hétvégére, egy szaftos sertés sült el. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss sertéscomb minimum 7 kg-os kiszerelésben, kilója csak bruttó 1049 forint október 12-e és 18-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5 és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
9: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
10: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1 millió 200 000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
11: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
12: Csipet, Ropi! Wow! Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a Csipet, Ropi termékeket a boltok polcain, akár betűropi, vagy perec formájában is. Csipet, Ropi! Harap rá!
13: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. MR vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
14: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
15: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
16: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
15: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
16: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
15: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
17: Gasztroenterológiai és vastagbélrák szűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
18: Ahó csajok, megvan már a ruhád, megvan a frizurád és a sminkesed.
2: Jó hír! Megvan! Rigó Esti Fészár. Professzionális alkalmi és mennyasszonyi smink Salgó Tarján szívében. Fotózás, szalagavató, évvégi rendezvény, bál, őszi-téli esküvő, prémium termékekkel, személyre szabott tartós sminkkel várlak, hogy egész este magabiztosan ragyoghass. Bejelentkezés Facebookon és Instagramon Rigó Esti Fészárt vagy a fesart.smink@gmail.com címen.
0: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió Eggyel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. Munkaidőben is. Tévés 2 között Justin Orsi várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió Eggyen. A Rádió Eggyen napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: is the World is Mine radio show on Radio 1. Radio 1.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottál.
3: Salgó Tarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Az év elején megnyílik a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány Szalmaterci bölcsődéje. Nógrádban is csökkent az eladó lakások iránti kereslet szeptemberben. Pár hónapon belül megnyitja a családi bölcsődőjét Szalmatercsen a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány, számoltak be honlapjukon. A Bér Miklós nyugalmazott Váci megyés püspök vezette alapítvány, immár évek óta működteti a szalmatercsi és a ságújfalui jelenlétpontokat. Előbbi településen megvásároltak egy családi házat, melynek felújításába 2025 végén vágtak bele. A helyszínválasztás fontos szempontja volt, hogy a 22-es út mentén több településről is igénybe vehessék a családok az új intézményt, és így a szülők ismét munkába tudjanak állni. Az önkéntesek segítségével már a belső festésre is sor került nemrégiben, a tervek szerint pedig jövő év elején megnyitja kapuit a családi bölcsőde. Bér Miklós úgy fogalmazott: szeretnénk, ha Nógrád megye az országnak ez a meseszép vidéke élne és gyarapodna, és mi ehhez kívánunk a jelenlétpontjainkon zajló munka mellett a családi bölcsődével is hozzájárulni. Jóval nagyobb lendülettel kezdték az őszt a lakáspiacon az eladók, mint a vevők, olvasható az ingatlan.com elemzésében, melyben a szeptemberi keresletet és kínálatot ismertették. Mint írták, a múlt hónap végén már közel 150 ezer eladó lakás és ház szerepelt a kínálatukban, ami 11%-kal több, mint tavaly ilyenkor. Augusztushoz képest pedig 26%-kal több lakóingatlant hirdettek meg az eladók. Ezzel párhuzamosan közel 229 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, ami 37%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Az egyes megyék között ezúttal is nagy a különbség. Míg Vas megyében közel 13%-kal nőtt, addig Somogyban 17%-kal csökkent az eladó lakások iránti kereslet. Nógrád megyében szintén visszaesett a kereslet, itt 9,5%-kal csökkent a telefonos érdeklődések száma augusztushoz viszonyítva. Ismét kiütéses győzelmet aratott két csapat a labdarúgó Nógrád megyei első osztály 9. fordulójában. Pontos eredmények: Széchenyi Nagybátony 0-8, Héhalom Pásztó 0-5, Karancsapújtő Szügy 1-0, Berkenye Romhány 1-3, Karancsberény Diós Jenő 3-1, Mohora Vizslás 1-1. Időjárás. Ma is a napsütésé lesz a főszerep Nógrád megye térségében, csapadék nem várható. A hőmérséklet délutánra 15-16 fokig emelkedhet. Szerdán változékony, kissé szeles időben lehet részünk az előrejelzések szerint. Esőre ekkor sem számíthatunk. A korai órákban akár -2, +2 fokig is hűlhet a levegő, míg napközben 14-16 fokot olvashatunk le a hőmérőről. Csütörtökön szintén napos és felhős időszakok válthatják egymást, 16 fok várható. Köszönöm figyelmüket!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió 1.
1: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.
5: Itt vagyunk ám, szevasztok, 7 óra 40 perc van, csak még sztoriban voltunk, de már nem emlékszem milyenben.
6: Jó reggel.
5: Elmúlt, egész gyorsan elmúlt. Azt mondja, hogy közlekedési információk vannak Dunaharaszti M0 mindkét irányba elesett, M0 Deák Ferenc híd két külső sávját ebben a percben zárják, M1 irányában alakul a gyülekező, úgyhogy hát ilyen ügyek vannak balesetről. Egyébként meg nem kaptunk hírt, ezeket köszönjük, ha van bármi, akkor írjátok meg nyugodtan. Na hát a közös képviselőkről, meg a lakógyűlésről kezdtük-e beszélgetni, mert Eszter túl van élete egyik nagy traumáján, nem baj, lesz belőle előadás.
6: Nagyon szeretem ezt. Ez volt a második lakógyűlés, amit részt vettem, az elsőre azért mentem el, mert valaki az udvarom elhelyezett fa leceket, amin százszegek voltak átverve, és körberakta vele a játszóteret.
5: Nagyon okos.
6: És akkor úgy éreztem, hogy szerintem ez veszélyes, srácok. És erre azt mondta a közös képviselő, hogy de hát összeszedted, nem? Okay.
5: Igen.
7: Szerette volna távol tartani a gyerekeket a hintától? Vagy
6: nem, ez
7: valami
6: olyan lakó volt, akik zavartak a gyerekek, akik hintáznak kint. Ezért akkor úgy érezte, hogyha valaki esetleg meghalna, vagy belelépne egy szállászekbe, akkor az majd elvenné a többi gyereknek a kedvét ettől.
7: Hát csak a legkitartóbbak menjenek oda. Akkor.
6: Igen, de hát nem tudták, hogy mi nyíregyháziak vagyunk, tehát mi alapból szállászekkel szoktunk fésülködni. A másik meg, hogy volt trambulinunk, azt meg átdobták a kerítésre, mert ott ne ugráljon senki a trambulinon. Szerintem milyen állapotban vannak itt az emberek amúgy. Ja, Istenem.
5: Nem is érted az egészet. Egyébként tényleg nem érted. Tehát ezt, amikor így gyerek sérelmére akarsz elkövetni valamit, mert amikor megvetted a lakást,
7: nem
5: akkor nem láttad, vagy akkor ez még nem volt.
6: Sárszat, egy óvoda csak van az udvarunkon.
5: Van
6: az udvarunk, és a szomszédos telek az egy óvoda. Akkor tehát, hogy tehát most akármit csinálsz, tehát kinyírhatod a 8 gyereket a házban, érted, de mellettünk akkor is az egy óvoda.
7: 120.
5: Igen. Igen. Na, tehát akkor, amikor megvásároltad, ez nem tűnt fel, vagy azt mondtad, hogy hát ezek biztos ízé fővárosi csendes gyerekek, nem lesz itt kiabálás.
7: Hát figyelj, a Stefánia úton a közgyűlések rendszeresen arról szólnak, hogy itt zaj van. Ez a Puskás Aréna, meg ott az előtt Népstadion volt, ez sem ma épült, drága bogár. Tehát, hogy akkor, amikor ide költöztél, és megvetted ezt a házat, akkor mire számítottál, hogy itt mi lesz? Elképesztő kifogásokat hoznak félre.
6: Na de itt vannak azért történetek, hogy kinek mit intézett a lakógyűlése. Nagyon tetszik. Vannak az, hogy hozzájuk szokva, hogy ugye Balázs olvassa fel ezeket, ezért csak nézek Feride, de nem jön
5: velem.
6: Mondom
5: én. A 90-es évek vége lakógyűlésén az egyéni vízóra felszerelés volt a téma, az általánydíjas víz helyett. Tehát, hogy ugye annyi, amennyit fogyasztasz, annyit kell figyelni. A kevéssé okosabbja nem akarta felszereltetni. Anyám bepipult, azt mondta, hogy visszamegy a harmadikra. Kinyitja a csapot, és addig nem zárja el, amíg nem lesz megszavazva az egyéni mérőórás mérés, és őt az se érdekli, ha hónapokig nincs megegyezés, addig fog folyni a víz a közös számláról, fél órán belül megszavazták.
6: De na, jó, na, én is ezzel vagyok én is. Én azt mondom, hogy terror és manipuláció. Erre van szükség. Nem tudsz másra dolgozni, csak ezekkel.
7: Törj be és rabold ki őket. És akkor lesz indok arra, hogy fel kell szerelni a kamerarendszert. Figyelj, itt van az evolúciója. Mellékállásban vagyok közös képviselő, 6 kisebb házam van, maximum 20 lakás, persze ennyi lakásra is jut egy-egy Karen, de a többségüket imádom, azonnal felveszem nekik a telefont, jó a kapcsolat. Azért kezdtem el, mert egyszer egy készhez kapott elszámolást, mint lakót felháborítanak tartottam, aznap este már jelentkeztem. Tehát, hogy tulajdonképpen ez az, hogy azt látod, hogy van egy bén közös képviselő, aki tötyörög, nem viszi előre a dolgokat, és akkor fogod és a saját kezedbe veszed az irányítást.
6: Nagyon kevés választ, hogy csak mondom nektek.
5: Hogy te legyél a közös képviselő. Szerintem te jó lennél.
6: De én olyan közös képviselő lennék, aki folyamatosan ott állomásozik a ház körül, tudod, így azért festeget, jön, megy, állít egy kicsit a kapun.
7: De a bürokráciában te jó vagy?
6: Nem, de ott a férjem.
5: Azt csinálná Péter, azt hogy nézd meg, milyen jó. Tehát te az vagy az, aki festeget csinálgatja, átver mindent. Tehát, hogy ott,
6: és Péter Edes megtalálta a barátját a lakóközösségben, aki szintén ugyanazon a spektrumon mozog, mint Péter, és különböző algoritmusokkal és függvényekkel már predesztináltak amúgy a szavazás végeredményét, és utána nem is az volt, hogy elégedetlenkedtek, hanem sikerült, hanem én voltam közelebb a megoldáshoz, nem én voltam közelebb. Nagyon tetszik. Viszont amúgy az van, hogy alapvetően szerintem mindenkinek van egy ilyen megélése, hogy a közös képviselő úgy tekint, mint hogyha ő érte lenne, nem? Tehát, hogy azt gondolnák, hogy a közösséget képviseli, nem?
7: És nem.
6: És szerintem ez nem igaz. Szerintem nem. A közös képviselő csak magát képviseli. A közösséggel szemben.
5: A közös képviselő szerintem védi a kasszát. Hogy ott ne történjen nagy kifizetés, érted? De nem kell még, bár ennek ellentmondjuk a következő SMS, a mi közös képviselőnknek minden egyes alkalommal nagyértékű fejlesztések jutottak eszébe, amihez hitelfelvétel szükséges, és ő azonnal mondta, hogy ő tulajdonképpen fundamentázik, tehát ha akarnak fölvenni, akkor nála meg lehet ezt kötni, minden évben emeli a saját fizetését 20%-kal, mondván, hogy az infláció követő.
7: De ez azért nem jó biznisz, mert hogyha te éveken keresztül nem végzed rendesen a munkádat, akkor fognak azt lecserélni a francba.
6: De kapod a havi fizudat, tesó.
5: Egyrészt másrészt meg kire cseréled le? Hát nincs, aki ezt elvállalja.
6: Meg hát hogy cseréled le? Hát figyelj, kamerát nem tudunk felszereltetni, akkor hogy szavazzuk meg az új közös képviselőt? Tehát, hogy ez az egész rettenetesen nehéz. Sok szempontból, hogy a pucshoz is az kell, hogy valaki kilépjen a munkahelyéről, és dedikálja magát ennek a dolognak. És még akkor is lesz, és ez nagyon durva, hogy lesz olyan ember, aki azt mondja, hogy én itt nagyon szeretem. Mit tudsz róla? Semmit.
5: Semmit.
7: Olyan
6: róla, de rossz érzés, ha arra gondolok, hogy nem ő lesz. De valaha beszélt, nem, különben.
7: Tartsuk meg. Jó, igen, a régi. Tehát,
6: ez az igazán jó.
7: Nálunk az egyik lakó ültetett két fát saját költségre. Hatalmas káosz keletkezett, hogy azonnal ássa ki és tüntesse el, vagy jogi elszámoltatás lesz.
5: Na, az kit bántott? Ezt ma, na tessék.
6: Itt jogi elszámoltatás.
5: Alapeset, hogy valaki ültetett végre két fát, ami árnyékot ad, jó lesz majd kiülni, meg egyébként zöldül a környezet.
7: Hullik a
5: levél, mi az első? Ugye? Na, mi az első, hogy ki engedélyezte? Nincs engedélyeztetve.
6: De ki írta a jogi elszámolás kifejezés bele a fa ültetés után? Tehát, hogy egy harkály volt, aki azt mondta, hogy nem hozom azzal a munkát, ki a fával.
7: Vannak emberek, akik proaktívak, és látják, hogy nem fejlődnek a dolgok, ezért saját kezükbe veszik az irányítást, és azokat is elgáncsolják ezek az emberek.
6: Szerintem vannak emberek, akik csak azért születtek, hogy a proaktív embereket elgáncsolják. Tehát az ő feladata az életben, hogy ő legyen a kerékbe dugott bot. Tehát ő az akar lenni.
5: Igen, ő neki ez a születési jegye, hogy igen, ő ezt fogja csinálni. Nagyon szeretjük a közös képviselőnket, amióta ő van, 5500-ről 12500-re nőtt a költség. Festés nincs, egy bejárati lámpáért vagy zárért 2-3 hónapot kell könyörögni. Az épület megépülése óta nem volt karbantartva a lépcsőkorlát, burkolni kb. Sose fognak. 50 éve jó a cementlap, jó lesz az még 50 évek. Remélem magadra ismersz, Ibolya!
7: A mi közös képviselőnk cseszik mindenre, oldjuk meg, de a pénzt emeljük. Az önkéntes házmesterünk átnézi a kukákat, ki mit dob bele, ki mennyit parkol, mikor jön megy a másik a lakó otthonról. Minden gyűlésen ott van, és kizárólag ő lehet a titkár, amikor ragaszkodik a pozíciójához.
5: Na most, van közöttünk egy SMK-s anyuka.
7: Igen? Uh-huh. Na, és?
5: A már csak az
6: Zsül?
5: Igen, vagy a Zsül, vagy én. Okay. Tehát ez a kettő lehet, Zsül vagy én. Van közöttünk egy SMK-s anyuka. Egy kicsit nem... Ugye?
7: Az,
5: tudod, hogy mit akarok mondani?
7: Igen, hasonló a vonal.
5: Hogy az SMK-s anyuka és a közös képviselő, az kicsit ugyanaz.
7: A lakógyűlés az teljesen hasonló, mint az első szülői értekezlet, amikor át kell ütni az emeléseket, az osztálypénzemelést, a kirándulást, hogy mire gyűjtsünk, hogy lesz-e ajándék.
5: Tehát a Juli, neked egyetlen egy szerencséd van, hogy családi házban élsz. Mert egyébként már most a lakógyűlést is te vezetnéd.
7: Hogy élnék a közös képviselő? Nem, én az a baj, hogy egyébként én már nem vagyok annyira lelkes SMK-s, mint amennyire az elején ezt gondoltam. Szembetaláltam magam a rögvalósággal. Én azt gondoltam, hogy sokkal egyszerűbb lesz teljesen észszerű döntéseket átütni bizonyos szülőkön, de voltak egyébként, egy csomószor fennakadtam.
6: Mi a legextrémebb, amit így megtapasztaltál?
7: Hát, hogy például kell-e azoknak a tanároknak karácsonyra ajándékot adni, akikkel egyébként a gyerekeid gyakorlatilag a nap nagy részét töltik.
6: Nem.
7: És akkor voltak segítek. Szülők,
6: nem kell neki.
7: Nem kell. És voltak szülők, akik azt mondták, hogy teljesen felesleges, évi egy elég, év végén, de még akkor se feltétlenül muszáj. Majd a negyedik év végén akkor esetleg.
6: Jó, de ezek árnyalható dolgok, mert ez ugye a saját ajándékozási kultúrád miatt, ugye, amiben felnőttél, vagy amit kaptál, vagy amiben vagy, tudod, hogy ez így oké, rendben, hogy akkor egy ajándék, vagy két ajándék, érted? De akkor azt kell eldönteni, hogy így nem tudom, hogy legyen-e locsolás az udvaron, vagy hogy nem tudom, zárcsere, tudod, amik ilyen jól mérhető, de fontos dolgok, hogy ilyes, hogy abban azért nem fér bele ez a fajta terjedelmesség, vagy ez a fajta ilyen egyetnemértés, és az emberek még ezen is képesek összeveszni.
7: Figyelj, alapvetően én azt vettem észre, hogy a szülők általában az esetek 98%-ában abszolút együttműködőek, de van mindig egy-két nagyon hangos, aki veri a tamtamot, és...
5: Oké, csak az tönkre teszi az egészet, igen, a 98%-ban.
7: Mint a rajtuk is átütöd ezeket a dolgokat, csak amíg ezt az energiát, ezt a plusz energiát, magyarázni kell neki a dolgokat, hogy miért, hogy
5: az elmehetett volna máshogy. Na kérem szépen, hallgattassék meg a másik fél is. Itt van velünk Steffi, aki 12 éve közös képviselő. Hello, Steffi!
8: Sziasztok!
5: Na, mi ezt az oldalt, azt az oldalt tudtuk megmutatni neked, aki gyűlöl benneteket?
6: Nem igaz. Igen, nem igaz, nem gyűlölünk, csak nagyon-nagyon meg vagyunk sértődve.
8: Én ezt abszolút jogosnak tartom, egyébként tök vicces, mert hát magam is tulajdonos is vagyok társasházban, egyébként úgy is lettem közös képviselő, amit Eszter mondott az előbb, hogy iszonyú béna közös képviselőnk volt ezelőtt 12 éve, ahol laktunk, és akkor... Én voltam az egyetlen szerintem, aki megnéztem az elszámolást, láttam, hogy ilyen bődületes kamuk voltak benne, tehát egy Excel táblába egy összeadásra stimmelt, és akkor hát én voltam az egyetlen, aki szót emelt, és mondták, hogy vállald el, legyél te! És akkor hát így kezdődött a közös képviselői karrierem.
6: De mikor voltam, amikor felmondtál a munkahelyeden, és full time lettél közös képviselő?
8: Nem egészen úgy volt, hogy felmondtam, tehát én otthon voltam akkor már gyesen, és ugye azon gondolkoztam, hogy fogom megoldani, hogy visszamenjek, egy nagy pénzintézetnél dolgoztam, 1-2-3 gyerek után, és nem tudtam elképzelni, és akkor jött ez a közös képviselőség, akkor még tényleg abszolút mellékállásban, hogy mit tudom én, és akkor rájöttem, hogy igazából, ha ezt jól csinálom, én sose hirdettem magamat, mindig az volt, hogy így ajánlottak, hogy van egy másik lakáson, nem mennél, ott is te a közös képviselő, és akkor így jöttek a házak. És akkor így maradtam. Tehát igazából azóta én nem mentem vissza már egész állásba dolgozni.
5: Magával ragadott a képviselőség.
6: És mikor állt a sötét oldalra? Mikor jött el az a törés, amikor úgy döntött, hogy többé nem szolgálod a lakóközösséget, hanem te leszel a Voldemort a varázslóiskolában?
8: Még nem tartok itt. Az az igazság, hogy én alapvetően nagyon szeretem az embereket, és azok a sztorik, amiket elmondtatok, persze tulajdonosi részről bosszantó. Én meg sokszor viccesnek tartom, tehát hogy egy picit próbálok felülemelkedni, és nem beleállni ezekbe a nagyon-nagyon, néha nagyon szánalmas vitákba. Úgyhogy, hát igen, tehát hogy megvan, én még élvezem, tehát hogy ha már megérzem, hogy kiégek, akkor nyilván abba fogom hagyni.
6: Budapesten de... Hol
8: igen,
6: vagy?
8: Igen, most? Pesten.
6: Megadnád a telefonszámot, találkozunk a Deák-tére fél óra múlva.
5: Át kéne venni egy nagyobb, egy 160-as lépcsőházat. Figyelj csak, azok, akiket mi ugye elmeséltünk, hogy nem szavazza meg, nem ért vele egyet, nem jelenik meg, azok vannak nálad is? Vagy te most már akkora rendet tudtál tenni, hogy ott mindenki glédában áll?
8: Hát többnyire sikerül rendet tenni, és nagyon különböző manipulatív módszerekkel. Tehát hogy tényleg az van, hogy... hogyha az ember felmeri, hogy mi fontos, és minek van értelme egy házban, például kamerarendszer, pró vagy kontra legyen, ne legyen, akkor én próbálom egyenként levadászni a tulajdonosokat, és meggyőzni, hogy ez miért jó. És ez általában működik. Igaz, hogy ez baromi időigényes, tehát eleve az, hogy megtud mindenkinek az elérhetőségét. Tehát, hogy na... Szóval, hogy az már önmagában egy eredmény, amikor
6: látod,
8: sikerül.
6: Ez a Péter csinál. De ezt figyelj, de én mondtam, én is ugye ezt szerettem a közös képviselőt, hogy akkor legyen már az, hogy ugye én nem kérhetem a számokat, de nekik megvan, hogy akkor hívjátok fel őket egyenként, és erre azt mondta nekem a közös képviselő, hát ő mindent megtett, őt a négyen is felhívták, és mindenkinek felvette, pedig hétvége volt.
8: Nem.
6: Ez a különbség. Ez a különbség, hogy így nézem, akkor valami a tiéd, valamilyen projekt, valami meg csak úgy mész vele.
7: Neked 0-24-ben be van kapcsolva a telefonod, bármikor el lehet téged írni.
8: Az az igazság, hogy be van, de azért én mindenkinek ezt szoktam mondani, hogy azért mondjuk este 6 óra után, meg reggel mondjuk 8-ig, csak akkor hívjanak, ha ég a ház. Szóval, tehát, hogy be van persze, meg mindig mondom, hogy ha nem veszem föl, írjon SMS-t, hogy miért olyan fontos, és akkor nyilván vissza fogom hívni. Tehát persze azért azt nem lehet megtenni, hogy eltűnsz, vagy legalábbis aki lelkiismeretesen csinálja, az nem teszi meg, hogy eltűnik.
6: És egy ilyen kamerarendszernél, tehát ez a kétharmados többség, ez mindenhol így van? Ezen sehogy sem lehet változtatni? Nincs egy kis kapu? Nincs egy
5: nem lehet változtatni 10%-ra?
8: Az a baj, hogy nincsen. Tehát hogy ez a kamerarendszer, ez egy nagyon-nagyon messzes dolog, mert ugye találkozik a te nagyon személyes érdeked, meg a magánvédelmed, ugye azzal a jogos érdekeddel, hogy nem szeretnéd, hogy ott csövesek legyenek a házadban, meg mit tudom én.
5: Oké, Steffi, ezt mivel szoktak meggyőzni a lakókat? Tehát a kamera rendszernél mi a meggyőző érv, mi a meggyőző mondat? Mert mondtad, hogy volt már ilyen eseted, és akkor ott végig kellett beszélgetni mindenkivel. Mit mondjon igen. Az Eszter, hogy erre igent mondjanak?
8: Hát, tehát megint ez az egyenként kell elmondani, hogy miért biztonságosabb. Egyébként ez is egy... emeli a lakások meg a társasháznak egyetlen az értékét, ha van egy működő kamerarendszer. De az az igazság, most pont mondtam az Annának, hogy tegnap, ez egy abszolút tegnap esti sztori, van egy belvárosi házam, egy nagyon puccos téren, nagyon puccos ház, műemlék, tehát hogy rengeteget költünk arra, hogy csiribiri legyen, tiszta legyen, stb. És most az van, hogy állandóan betörnek, ilyen, ez a flakonozós sztori megy ugye ott is, és akkor kitalálták a tulajdonosok, hogy legyen kamerarendszer. És kimentem egy kamerással, felmérettük, kapunk árajánlatot. Tegnap este kimentem a házba, csak azért, mindegy kukatároló kulcsot cseréltünk, hogy gyanítottuk, hogy már több embernek van olyannak is, akinek nem kéne, hogy legyen, hogy bent aludtak konkrétan esténként a kukatárolóban.
6: Jó, azt én is szoktam.
8: Lényeg az, hogy... és tegnap dobáltam be a postaládába még kulcsokat a tulajdonosoknak, és mondom a férjemnek, hogy tegyünk már egy próbát, csüngessünk már be, hogy beengednek-e. Benyomtunk egy random kaputelefonon egy számot, annyit szólt bele a férjem, hogy hello, be tudnál engedni?
5: És betudott. Igen, igen. Hát nyilván van a lakói felelősség is, persze, igen. Mert ugyanúgy benne van, meg az, hogy foglalkozol-e az ingatlanoddal, meg érdekel-e. Hát szóval ez egy bonyolult dolog. Steffi, föl a fejjel, akkor hát illetve neked nem kell, mert te szereted ezt az egészet.
8: Nektek föl a fejjel.
6: Sokan kérik a telefonszámodat.
8: Menjetek el a közgyűlésekre egyébként. Az a baj, hogy sokan félnek a konfrontációtól, mert hogy jaj, hát szomszéd, nem szólok be neki, stb. De muszáj.
6: Hát ezek nem ilyenek, Steffi, ezektől mit akarnak? Ezek semmit nem akarnak. Ők úgy vannak vele, hogy ami nem kerül energiába, nekem az lesz a legjobb. Tehát a közön öli meg ezt az egészet, de teljesen mindegy, mert átköltözök egy másik házba, és a lakásomból pedig egy éjszakai diszkót fogok csinálni, ahol trendzene lesz, és nem lesz benne senki, mert távirányításra fogom majd a zenét irányítani. Abban tanulnak. A bosszú.
8: A bosszú, ennyi, igen.
5: Steffi, köszönjük, hogy jelentkeztél. Hello, szia. De látod, hogy vele már jó beszélgetni is, tehát kedves a hangja.
6: Az a baj, Steffi, egészséges ember.
5: Igen, ugye? Igen. Hogy ez a problémája.
6: Értem, igen. Kedves, akarja, csinálja.
7: Figyelj ide.
6: Mi, hogyha állatokat tartanék otthon?
5: Tök jó.
6: Egy ilyen baromfi udvar.
7: Figyelj, volt már erre precedens, hogy sertést, hízlalót vittek föl.
6: Az van most?
7: Nem,
6: és akkor majd
5: nem, az most még nincs, de nálad még lehet.
6: Igen.
5: Jó van, köszönjük szépen a sok-sok hozzászólást. Mindjárt 8 óra van. A vendégünk lesz a következő órában Kenyeres András sportmentál tréner. Ő készítette föl mentálisan a magyar férfi vízilabda válogatottat, amikor jött az EB arany, a tokiói olimpiai bronz, és hát azt gondolnánk, ugye, hogy csak sportolóknak segít, de ez nem így van, mert hogy van egy csomó olyan módszer, amit a mindennapi stresszben lehet jól kezelni, tehát arra gondoltunk, hogy jöjjön, segítsünk rajtunk, hogy hát ha Juli tud aludni ezután éjszakánként, mikor adásba jön. Na, látod, milyen rendesek vagyunk, úgyhogy vele foglalkozunk, vagy vele folytatjuk majd a beszélgetést, és van még egy fontos infó, megvan gyerekek, hogy jövő héten új játék következik?
6: Felkészülhetetlen.
7: Jaj, hát olvastam erről. Lesz nekünk,
5: és fogalmad ugyan... nincs.
7: De most én lehet, hogy szerintem légkondicionálat
5: lehet. Olvastam erről, és látom a szemeden, hogy fogalmad
7: nincs. Nem, légkondicionálat lehet nyerni jövőre.
5: Ez megvan. Igen. Akkor mégiscsak van. Hűtős fűtőset fogunk, ugye hideg vagy meleg éghajlatú országokba fogunk majd ellátogatni, legalábbis hangban, és az alapján kell a hallgatónak felismerni. Tehát egyel nagyobb a bonyolultsági faktorú a játékunk, mint a konténeres játék, ahol be kell mondani csak ugye a szlogent. Ennél most egyel nagyobbat csavartunk. 8 óra után folytatjuk a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton?

0: Balázsával. Péntek délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
4: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
5: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú ízületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
6: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
7: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
8: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
10: Őszi metszés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
11: I'm Dua Lipa.
0: Csak. Ma is láger megy. Radio 1.

0: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Óvodafejlesztési projektről egyeztettek Balassagyarmat, Ipolyság és Ipoly-Balog vezetői. Kiélezett végjátékban győzött Újbudán a salgótarjáni kosárlabda csapat. Két felvidéki településsel közösen fejleszti óvodáit Balassagyarmat önkormányzata. A projekt kapcsán a múlt héten tartottak sajtótájékoztatót a három település vezetői, számolt be a felvidék.ma. Zahar Pál, a sajtótájékoztatónak otthont adó Ipolyság polgármestere kiemelte, különösen fontos a szakmai programok megvalósítása, amelyeknek valós hozadékuk van a hétköznapokban. Csak Gábor Balassagyarmat polgármestere kifejtette, a szlovák-magyar együttműködés korszerűbb és befogadóbb óvodai nevelést hoz az Ipoly-menti térségbe. Ismertetése szerint a pályázat programokat, workshopokat és előadásokat is magában foglal, továbbá kialakítanak egy metodikai rendszert, és jelentős digitális eszközfejlesztésre is sor kerül. A három település összesen mintegy 192 ezer eurót, vagyis mai árfolyamon bő 70 millió forintot nyert el a projektre. Országos átlagban az idei volt a hetedik legszárazabb szeptember a mérések kezdete, vagyis 1901 óta. Erről a Hungaromet írt friss elemzésében. Ismertetésük szerint hazánkban átlagosan 15,1 mm-nyi csapadék hullott a múlt hónapban, mely csupán bő egy negyede az ilyenkor szokásos mennyiségnek. Nógrád megye térségében sem esett sok eső. A Hungaromet térképe szerint itt jellemzően 15-20 mm között alakult a szeptemberi csapadék mennyiség. Sport. Ismét kiélezett végjátékban nyert a salgótarjáni kosárlabda ese férfi csapata. Az SKSE az NB1B piros csoportjának harmadik fordulójában az Újbuda Mavc együtteséhez látogatott el. Az első két negyedben a tarjáni kosarasok domináltak, akik a szünetre 43-31-re vezettek. A harmadik játék részben aztán rákapcsoltak az újbudaiak, a meccs vége felé pedig még a vezetést is átvették. Ez azonban nem ijesztette meg a tarjániakat, akik hamarosan ledolgozták néhány pontos hátrányukat. Ezután kijáték következett. A rendkívül izgalmas végjátékban pedig végül a vendégek bizonyultak jobbnak, így végül Újbuda Mavc salgótarjáni KSE 83-87. Kovács Dénes, az SKSE vezető edzője a meccs után úgy nyilatkozott, bár voltak problémáik és több játékosuk is kipontozódott, végig egyben volt a csapat. Várják a véradókat a következő napokban. Szerda délután 1 és este 6 óra között Rétságon, a Városi Művelődési Központban. Csütörtökön délelőtt 11:30-től délután 1 óráig Salgótarjánban, a Nógrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság épületében. Majd délután 3-tól este 6 óráig a Bújáki Művelődési Házban rendeznek véradást. Pénteken délelőtt 10-től délután 1-ig az Egló pásztói telephelyén, míg délután 14:30-tól este 6-ig a Palotási Művelődési Házban lesz véradás.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
4: Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, 8 óra múlt pontosan 10 perccel, Júli, Eszter, Feri, Balázs pénteken érkezik, addig menekül a világban valaki elől valamerre, de ez most nem a mi reszortunk, mert ebből majd műsor lesz, úgyhogy nem is fogjuk őt zargatni ebben a nagy menekülésben. Viszont vendéget ígértünk nektek a mai reggelre, aki már meg is érkezett, Kenyeres András sport, mentál tréner, aki például a magyar férfi vízilabda válogatottat készítette fel, EB arany jött és tokiói olimpiai bronz, erre a fanyalgók mondják, hogy előtte volt már három arany, hogy dolgozol te?
5: Igen,

0: hogy 50 évvel ezelőtt ez mennyire nem volt divat, ugye, hogy bármilyen ilyen segítséget az ember igénybe vesz, és megegyeztünk abban, hogy 50 évvel ezelőtt a faluban mondjuk 5 hírt hallottál, ma meg rádesik 5000 hír. Hogy 50 évvel ezelőtt volt 5 impulzus az életedben, ma meg van 500 000 impulzus. Hogy tényleg ennyire terhelt a mai élet?
1: Szerintem igen, abszolút, megnézzük meg, hogy mik ezek az impulzusok. Tehát, hogy a versenysport tetejét nézed, ha valami nem sikerült, azt hány millióan véleményezik, hogy ebben az országban minden sporthoz és ért mindenki. Tehát az egy alapkiinduló volt.
0: Focihoz különösen.
1: Az egy külön szakértelem, igen, ami megvan, és azért ezeket, hogy mondjam, visszakapni ezeket a feedbackeket, régebben nem volt olyan egyértelmű. De ha megnézzük mondjuk a gyerekeket, tehát most nem csak a sportot mindenhol, azért nem feltétlenül vitték, hozták ugye a szülők. Jó, hogy tudta apám, hogy milyen sportot űzök. Tehát kb. Ez volt a klasszik.
0: Nem volt.
1: A városban nem volt biztos szerintem, hogy hova mentem el edzeni, de nem olyan bonyolult, Gyöngyösön tanultam. Nem ez a lényeg, hanem ez a távolság egy kicsit talán másképp nézett ki, mint ma. És ma, ha már ott van, akkor már megnézem a gyereket, és akkor már szakértek is. Ez nem is előfordult szülőként, hogy 10 perc alatt szakértő váltam, és aztán hátráltam, nem én vagyok az edző. Most képzeljétek el ezt, hogy iskolába bemész, hogy hát az 1526-ban egy kicsit azért más tanultam, és mondjuk szakértenénk egy történelem órán, tehát én szerintem ezek mind-mind benne vannak, hogy más világot élünk.
2: Tegnap, amikor beszélgettünk, akkor arról esett szó, hogy én például egy ilyen állandó újrakezdő vagyok. Mindig óriási lelkesedéssel, ilyen kampányszerűen vágok bele dolgokba, és aztán valahol...
0: Hát te viszonylag rövid idő alatt elengedett.
2: Fene tudja, hogy miért, de valahol elvész ez a fajta nagy akarás. Hogy van az, hogy vannak emberek, akik kitűznek egy célt, és végig tudják vinni, és vannak emberek, akik azt hiszik, hogy minden adott, minden adott ahhoz, hogy végigcsináljam, van eszköz, van motiváció, van cél, de valahol félúton eltűnik ez a lelkesedés.
1: Én lehet, kicsit vitatkoznék, tehát, hogy a motivációra mennyire erős. Szerintem nem létezik ez a két típus, hanem vagy szeretünk mindent fekete-fehér, átmenetek vannak, tehát mit akarunk megcsinálni, mennyire reális az. Tehát azért hozzám fordulnak ezek ilyen dolgokkal. Most mondok, hogy mozogni szeretnék, heti 3-szor elmenni futni. Tök jó, mennyit fut? Hát 1-2 kilométert. Mennyit szoktál futni? Ja, semmit. Mennyit futottál valaha? Nem futottam még korábban. Akkor honnan gondolod, hogy a jövő héten majd 3-szor fogsz 1-2 kilométert futni? Tehát alkalmanként irreálisak az elvárások, és nézegetjük a magazinokat, nézegetjük a filmeket, hát így kéne élni, de ezeket sokszor irreális, ezeket szerintem
3: nem tetszik
1: rakni.
3: Ez a beszélgetés
0: fejlődött.
3: nem jó irányt vett ez a beszélgetés.
0: Jó, akkor tessék
3: terelni. Tehát, hogy az illúzióinkat jöttünk megetetni, nem azért jöttünk, hogy lerombolják az illúzióinkat.
0: Hát figyeljetek, amikor kinyitjuk a Facebookot, Instagramot, ott tényleg azt látod, hogy a csinos, szép, erős, izmos nő, illetve férfi, és vagy igény szerint, az tényleg egy héten 4-szer len van a, hogy hívják, az edzőteremben, és akkor mi egyszer csak azt mondjuk, hogy mi is le akarunk menni, de nincs benne fokozatosság elve. Tehát ezt kéne megállítsuk?
1: Többek között ez. A másik, ugye én azt szoktam mondani, hogy ha bármit változtatni akarunk, ha így megengeditek ezt a pici egyszerű modellt, akkor 3 dolog kell hozzá. Az egyik, hogy hinni abban, hogy lehet változtatni. Nekem úgysem egy kis ország, kis sport, ezt sokat hallom, tehát az nekem mi között hozzá egy kicsi az ország, vagy nagy. Tehát hinni benne, második akarni eléggé ezt, tehát így a motiváción vissza, amit mondtál, hogy nagyon szeretném-e csinálni ezt a dolgot, tényleg akarom ezt, és a harmadiknál sokkal nevesnek ez a tenni, tehát csinálni, időről időre. Tehát például belefér az életembe, tehát ma az emberek többsége valami hihetetlenül telepakolja a napjait. Valószínűleg nem idegen nektek sem ez a kihívás, ez a problémakör, mint olyan. Oda hova?
2: Igen,
1: hova
2: de közben tenni? Azt látod, hogy egyébként egy csomó fórumon elfolyik az idő, tehát hogy egyébként meg tudnám találni azt az időintervallumot, ahova ki tudnék szakítani magamnak hasznos időt arra, hogy mondjuk elmegyek nyelvet tanulni, vagy testet edzeni.
3: Ne csípünk a zuhanyzásból.
2: Akár.
0: Így van, nem járunk be dolgozni.
3: Igen.
1: De ezek már egy nagyon jó kiindulási pontok. Tehát például az ember ezt látja, hova szeretném tenni. Hogyha kicsiket elkezdi értékelni. Tehát például az, hogy most nem tudom, mit szerettél volna, hogy csináljuk mozogni, mondjuk hetente 2-szer, amit az előbb beszéltünk, vagy 3-szor. Az ember azon gondolok, hogy hova tenni ezt be, hogyha már megvan helye, lecsípte a zuhanyzásból, vagy más dolgokból. Én azt szoktam mondani, hogy nem baj, ha van valami sorstárs is ebben a folyamatban. Tehát nem egyedül vagyok. A környezetem, a családom például ennek tudatában van. Tehát a reggel páram keres engem az ágyba, és nem vagyok ott, akkor nem kap infarktust, hogy elmentem futni. Például, tehát van támogatás is. Tehát a környezet például nagyon-nagyon meghatározó. Nekem sok ilyen ügyfelem volt, bocsáss meg, aki azt mondta, hogy elkezdtem, de azt mondta, hogy te hagyod már. Hányszor kezdtél neki?

0: Se fog benni.
1: Egy pillanat, ebben mi magyarok jók vagyunk egy pillanatot letörni a másik lelkesedését.
2: Igen, de most szerintem az az egyetlen módszer, ami működik így a sportolással kapcsolatban, hogy akkor csináld meg, amikor nem tudsz gondolkodni rajta, hogy jó ötlete. Tehát nekem például az jött be, hogy megyek az a rádióba, és akkor rögtön elmegyek sportolni, mert akkor még ugye bennem van ez az ilyen, tehát fáradt a fejem, és akkor nem tudom túlgondolni, nincs ellenállás, és gyakorlatilag mire felocsúdok, addigra majdnem vége az edzésnek. És szerintem az a legdurább, amikor halogatod, és egy ilyen fő pontja lesz a napodnak, hogy igen, minden meccsenek, és akkor délután 5 órakor, amikor végére értem mindennek, elmegyek edzeni.
1: És akkor már franc mész el.
2: És akkor azért nem mész el, mert akkor meg már úgy vagy vele, hogy jó, de az önjutalmazás most az a része kéne, hogy jöjjön, hogy az egész nap elhagyja a testemet, és ahhoz inkább egyedül szeretnék lenni, nem pedig közösségben, és a többi, és a többi. Tehát amikor nagyon tudsz gondolkodni rajta, akkor hát már nehéz.
0: De nagyon dolgok szerintem világítottál rá, hogy úgy kezdted, hogy nekem.
2: Igen.
0: És ez nagyon fontos. Tehát, hogyha ez az lenne, hogy a szabály, és ez mindenkinek, akkor egy füzetet írtam volna. 70 nyelven, és hátra döltem volna, és most Maldív-szigetekre jelentkeznék be ebbe a kis beszélgetésre. Ennél bonyolultabb. Tehát pont, amit az előbb az Eszter mondott, hogy nekem ez így működik. Azt jelenti, hogy elgondolkodtam ezen, szerintem ez
2: én már elbuktam rengeteg szerint.
0: Nem ismerted
1: magad. Óta jár sportolni heti háromszor.
2: Nem járok évek óta sportolni heti háromszor, de már több mint egy éve járok heti háromszor, vagy négyszer, és meg még otthon is sportolok, hanem természetesen nem vagyok kalória deficitben, még bárki megijedne egy pillanatra, hanem egyszerűen csak az van, hogy nekem szükségem van a munkámhoz ahhoz, hogy legyen erőnlétem, és a lelkemnek is szüksége van rá, hogy ne legyenek pánikrohamaim. És a lényeg, hogy fontos a sport. De hogy mindenkinek nyilván van egy ilyen módszer, egy megküzdés, egy elképzelése. Én tudom, hogy hol buktam el eddig rengetegszer, tehát nincs olyan sport, amit ne űztem volna. Tehát a kosárlabdától a kettőbellen át, az úszáson keresztül, a nem tudom eddig, és igazából az önismereti része nehéz, hogy rágyere, hogy mi az, amit képzelsz magadról, és mi a valóság, és mit tudsz üzemeltetni, és mit nem tudsz üzemeltetni.
0: És mi általában nagyon sok mindenben nagyon sokkal jobbnak látjuk magunkat, egyébként nagyon érdekes, tehát ez az önismeret szót hoztad be. Van-e ideje erre tényleg elgondolkodni, vagy ön szeretne szembenézni abba a tükörbe, de azt nem mindenki szeret belenézni abba a tükörbe, tehát hogy nekem ez nem ment, mi az, amit kell csinálnom a dolgokért. Tehát az önismeret szerintem ilyen szempontból egy fontos dolog, és visszatérve arra, amit az előbb mondtál, hogy hát ezzel mondjuk 50 éve nem foglalkoztak, hogy szerintem a fogalom sem nagyon létezett így a közben. Ma már egyáltalán van az önreflexió, önismeret, ismerd meg magad, próbálj tenni a dolgokért, sőt, már akár el is várják szerintem sokszor, hogy ezzel foglalkozzál.
1: De gyakorlatilag, ha letűztünk 4 gombostűt, vagy 3-at egész biztos, ami alapján mindenki sikerre tudná vinni azt a szegmest az életében, amit akar. Ugye? Te mondtad el ezeket a pontokat, kiegészíthetük meg, vagyunk. Hol bukjuk el mégis?
0: Hát valószínűleg pont ezeknél a pontoknál. Tehát például az a számolunk, hogy ezt most megterveztem, ez most egy példa, és nem megy. És azért általában a terv az egy kiinduló pont. Kedden megyek 8-kor futni, de a gyereket be kéne vinni, azt elfejtettem, ott volt, és akkor hát nem tudtam bemenni 8-kor, és akkor most mi? Meghalt az egész sztori. Tehát tervezés, újra tervezés. Tehát például finom hangolgatni ezeket a dolgokat, azt mondja, hogy ez 3 hónapig is simán elmehet, amíg megtalálja a helyét, mondjuk ez az új szokás az életembe, mert szokásokat kialakítani, az sem így fog menni, mint egyszerű dolog.
2: A tervezés, újra tervezésnek egy nagyon fontos szinonímeje szerintem a hibázás, megbocsátás. Tehát amikor elrontasz valamit, igen, és akkor azt mondod, hogy fú, igen, most rossz döntést hoztam, mert amúgy itt állok a pálya mellett a gyereknél, de a gyereknek amúgy nincs sem szüksége, de én valamiért mégis azt gondoltam, hogy neki nagyobb szüksége van rá, mint nekem az edzésemre, de és itt állok, és hogy akkor ezt hogyan csinálja, és ez mit jelent nekem, és hogy miért fontos még mindig a nem fontos magam helyett. Tehát, hogy tudod, hogy rosszul priorizálsz, mondjuk.
0: Pontosan, meg hogy én meg is engedhettem magamnak, tehát jó néhány embernél ezt is látom, hogy én nem, én tanítom is ezt a dolgot, és például érdekes figyelem, mert több száz emberrel beszélgetek interjúknál, például a hölgyek hogyan jönnek képzésre. Soha nem kezdik magukkal, hogy magam miatt. A gyerek miatt, a család miatt fontos lenne jönni, és mondom esetleg önmagunk miatt, hát az is ott van a harmadik, negyedik helyen, tehát hogy magamnak megengedem ezt. Ez luxus-e? Tehát például, és ez főleg családos vonalnál veszem észre, hogy magunknak se engedjük meg ezeket a dolgokat sokszor.
2: Ez egy nagyon régi női sztereotípia szerintem, hogy minden olyan nő, aki foglalkozik magával, egy óriási bélyeget kap, hogy önző.
1: Így van, mert a családottól vetted el az időt.
2: És erre kondicionálják a nőket nagyon régóta, hogy ő a lehetőleg asszertívebb legyen, és hogy így, és az egész, tehát sosem rólad szólt, te a sokadik vagy, te vagy az, aki a végén fogod majd a saját igényeidnek a morzsáját majd kielégíteni.
0: Pontosan.
2: És amúgy szerintem pont ez az, amiatt a rengeteg válás van, emiatt van a rengeteg konfliktus, a rengeteg összeomlás, mert hogy ez kivitelezhetetlen, élhetetlen konstrukció, tehát nem nem tudsz úgy élni, tehát ebből van a sok autoimmunbetegség, ebből van a rengeteg krízis, hogy nem veszünk tudomást arról, hogy létezünk.
1: És milyen a világ, ha férfi csinálja ugyanezt, akkor ő egy hős.
2: Hát ő neki fontos.
0: Gondoljatok egyébként a repülőre, amikor felszállunk, és mutogatják nekünk a stewardessek, hogy mit kell csinálni. Az oxigénmaszkot először kire kell tenni önmagára az embernek, és úgy tud segíteni a mellette. A pilótára az nem baj, hogyha van hozzá. De hogy önmagára. Tehát a segítőnek is, itt most egy szülőről beszéltünk ez esetben, ő legyen rendben, a Vekerdi, imádtam a gondolatait, most is nagyon szeretem, mondom, hogy ha rendben van a szülő, rendben lesz a gyerek. Ha azt halljuk, hogy nagyon sok gond van mostanság a társadalomban a gyerekekkel, azt hiszem, a gyerekekkel nincs sok gond. A szülőkkel van rengeteg gond az életbe, és ez a gyerekek meg lakmuszpapírként hozzák vissza ezt a problémakört, és akkor visszük a gyereket, hozzám is sokszor hozzák, hogy akkor gyerekkel kell valamit csinálni, és aztán az a vége, rájövök, hogy a szülővel kell dolgozni a legtöbbet, és lásd csodát, a gyerek is jobban lesz.
1: És ilyenkor szólsz a szülőnek? Mondod
0: én nem
1: neki,
0: dolgozok másképp gyerekkel.
1: Tehát csak úgy,
0: csak hogy úgy, külön van ülés a szülőkkel is. Tehát, és ez azt jelenti, hogy a fele le is megy, tehát nekem erre nincs időm. Behoztam, mint a mosóba, tudod? Tehát,
1: hogy majd csináljátok.
2: Javítsd meg. Mert lehasítják magukról a problémakat, és azt mondják, hogy én jó szülő akarok lenni, neki mindent megtesz a gyerekért, tehát elviszem erre a foglalkozásra, de már nincs bennem lelkileg olyan rész, vagy azt érzem, hogy nem tudok többet odaadni magamból, hogy még egy ilyen magasabb szinten is problémát oldjak.
1: Magamat is kezeltessem.
2: Igen, szerintem
1: ez. Nem lehet, hogy inkább nem ismeri be a szülő, hogy a szülő azt mondja, hogy nekem velem nincs baj.
2: Szerintem részben ez is benne van, meg a kiégés, ami van. Tehát, hogy csak az irracionális élet, amit üzemeltetünk, az, hogy a gyerek a legjobb iskolába járjon, a legjobb edzésre járjon, a külön órára járjon, legyen megfésülve, legyen megmosdatva, olyat tegyen, amitől nem lesz elhízva, és a többi, és a többi. Csak ez szerintem egy ember feletti energia egy gyereknél. Most a kettő van.
1: Kedves gyerekeim, köszönjétek meg, hogy én nem így csinálom, hogy nem a legjobb iskolába jártok.
2: Így van.
0: De ezeket összefügg, ha belegondoltok. Tehát, hogyha a társadalom, és ezért társadalmi változásokkal azt nem lehet csak így beszélni, társadalom azt mondja, hogy foglalkozz magad, de legyél rendbe, pihenj, azzal is mutatod a gyerekednek, hogy lehet pihenni például. Ha széthajtod magad, mi a minta? Mert nem szavakkal nevelünk, ez kamu. Tettekkel nevelünk, akkor ez, ami ezt kell csinálni. És amikor megkérdeztem egyszer egy szülőt, 3 gyerekes anyukát egyébként, hogy ő egy ilyen lányt képzele a fia mellé, akkor ő csak egyszer elsírta magát. Isten ments. Igen, tehát ő, hogy ilyen nő ne legyen, mint ő, aki így feláldozza magát, hogy nincs hétköznapja, semmilyen nincsen, nem lehet ilyet. Mert igazából ezt a mintát mutatta a fiainak, hogy egyedül anya volt egyébként, hozzáteszem, tehát egyedül nevelni 3 fiút, szerintem sohasem lehetett egy egyszerű dolog, de amit ő tett, az is egy példa, ha belegondoltok.
2: Igen, meg hogy nagyon sokszor ugye személyiségünké válik az élethelyzetünk. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy jó, itt háttérbe kell szoruljak, de akkor én mostantól egy hivatásos édesanyja vagyok. És akkor, mint hivatásos édesanyja, akkor nekem már nincsenek lányálmaim.
1: Igen, ez lett az élet célod.
2: Igen, és nincs, és hogy ez addig üzemeltethető, meg addig el is ketyegsz vele, amíg ugye nem változik az élethelyzet. Nem lesz valaki tinédzser, vagy megy el otthonról, vagy és a többi, és a többi. És utána az a nagy űr, az egyszer csak nyakon önt, hogy akkor most akkor mi van?
0: Esik mi van. Igen, ugye oda térünk vissza.
1: De akkor ugorjunk egyet vissza kicsit az élsporthoz, mert azért ez egy izgalmas dolog, ahogy mondtad ebben az országban is, ahol mindenki vagy sportol, vagy legalább szurkoló, és marhára ér.
0: Egyébként a sportolok annyira nagy tévedés, bocsáss, hogy közbeszóltam, tehát egy főre jutó átlag olimpia aranyérembe vagy érembe marha magason vagyunk, de mondjuk, hogy hányan sportolnak Magyarországon, európai átlag alatt vagyunk. Tehát Magyarország, tehát 50% alatt van. A környékén van, a semmit, egy percet nem mozgok egy héten. Ez egy friss adat, egy most szeptemberi. Tehát ezt a kettőt érdemes megnézni, és ez szerintem egy árukodó dolog.
1: De azok az országok sem teljesítenek jobban, ahol mondjuk a tömegsport eléri a 80%-ot, hiszen nekünk van több olimpiai érmünk.
0: Én azt gondolom, hogy javulóban van, tehát az is lehet látni. Tehát van egy társadalmi szegmes is, szerintem itt a fiatalabb, mint a 20-as, 30-as évek lévő környezetben látszik az, hogy egyre többen kezdenek mozogni, de azért még van mit tennünk, mert Magyarországon a sport jelenleg, ha a gyerekeket akarjátok is sportolni, versenysport.
1: Így van.
0: 10-ből 9. Vagy 5-ször lemegy egy héten, tehát olyan, hogy lemegy, a fiam akart, csak kosarazgatni akart. És konkrétan kinevették 3 helyen. Minek? Hát, hogy kosárlabdázzak, csak úgy. Olyat nem lehet csinálni. Szerintem lehet.
1: Ugyanez nálunk, Soma, ugyanez, és ráadásul kosárlabda is. Ő is azt mondta, hogy apa, én csak játszani akarok. Hát mondom, akkor az van, hogy
2: és edzés. És tudod, mi maradt nekik amúgy?
1: Hogy utálják.
2: Hát is, meg a grund, meg az van, hogy van ritkán, de vannak ilyen közösségek, ahol azt mondják az ilyen félig felnőtt, meg felnőtt emberek, hogy akkor heti kétszer találkozunk lenne a pályán, és akkor velük tudsz ugye hobbi szinten sportolni.
0: Ez is lehet, igen.
2: De hogy intézményesített hobbi sport nincsen, és ez szerintem például egy nagy probléma, meg az is nagy probléma, hogy az iskolában, ahogy kezelik a mozgást, tehát hogy így hogy egy sok osztály...
1: Mert tudod, hogy a kötelező napi tesi órának veszi mindenki, ahelyett, hogy azt is lehetne játékosan. Na, amiről viszont akartam kérdezni, élsportoló, nagyon sok élsportolóval foglalkoztál, és foglalkozol ma is. Amikor valaki eljut odáig, hogy már mondjuk országos bajnokságokon jó teljesít, és készül egy EB-re, vagy egy VB-re, ott te, tehát mi az, amit ő nem tud? Tehát OB-t lehet nyerni, de EB-t, VB-t nem tudsz.
0: Nem. Ez minden szinten jelen van. Azt szoktuk elfejteni a sztárjainkra, a hírességeinkről, ők ugyanolyan emberek, mint mindannyian mi vagyunk. Tehát itt nincs nagy különbség. Ugyanolyan alkalmanként egyszerűnek tűnő problémával küzdködnek, vagy éppen, hogyha feljutnak a csúcsra, éppen azzal küzdködnek, hogy ezzel mit kezdjenek például, milyen elvárás van. Amikor azt mondja nekem majd a Los Angeles-i várományos vívó, most 18 év, és képzeld, összevesznek rajtam, hogy ki volt a nevelőedzőm, pedig még ki se jutottam az olimpiára, ezt nem láttad ezeket hírekből, hogy ezzel hogy küzdjön meg? Hogy sportoljon, miközben ilyenek történnek körülötte. Tehát emberek vesznek embereket körbe, és mint ismerik ember, embernek farkas a gondolatát, azért van mivel megküzdeni. És akkor még ott a belső hangok, amik otthonra jönnek legtöbbször, elég jó vagy-e, apád, anyád mennyire büszke rá, hát azért bőven van itt kihívás is, és nem csak a világbajnokságra, olimpiára menő embereknél, hanem akár hétköznapi szinten is jelen van.
2: Szerintem ezzel lehet az embereket a legjobban elvágni az önszeretettől, meg a sportolástól, hogy ráteszik ezt a furcsa külső kényszeres elvárás halmazt, amit ugye már testi órán nálunk elkezdtek rátenni, hogy jó, akkor üvöltve Cooper-futás, igen, és akkor azt érzed, hogy itt nem jól érezni vagy magad, nem azért vagy, hogy fejlődj, hogy megismerd magad, hanem hogy túlélni vagy. És itt tök sokan írták amúgy a hallgatók között, hogy így 40 év után jöttek rá arra, hogy amúgy maga a sport az amúgy jó nekik, és nyugodtan elsajátíthatnak dolgokat. Itt írja, hogy sokáig nem foglalkoztam magammal, 43 évesen döntöttem el, elkezdtem edzőterembe járni, 44 évesen elkezdtem úszni, azóta kétszer voltam Balatonátúszáson, és 46 évesen most kezdtem el angol nyelvet tanulni. Tehát mostan oldottak fel azok a blokkok benne.
0: Iskolából.
2: Igen, amit rájöttek az iskolából.
1: Vagy a szülőtől.
0: Egyébként ez, amit mond a kedves hallgató is, nekem meggyőződésem, de a számok is ezt mutatják, hogy társadalmi változásban vagyunk. Tehát egy eltolódás van, egy shift ez a területen.
1: Nyugodtan fejezd be a mondatot, igen. Még van, hogy csak zsűlnek minden
0: ideget. Tehát igazából én azt gondolom, hogy az, ami, és amit te is mondtál, hogy 50 éve, 20 éve ébresztő 2020-as években vagyunk, ma már azért nem mennek el a gyerekek sportolni, például miért elmentek akár 20-30 éve ezelőtt. És nem azért, mert rosszabbak vagy jobbak, más a környezet. És ezt viszont látnunk
1: kell. Hát 20-30 éve még ez volt a világra nyíló egyetlen kapu. Ha jó, 20-30 éve nem, de mondjuk 50 éve, érted, hogy külföldre juss. Pontosan. Élsportoló voltál.
3: Hát meg nem akartad unni otthon magadat iskola után, akkor elmentél sportolni.
1: De ezek ma akarják unni otthon nyomogatni. Folytatjuk a beszélgetést, pontosan 8:30, jövünk vissza a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztést lehetek? További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
7: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
8: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
9: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
10: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Hunyavál szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
11: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
13: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
14: Stílusos őszre egy nagy vonalú ajánlat. A Dockyardban vasárnapig minden őszi ruházatra és cipőre 20% kedvezmény, sőt, a boltokban a harmadik termékre már 30% jár. Columbia, Helly Hansen, Fandango, Timberland, Lukta, O'Neill, Hoka és sok más márka minden darabja 20% kedvezménnyel a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
15: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
16: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
17: Reklámot hallottak.
18: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Reklám.
19: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglass-nál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
20: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Folyamatosan frissülő modellkínálattal és nagy kapacitású szervizzel várja ügyfeleit az Aircarnet a Salgótarjáni Ipari Parkban és Bercelen. Hyundai márka kereskedés és szerviz, Ford márka szerviz, BMW, Skoda és Volkswagen szakszerviz, márka független kárrendezési centrum akár csereautó biztosításával. Aircarnet, Salgótarján Ipari Park, Bercel, Széchenyi út. Aircarnet.hu. Elérsz minket Facebookon is az Aircarnet szerviz oldalon.
23: Gasztroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja Önt. Gyöngyösgasztro.hu.
24: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
25: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. Kettő között Justin Orsi várja Önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben.

0: Bullshit Radio Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottál.
0: Salgó Tarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az év elején megnyílik a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány Szalmaterci bölcsődéje. Nógrádban is csökkent az eladó lakások iránti kereslet szeptemberben. Pár hónapon belül megnyitja a családi bölcsődőjét Szalmatercsen a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány, számoltak be honlapjukon. A Bér Miklós nyugalmazott Váci megyés püspök vezette alapítvány, immár évek óta működteti a szalmatercsi és a ságújfalui jelenlétpontokat. Előbbi településen megvásároltak egy családi házat, melynek felújításába 2025 végén vágtak bele. A helyszínválasztás fontos szempontja volt, hogy a 22-es út mentén több településről is igénybe vehessék a családok az új intézményt, és így a szülők ismét munkába tudjanak állni. Az önkéntesek segítségével már a belső festésre is sor került nemrégiben, a tervek szerint pedig jövő év elején megnyitja kapuit a családi bölcsőde. Bér Miklós úgy fogalmazott: szeretnénk, ha Nógrád megye az országnak ez a meseszép vidéke élne és gyarapodna, és mi ehhez kívánunk a jelenlétpontjainkon zajló munka mellett a családi bölcsődével is hozzájárulni. Jóval nagyobb lendülettel kezdték az őszt a lakáspiacon az eladók, mint a vevők, olvasható az ingatlan.com elemzésében, melyben a szeptemberi keresletet és kínálatot ismertették. Mint írták, a múlt hónap végén már közel 150 ezer eladó lakás és ház szerepelt a kínálatukban, ami 11%-kal több, mint tavaly ilyenkor. Augusztushoz képest pedig 26%-kal több lakóingatlant hirdettek meg az eladók. Ezzel párhuzamosan közel 229 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, ami 37%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Az egyes megyék között ezúttal is nagy a különbség. Míg Vas megyében közel 13%-kal nőtt, addig Somogyban 17%-kal csökkent az eladó lakások iránti kereslet. Nógrád megyében szintén visszaesett a kereslet, itt 9,5%-kal csökkent a telefonos érdeklődések száma augusztushoz viszonyítva. Ismét kiütéses győzelmet aratott két csapat a labdarúgó Nógrád megyei első osztály 9. fordulójában. Pontos eredmények: Széchenyi Nagybátony 0-8, Héhalom Pásztó 0-5, Karancsapújtő Szügy 1-0, Berkenye Romhány 1-3, Karancsberény Diós Jenő 3-1, Mohora Vizslás 1-1. Időjárás. Ma is a napsütésé lesz a főszerep Nógrád megye térségében. Csapadék nem várható. A hőmérséklet délutánra 15-16 fokig emelkedhet. Szerdán változékony, kissé szeles időben lehet részünk az előrejelzések szerint. Esőre ekkor sem számíthatunk. A korai órákban akár -2, +2 fokig is hűlhet a levegő, míg napközben 14-16 fokot olvashatunk le a hőmérőről. Csütörtökön szintén napos és felhős időszakok válthatják egymást, 16 fok várható. Köszönöm figyelmüket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1!
3: 8:59, most süt a nap, és később is fog, ha nem, akkor majd nem
4: ne
3: fog
4: sütni. Nehogy szomorú légy.
3: Ú, de szép idézet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
3: Mi pedig már is folytatjuk a beszélgetést Kenyeres András teljesítményszakértő sport és mentál trénerrel, aki most már hosszú évtizedek óta ezzel foglalkozik. Egy csomó mindent érintettünk. Volt még egy ilyen elharapott félmondatunk a hírek alatt a mobiltelefonnal kapcsolatosan, hogy ugye én is elmondtam, hogy egyre több gyerek csinálja, forgatja a telefont, és ezzel párhuzamosan kevesebbet megy el mondjuk sportolni, de ez akár annyit is jelent, hogy mondjuk bringázni. És igen, te mondtál erre egy fontos
5: igen, és egy érdekes dolgot. Kutatásról, vagy kutatásokról olvastam, hogy a mobiltelefon és a játékok is itt, tehát mindenféle ilyen konzoljátékok tekintetében azt azért azt is kell látnunk, hogy ez azért is történhet, mert az a terület, ahol például a szülők nem szólhatnak bele a részletekbe, ki mit csinál, hogyan működik. Tehát ez egy független terület lehet. Ha ilyen szempontból kicsit szűz terület is, ahol végre nyugton van, mondjuk a tínédzser azt mondja apától és anyától, ami a sport tekintetében nem mindig van meg, mert ott van a lelátón mondjuk, vagy hát az iskolát meg most hagyjuk, tehát ilyen szempontból. Tehát innen is lehet ezt látni, és talán innen alkalmanként kicsit jobban megérthető, hogy lehet, hogy levegőt vesz, meg a többiekkel játszik, hogy azért nem biztos, hogy ez úgy önmagában rossz, inkább az arányok lehetnek a kérdésesek.
3: És akkor ilyenkor hagyjuk a gyereket csinálni mondjuk mást is, de ott se ugassunk bele. Tehát az egy jó maga viselet.
5: A korosztálynak megfelelő játék azért ez nem árt, tehát hogy erről van szó. Meg mindig az a mennyit, tehát az a mennyit. Tehát most ki kell rugdosni a gyereket, mert ugye te meg ezt említetted, hogy pont erről beszélgettünk, az azért gond, mert alapvetően a gyerekeknek szerintem mozgás igényük van. Tehát az nem igaz, hogy nem létezik.
2: Nagyon durva mozgás igényük. Az enyém nekem is nagyon durva van. Az van, hogy ugye iskolás lett másodikos, egész nap ülnek, és elmegyünk ez edzésre, és utána mondjuk, hogy akkor mehetünk most falat mászni.
3: Ez a kedvenc dolga a világon. És menjünk ki a játszóra még utána.
2: Menjünk a játszóra, ájulásig. Igen.
3: Ez biztos, hogy mit teszünk tönkre. Én mindig azt mondtam, hogy a gyereknek, amikor háromszor azt mondja, hogy gyere, apa, menjünk ki focizni, ha háromszor azt mondod, hogy nem megyek, akkor negyedjére már nem fog kérni. Ha háromszor azt mondod, hogy de igen, menjünk, persze, akkor ötödjére, hatodjára.
5: És ne azért menjünk sokszor, mert én is így megyek a fiammal, amikor éppen tudok, és éppen nem fáj a karom, de mindegy, mozogni, ugyanis egyébként nem ez a lényege, hanem akkor kezd el beszélni. Például velem. Elkezdünk csinálni valamit, és akkor jön a sztori, mert a mi volt a suliban erre a válasz, azért tudjuk, hogy általában. A helyen most semmi nem történik, ugye? Tehát soha nem történik semmi.
2: Ezt nem próbáltátok még, hogy hazajönnek, és letepered is ráfekszel?
3: Basszus, ezt én akkor már
2: nem kell. Nem azt mondom, ezt csinálom minden egyes alkalommal. Mondd el, hogy mit történt!
5: Köszönöm a tippet, ha mindent tanul az ember.
2: De ezt addig kell csinálni, amíg le tudod teperni, aztán nagyon erősek is.
5: Rövid idő van, ez már egyébként 15 a fiam, tehát már egyre nehezebb. Egyértelmű.
4: Térjünk egy kicsit vissza arra, hogy mitől lesz sikeres egy vállalás. És itt most nem feltétlenül csak testedzésre gondolok, hanem akár egy nyelvvizsgaletétele. Azt mondtad, oké, legyen reális a cél, találjuk meg az időt, és találjuk meg rá a támogató közeget, vagy azokat az embereket, akiket be tudunk vonzani. Vannak még olyan sarokkövek, amiket, hogyha betartunk, hogyha csinálunk, olyan tippek, praktikák, amivel végig tudunk menni ezen az úton. Tehát én például azt hallottam, hogyha ha kinyomtatom, tehát elkészítek egy képet, egy fotót mondjuk a nyelvvizsga bizonyítványról, és kirakom a hűtőre, és minden nap ezzel szembesülök, tehát hogy ott szembe jön nekem, az is például,
3: Júlia,
4: hogy ilyen mankó lehet.
3: Júlia, eljutottál, akkor menj be azzal az állásinterjúra, hogy itt van.
2: Kész van, akkor te már megvagy.
4: Tehát, hogy ilyen apróságokra gondolok, hogy mik azok a dolgok, amikkel ezt a folyamatot még segíteni lehet.
5: Ez egy nagyon jó, említette ezt a példát, ez a motivációt tudja segíteni. Egyébként a telefon háttérképébe is lehet tenni, a számítógép tekintetében, tehát ezek emlékeztetők lehetnek. Ha ez téged motivál.
2: Ezért valakit... van a srácoknak sokszor ilyen nagyon csinos modellánya a telefonon.
3: Pontosan, hogy emlékezteti őket.
5: Tehát motiválóak hathatnak. És szerintem ezek nagyon jó dolgok tudnak lenni. És nem csak az, hogy arra emlékeztessük magunkat, amit egyébként szerintem tényleg nagyon jó, amit hoztál, hanem alkalmanként a nemekre is fel kell hívni a figyelmet. Tehát miket kizárni, kikapcsolni az életből, vagy kontrollálni. Például a lányom, aki 19 éves, önmagától kezdte azt, hogy a telefon tekintetében, erről beszéltünk, hogyan minimalizálja az idejét a használat. Mert ő is rájött arra, hogy tud scrollozni egy órán keresztül is a semmikre az Instagramon, és ő azt mondta, hogy nem, én szeretnék valamit olvasni, hallgatni, és beállította a telefonját. Tehát megint egy egyszerű dolog, hogy van a jó lét, nem tudom, ki ismeri a telefonján, és ezek például tudnak segíteni, ugyanis annyi mindent lehet csinálni, ami nem mozgás például, ami nem semmi értelmű különösebben nincs, mert mindenki egyébként azt mondja a mai világban, hogy ide figyelj, rám, nézd a streaming szolgáltató, hallgasd a Spotify-t, és így tovább, tehát rengeteg dolgot lehet csinálni. Tehát a nemekkel is szerintem kell foglalkozni.
4: Tehát állítsam be akár az órámat, hogy 8-tól 9-ig szigorúan, nem tudom, aznap nyelvet tanulok, vagy valami mással foglalok. És gondolom, most erre emlékeztet engem mondjuk a telefon.
5: Ez is lehet, meg arra is, hogy például már ne tudjak például netezni. Tehát nekem volt egy sportom, aki napi 8 órát instázott.
3: Jó.
5: Többet, mint sportolt. És megkezdtem, miért? Hát muszáj vagyok, mert posztolnom kell, meg támogató, stb. Mondom, tudod, hogy vannak ilyen marketingesek, akik ezt egyébként nagyon kisebb összegére elvárják, amit te simán tudsz fedezni, és aki ő rájött erre, és dolgozott, hogy az lett fél óra. Tehát konkrétan nyert 5 órát, és azt mondta, mit csinálják ez az 5 órával? Nyilván megtalálta a lehetőségeket. lazítani,
4: pihenni. Azóta szerencsejátékkal foglalkozik.
5: Igen, és nagyon jól mennek.
4: Mi a helyzet az önhipnózissal például, a mantrázással? Hogy
5: bizonyos... Abszolút működik. A legtöbbször a negatív vonalban is, hogy mit mondok, nekem nem fog menni, például ez van, vagy pedig van-e self-talkra, hogy mondjak egy-két alapszabályt. Tehát mit mondunk magunknak, az nagyon nem mindegy. Mindig azt mondjuk, hogy mit igen, tehát mit csinálni. Tehát például ez a kedvencem a pálya széléről, ne idegeskedj.
3: Oké.
5: Okay. És ez üvöltve, fröcsögve. Tehát, aha, tehát lehetséges, hogy már ő is ideges, tehát esetleg az edző, hanem például fókuszálj, figyelj oda. Tehát a mit igen, és az EPER 2-ben beszélni, ez lehet, hogy furcsa hangzik, tehát mint egy kicsit ilyen skizofrén hatása lenne a dolgoknak, érdemes. Tehát magunkhoz úgy beszélünk, hogy csináld meg.
4: Te meg tudod csinálni.
5: Menj oda. Ezt most felveszed. Kezd el most az edzést. Meg egy ilyen belső edzőt indítasz el? Tehát biztos te is ezt jól tudod.
6: Ezt szoktam mondani, hogy a legmagasabb intellektusnak az a jellem, hogy úgy beszélsz az agyadhoz, mint egy másik ember lenne. Ez meg a személyiség törése. De hogy, hogy ami nagyon érdekes, nem szülő szempontjából, hogy az, hogy hogyan reagál stressz helyzetekre a gyereket kapcsán, az lesz a gyerekednek az önmagával kapcsolatos belső hangja. Tehát, hogyha az van, hogy a gyereked elront valamit egy stressz helyzetben, és te üvöltesz vele, hogy nem hiszem el, az meg, nem hiszem el, ezért, akkor ő onnantól kezdve, hogyha valamit elront magával, így fog belülről beszélni. És amúgy ezt nem tudatosan csináljuk természetesen, mi is meg lettünk nyomorítva, de hogy ugye valahol ezt meg kell húznunk, ezt a gátat, és azt mondani, hogy akkor most ezen változtatunk. De ez első lépés nyilván a felismerés.
5: Milyen nehéz egyébként ez. Igen. És ezeket, ha változtatunk megint, azt mondom, megint praktikus dolog, tessék megengedni magunknak azt, hogy ez 10-ből nem 10-ből fog sikerülni.
3: Igen, hogy 8-szor
5: megy, 2-3-szor ment, mert én azt már hallottam sportoltól, kipróbáltam, 10-ből 2-szer működött, tehát nem működik. Ki mondta ezt? Biciklizni úgy tanulsz meg, hogy a bal pedál ment, a jobb nem, akkor feladom, vagy hogy van? Tehát ez igenis működik. Most 2, aztán majd 3. És a fokozatosság elve, mint hogyha ezt úgy, ha nem megy egyből, akkor nem megy.
6: De ez is egy társadalmi visszacsatolás szerintem, azt, hogy mit gondolunk sikernek.
5: Így van.
6: És ugye nálunk a siker az, hogy tökéletes vagyok, minden 10-ből 10, látványos a változás, nagyon hamar mindenki elismer, mindenki látja, mindenki. Ha egy ember azt mondja, hogy nem látom a változást, akkor összeomlunk, akkor ez az egész egy szar.
4: Ez egyébként miért van, hogy sokkal inkább a negatívumra koncentrálunk, és sokkal kevésbé tudunk örülni a sikernek? Tehát miért van az, hogy ezt emeljük ki?
5: Azért annak van negatív, a evolúciós előnye. Tehát ha tudod, hogy ott egy málnás, de lehet, hogy maci van ott a málnásba. Tehát a maci az életemre törhet, még ha most nem te málnát lehet, hogy túlélem. Most nagyon egyszerűen fogalmaztam ezt meg nektek. Tehát akik a híreket is készítik, meg nyilván tudják, hogy ma is rendben ment az élete a kis B-nek, az nem hír. Ugye azt szokták mondani, hogy a megharapta kutya a postást, az nem hír. De ha a postást harapta meg a kutyát, az hír. Tehát alapvetően mi a negatívra jobban ugrunk, és erre oda kell figyelnünk, hogy akkor ezekre megint, ahogy mondta ezt, tehát tudatosak legyünk az, hogy nem, tehát Rómát se egy nap alatt építették. Tehát az fokozatosság elvében.
4: Tehát mikrocélokat kell megmutatni.
5: Mikrocélok is, azok sem fognak mindig sikerülni. Dolgozni, és marha unalmas, tudom.
6: Meg szeretni magadat. Azt mondani, hogy ahogy viszonyulsz a gyerekedhez, ahogy nézel rá, hogy motiválod őt, amikor sokszor kudarcot vall, akkor utána meg kell tudnod ezt magaddal kapcsolatban is csinálni, mert hogyha te nem engeded be ezt a látásmódot a saját életedbe, akkor egy imposztor leszel a gyereked szemében, és nem fog hinni neked.
5: Pontosan, igen.
6: Tehát, hogy amikor magadra azt mondod, hogy hülye vagy, akkor a gyerek azt fogja mondani magára, amikor elmondod, hogy hülye vagyok. Igen.
5: Én azt szoktam, hogyha azt akarom, hogy pihenjen is a gyerkőcöm, mert ez látom, hogy tehát van különböző fél gyerek, akkor elsősorban én kezdek el pihenni.
6: Ha
5: magamra figyelek oda, mert ezt fog kommunikálni, és azért ezt nem biztos, hogy mindenki tudja fejben, hogy ez egy példa mindig, hogy te mit csinálsz, hogy a felnőttként mi az, amit csinálsz.
3: Mi van azokkal az emberekkel, bocsánat, akik itt jött SMS is ezzel kapcsolatosan, hogy pingpongban, asztali tenisz, MB2, szint edzésen szárnyalok, meccsen megy a kukába, minden nem jön ki.
5: Ez egy klasszikus.
3: És ez van számtalan ilyen, hogy az ember elképzeli, hogy egy tömeg előtt beszélni kell, lepróbálta, minden tökéletesen működik, ahogy kiáll, összeomlik az egész. Tehát, hogy vannak szituációk, amiben az adott helyzet megy, amiben nem megy. Na, ott mit csinálsz?
5: Mert ez nem ugyanaz. Tehát a sportok ugyanazt képes vagy. Hát legtöbbször ezen dolgozunk. Konkrétan stresszkezelő technikák, hogy zárod ki a környezetet, hogy zárod ki a belső hangokat, mert sokszor nem is kell környezet hozzá, verseny van. Tehát ezt mondod már valakinek, akkor már ott a felére lemegy. Mi az elvárás? Én azt szoktam mondani, hogy abszolút az edzése lehet megnyerni egy meccset, az egy olyan szlogen, sokat mondunk, és például lenyomni, levenni ezt a terhet, megvizsgálni, hogy honnan jön a teher. Minden sportolónál másképp jelenhet. Tehát valaki közönségtől van kész, valaki meg abból kell energiát szed konkrétan. Megtalálni ezeket a mintákat, és foglalkozni azzal, hogy igazából csak az automatizmusai működjenek. Ott nem kell megtanulni már sportolni. Ez nagyon fontos, hogy nem ott tanulsz meg.
3: Igen, az már megy.
5: Aznak
3: az
5: már mennie kell. Hagyni kell a szervezetet. Azt szoktam mondani, hogy valaki már mondjuk teniszezett is, jön egy rövidítés, és fut be, és azon gondolkodik, balra vagy jobbra, balra vagy jobbra. Az egy középszar a hálóba jellemzően. Ott nem kell gondolkodni, hanem automatizmusokat kell használni, mert az automatizmus az iszonyatosan gyors. És ez egy folyamat, hogy aztán eljut odáig, hogy akkor megnézzük, hogy mit tud ténylegesen elérni, de ez sem egy hét alatt érjük el, hanem alkalmanként néhány hónap alatt.
4: Vannak konkrét technikák? Például azt érzem, hogy kezd kicsúszni az irányítás a kezemből. Azt érzem, hogy elszabadul a stressz. Tehát, hogy
5: Ki nem mondott hülyeséget egyáltalán fel, ez automatikus.
3: Csak a légzőgyakorlatok
6: az órában. Ha van egy Marlboro a kezedben, akkor gyorsabban
3: legyen az agyad. Igen. Ezzel már biztos ehhez csatlakozok ahhoz a részhez,
5: de légzéstechnikák, légzőgyakorlatok vannak, vagy szoktam mondani, nagyon egyszerű. Például, ha valami stressze is elviszi a figyelmedet, nekem egyik kedvenc technikám a következő, ezt mindenki használhatja. Ha elviszi a figyelmet, akkor zárd ki, ne figyelj rá, de hogy? Ne úgy azt mondta, hogy ne figyelj rá, hanem például egy számolásos technika. Ezt a golfból vettem például kölcsön, 100-ból 3-osával visszaszámolni. Tehát egyszerre nem tudod hallgatni, hogy miket szólnak befelé, meg is azt mondani a fejedben, hogy 100, 97, 94, 91, 88. Nem matematikát tanulsz, hanem az agyadnak azokat a tudatos gondolkodó részeit, ami egyébként nagyon nem kéne abban a pillanatban, kikapcsolod ezzel a folyamattal. És ez például gyönyörűen tud működni.
4: És ettől lelassul a pulzus, normalizálod.
5: Amennyire kell. Igen, egyébként nem kell normálban, a versenyhelyzetben nem az a jó, ha normál. Tehát sokan stresszelnek vagyunk. Hát a Sej János mondta, hogy csak a halottak nem stresszelnek. Tehát nem kell utálni a stresszt, csak megfő szinten kell tartani ezt.
6: A Sejjel Jánosnak a nevét annyiszor írtam le az egyetemen, hogy ezért tethó kéne belőle. Amit még szokott szerintem segíteni, így a szorongásban és a stresszben is, szerintem, hogyha elkezdünk nem a belső hangunkra figyelni, hanem valakivel kizökkenünk. Például, hogyha nem egyedül vagy egy versenysportban, hanem akkor van melletted valaki, akkor ha kialakítasz vele egy rutint, ahol, mit tudom én, elkezdtek csablecsacsizni, vagy van egy ilyen táncotok, vagy valami hülyeség, amivel fizikálisan ki kell állni a stresszből, ez nekem mindig szokott működni, mi Denisszel szoktunk ölelkezni, és ami még szerintem működik, a légzéstechnikája, mindenkinek van kedvenc légzéstechnikája.
5: A legtöbbeknek semmilyen, csak mondom, ja, nagyon fontos, hogy azért, és ezt gondoltam így, amíg nem kezdtem el dolgozni a sportterületén, iszonyatosan üres alap. Tehát nem tanítják meg ezek a légzéstechnikákat, de ez egyébként remek dolog.
3: Azt el lehet mondani egy percben?
5: Nagyon egyszerűek vannak. A 4x4-es doboz
3: légzés.
6: Nekem már nem az, nekem régen az volt. Igen? Nekem most már az egyszerűbb, amikor kettőt veszed be egymásra az orrodon, tehát, és egyet kifújsz a szádon. Mert ez a sóhajtásnak a reprodukciója. És a sóhajtásnak van egy ilyen idegrendszer és lelki vetülete, hogy megnyugszol tőle.
5: Meg az, hogy azon gondolkodsz, hogy amit most csinálok, az arra van, hogy engem megnyugtasson, és a placebo hatást ne vegyük ki az egészből. Tehát te tudatosan éppen magaddal foglalkozol, hogy lenyugodjál, ez is hatalmas, ez már 40-50%. Siker, tehát a tudatosságról beszélünk megint csak az, hogy tudatosan állsz hozzá. Az mi kell, hogy észreved, rengeteg ember csak stresszel, de igazából nem veszi észre épp a helyzetbe, hogy most azon húztam fel magam, hogy levillantottak az autópályán. Én azt szoktam mondani magamnak, hogy vagy erre nekem egy reakcióm, hogy szülni mennek. Ebben a városban rengetegen szülnek.
6: Ahasi krízise van, mennie kell.
5: Vagy az.
6: Igen. Én is mindig mentesítem őket a felelősség alól.
5: De nyugodtabban leszek. És egyébként tök mindegy, hogy mi az igazság. Egyébként az agyunk nem mindig az igazságra van hangolva, mert akkor nagy baj lenne.
3: Azt meg mondjuk fölöslegesen húzod magad rajta, mert nem változik
5: ezt meg. Ezt utólag tudod meg, amikor benne vagy. Ezt megint tudatosan kell rákészülni, hogy megéri.
3: De azt mondom, hogy a közlekedési szituációban a másik akkor is barom lesz, ha te ideges vagy, meg akkor is barom lesz, ha nem vagy ideges.
5: Még az is lehet, hogy barom legyél. Egyébként még az is benne, hogy tényleg szül.
3: Barom.
4: Azok az emberek, akik stressz helyzetben leblokkolnak, annak az lehet az oka, hogy volt egyszer egy olyan krízis, egy olyan megszégyenítés, ami aztán utána egész év életre kihat, ez vagy egyébként lehet. Ez egy alap
5: Nem, ez egyik lehet, nem blokkol le mindenki, de valami alapja lehet. Olyan nincs, hogy csak hirtelen valami miatt leblokkol. Valaki teljesítménynél például, általában itt már felnőtt hatások is, leginkább gyerekkori dolgok vannak benne. Miért nem kérdez a gyerek? Figyeljetek, hát mert próbált egyszer kérdezni, kétszer, az iskolában azt mondták, hogy ezt kérdezett. Most tényleg ezért állítottam meg az órát, vagy az edzést? Tehát nekünk volt olyan csapat, most nem mondom itt el, a közel egy év volt megtanítani a csapatot arra, hogy kérdezzenek. meg annyira megszokták, hogy a te neved Kus. Tehát ha te engem kérdez, akkor megkérdőjelezel, azért ez létező nevelési technika, és fog kérdezni, a gyerek nem fog kérdezni. Biztos.
6: De úgy alapvetően szerintem olyan szempontból lehet csoportosítani az embereket, hogy kiből mi hozza ki a csúcs teljesítményt, mert vannak, akik ugye abszolút vágyják az adrenalint, tehát azt vágyják, hogy legyenek nyomott helyzetben, nyomás alatt, legyen kétségbejtő a szituáció, és akkor egyszer csak vált egyet az agy, és azt mondja, hogy na most vagyok a szuperhős, akire mindig is vártam. És ugye van az, aki pedig tökéletes teljesítmény nyújt, nagyon felkészült, és ahogy bekerül a stressz helyzetbe, akkor elkezd beszűkülni a látótere magával kapcsolatban, és akkor és nem odafigyelni, nem?
5: Eddig még a második, én mindig sokkal több kategóriákban hiszek ilyen szempontból, de
6: a spektrumban
5: gondolkodunk, tehát ez létezik, azért az utolsó kategória az nem fog a versenysportnak a csúcsára menni. Mm-hmm. Tehát például az annyi nehézséggel jár, amely nem is biztos, hogy érdemes egyébként megküzdeni. Szerintem a versenysport teteje nagyon keveseknek való, és ez így rendjén van. Tehát 100%-ok lesznek megélhetési sportolók, és hányat visznek le úgy, hogy majd ő lesz a következő szoboszai.
3: Igen, az a szomorú, hogy ezt senki nem ismeri föl. Se a család, se az edző,
5: és nem
3: se
5: is biztos, hogy baj, hogy nem lesz az, csak úgy mondom, tehát aki dolgozik ilyen emberekkel, nem biztos, hogy annyira irigyelem őket minden nap, ezt tök őszintén mondom. Tehát ez egy kihívás is.
4: Miért van az, hogy vannak emberek, akik egyébként iszonyatosan jól teljesítenek stressz helyzetben, nagyon hosszú ideig, nagyon jól bírják ezt a fajta nyomást, és utána egészen apró piszlicsári dolgok borulnak ki, és omlanak össze.
5: Nekik az nem piszlicsári valószínűleg, meg a másik azért kihagytunk egy szót, amit nem szabad elfejteni, a genetikát. Tehát azért nem vagyunk egyformák. Nem lehet mindent csak kakarni, ez egy oltári nagy hülyeség. Tehát én lefekszem este, és bármilyen technikát kipróbálok, holnap nem leszek 10 centire magasabb.
3: Vagy alacsonyabb.
5: És ez nem csak fizikailag, azért mentálisan is azért vannak határok. Ezeket nem szeretjük hallani, mert a mai világban azt érezzük, hogy mindenre is tudunk hatni, valami ilyen istenszerűek vagyunk. Bocsánat, én ebben nem hiszek, hogy mindenkinek lehet mindent is elérni, de a mentális részekben nehezen meglátni ezt a 10 centit, hogy hol a határ. És ezért próbálkozni viszont lehet.
3: Júli, egyre távolabb van az a hátraszaltó.
6: Nekem amúgy ez a tapasztalatom a saját működésemmel kapcsolatban, mert ezzel szoktam példálózni, mert ez nem annyira sértő másoknak, hogy a téglákat mindig elviselem, amikor téglát dobnak rám, és mindig akkor az összeomlás, amikor egy pillangul leszáll a végén a téglára. Tehát, hogy mindig apró dolog az, ami kiváltja a nagy reakciót, és az ilyen igazi olyan terheket, ami mindenki csodálkozik, hogy mondjuk elbírom, azt meg nem érzem nehézségnek, mert arra valahogy így kondicionálva vagyok. Igen. Igen, és szerintem ez a 10 cent és körülbelül ezt jelenti, nem, hogy van egy ilyen játéka így a magunkkal kapcsolatos magunkra való rálátásunknak, hogy ezt az utolsót, ezt már nem biztos, hogy mindig jól mérjük fel.
3: Hát ott kell a szakember, gondolom. Igen. Én, ugye?
5: Hogyha akár lehet ott is, de azt szoktam mondani, én abszolút a prevencióval és proaktív is, tehát előtte, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy hozzám úgy jönnek jelzően minden tökéletes, András, ezt tartsuk meg így. Ezt a mondatot még nem hallottam.
3: És valószínűleg nem is fogod, mindig mehetesz tovább. András, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Szerintem lehetett belőle egy csomót meríteni, nem csak élsportolóknak, hanem az élet bármely területén. Kenyeres András teljesítmény szakértő volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
5: Köszönöm. Még egyszer.
3: Mindjárt 9 óra jövünk a hírek után.
7: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb. Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
9: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
10: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
7: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: Jövő héten szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudom.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
5: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
6: Na ne, tényleg?
5: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
6: Ez nagyon jól hangzik.
5: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
7: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
8: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka a kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
10: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép, vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
11: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
12: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen, célba ért!
13: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
14: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
15: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
3: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgó Tarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Óvodafejlesztési projektről egyeztettek Balassagyarmat, Ipolyság és Ipoly Balog vezetői. Kiélezett végjátékban győzött Újbudán a Salgó Tarjáni kosárlabda csapat. Két felvidéki településsel közösen fejleszti óvodáit Balassagyarmat önkormányzata. A projekt kapcsán a múlt héten tartottak sajtótájékoztatót a három település vezetői, számolt be a felvidék.ma. Zahar Pál, a sajtótájékoztatónak otthont adó Ipolyság polgármestere kiemelte, különösen fontos a szakmai programok megvalósítása, amelyeknek valós hozadékuk van a hétköznapokban. Csak Gábor, Balassagyarmat polgármestere kifejtette, a szlovák-magyar együttműködés korszerűbb és befogadóbb óvodai nevelést hoz az Ipoly-menti térségbe. Ismertetése szerint a pályázat programokat, workshopokat és előadásokat is magában foglal, továbbá kialakítanak egy metodikai rendszert, és jelentős digitális eszközfejlesztésre is sor kerül. A három település összesen mintegy 192 ezer eurót, vagyis mai árfolyamon bő 70 millió forintot nyert el a projektre. Országos átlagban az idei volt a hetedik legszárazabb szeptember a mérések kezdete, vagyis 1901 óta. Erről a Hungaromet írt friss elemzésében. Ismertetésük szerint hazánkban átlagosan 15,1 mm-nyi csapadék hullott a múlt hónapban, mely csupán bő egy negyede az ilyenkor szokásos mennyiségnek. Nógrád megye térségében sem esett sok eső. A Hungaromet térképe szerint itt jellemzően 15-20 mm között alakult a szeptemberi csapadék mennyiség. Sport. Ismét kiélezett végjátékban nyert a Salgó-Tarjáni kosárlabda ESE férfi csapata. Az SKSE az NB1B piros csoportjának harmadik fordulójában az Újbuda MAFC együtteséhez látogatott el. Az első két negyedben a tarjáni kosarasok domináltak, akik a szünetre 43-31-re vezettek. A harmadik játék részben aztán rákapcsoltak az újbudaiak, a meccs vége felé pedig még a vezetést is átvették. Ez azonban nem ijesztette meg a tarjániakat, akik hamarosan ledolgozták néhány pontos hátrányukat. Ezután kikijáték következett. A rendkívül izgalmas végjátékban pedig végül a vendégek bizonyultak jobbnak, így végül Újbuda MAFC Salgó-Tarjáni KSE 83-87. Kovács Dénes, az SKSE vezető edzője a meccs után úgy nyilatkozott, bár voltak problémáik és több játékosuk is kipontozódott, végig egyben volt a csapat. Várják a véradókat a következő napokban. Szerda délután 1 és este 6 óra között Rétságon, a Városi Művelődési Központban. Csütörtökön délelőtt 11:30-től délután 1 óráig Salgó-Tarjánban, a Nógrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság épületében. Majd délután 3-tól este 6 óráig a Bujjáki Művelődési Házban rendeznek véradást. Pénteken délelőtt 10-től délután 1-ig az Eglópásztói telephelyén, míg délután 14:30-tól este 6-ig a Palotási Művelődési Házban lesz véradás.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A kör közepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
4: 5 perc múlva lesz 4:10, jó reggelt, kedves hallgatók!
5: Jó reggel!
4: Eszter, Julcsi, Feri és a többiek mindannyian itt vagyunk, Júi. Még egy órán keresztül. Nagyon jó volt ez az elmúlt egy óra. Én nagyon szerettem. Jó
5: éreztem magad?
4: Igen, jó. Jó volt a
5: riportalaj. A maradék hangot is elvittem, hogy az úr, csak mondom nektek, hogy olyan jó beszélgettünk.
4: Kiszipkázta belőled az energiákat.
6: Bizony. András nem nyugtatott meg, mondta, hogy ezzel az alvás zavarral, ezzel valamit kezdeni kell, mert ez nem fog magától megoldódni.
4: Júli,
6: várom a csodát.
4: Örülök, hogy figyelj, akkor mindig hívunk neked egy ilyen szakit. Jó. Tehát az, hogy mondjuk neked itt négyen bent, hogy ez nem jó, és te nem hiszed el az, ami nem nagyon tudunk mit kezdeni.
6: Elhiszem, de azt mondta, előbb-utóbb beteg leszek, méghozzá nagyon

0: abban az idősában készültek a gyerekeknek a többsége, elmondanám, tehát az ott a kefeóra. Az ott a kefeóra volt, és hogy a, igen, igen, mert hogy ott ugye sötét volt, ott nem volt úgy munka, hanem az tényleg azért volt, hogy beszélgettek, jöttek, mentek, és ennek van egy nyilván egy evolúciós lenyomata, másrészt pedig ugye a stressz, az hajna háromkor szeret ébreszteni, aki mondjuk volt ilyen gyászfeldolgozási problémája, vagy ilyesmi, azt szerintem sokan tapasztalták meg, hogy egy ugyanabban az órában felébrednek, és ugyanez, hogy már tehát úgy kelnek fel, mint amikor az ágyúból kilőnek, hogy nagy púzus, nagy jelenlét, nagy éberség, gyerünk, mit kell megharcolni, hogy van, és...
1: És rájössz, hogy hajnali három van, igen, tehát nem tudsz, igen. Be tudod emelni a kefeórát?
2: A kefeórát, azt folyamatosan beemelem.
1: De hajnali kettőkor.
2: Nem tudok így időzíteni. Nálam ez
0: nem az olyan elkezdés kefeóra van.
2: Hajnali kettőkor visszaaludni akarok, nem pedig kefeórát tartani, az igazság.
1: De lehet, hogy az van, amit Eszter mond, érted? Tehát ha ott kefeóra lenne, jó, utána szépen magadra húznád a takarót, és aludnál tovább reggelig.
0: Azt mondják a szakértők, hogyha már ilyen éberen felkelsz, akkor fölösleges az ágyban maradni, akkor fel kell kelni. Akkor ki kell jönni, tenni, venni, olvasni kell, le kell kötni az agyadat, és el kell terelni a gondolataidat a dologról.
2: Szerintem a férjem lesz a legboldogabb, hogyha ezt a rendszert bevezetjük.
1: Csuk be az ajtót, és a konyhába.
2: Legyen akkor már mindenki alvászavaros.
1: De nem, ő alszik nyugodtan, te jössz ki a konyhába, és mit én csinálsz?
2: Ja, én a kefeóránál megoldottam.
1: Tovább esik kefeóránál van. Nem hiszem, hogy nagyon kiabálna, hogy ott
0: jó. De figyelj, mióta van amúgy ez az alvászavar?
2: Fél éve.
0: Fél éve? És mi változott meg fél éve?
2: Hát ez egy hosszabb lélegzetvételű beszélgetés.
0: Igen, hát, mert tulajdonképpen a probléma az nyilván a változással jött, nem? Uh-huh. Tehát, akkor így, akkor viszont nem kell külső segítség, hanem belső segítség.
2: Leginkább.
0: Leginkább, igen.
1: Kerítünk neked valami pszichológus még, jó?
2: Vagy valami erős gyógyszert.
1: Vagy legalább leszed állod magad.
0: Van ilyen alvás kup. Igen. Amúgy nekem a titkos fegyverem, akkor ilyen nagyon-nagyon-nagyon ideges vagyok, nem tudok visszaludni, én beveszek egy dédalont.
2: Figyelj,
0: az nagyon hasznos.
1: Ugyan nem arra jó, de placebóként működik.
0: De engem az nagyon durán lehúz, de nem szabad sokat beszedni belőle, mert utána megvadulsz tőle.
2: A házi gyógyszertáramban szerintem már nincs olyan, amit ne szedtem volna be.
0: De majd az antihisztami hittem, ez egy ilyen speckód, valami.
1: Na jó, ennél sokkal jobb, illetve nem biztos, hogy jobb, de hírem van. Ebédszünetes melnagyobbítás, így kezdődik a hír, de aztán ez átkanyarodik máshová, gyerekek, Amerikából érkezett a legújabb őrület. Ugye az ebédszünetes az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egyórás ebédszünetetbe te ezt meg tudod csináltatni.
2: Inkább azt, hogy nincsen felépülési idő, tehát igen, hogy effektív, igen, ez annyira
1: de,
2: egy gyors.
1: Nem kell befeküdnöd a kórházba, nem kell altatást kérni, nem kell,
0: nincs kézátételet
1: semmi tetelik? Ilyesmi. Nem lenne rossz, és nem csak melnagyobbításról van szó, hanem fenék, comb, bármi, amiről szeretnéd, hogy neked nagyobb legyen.
0: Ezt kell nekünk még egy nagyobb fenék.
1: Horvásabb legyen, vannak, akiknek erre van igénye. Képzeljétek el, hogy Amerikában kitalálták azt, hogy működött már régóta a saját zsírszövetes visszatöltés, tehát amikor rólad leszívják mondjuk hasról, és betöltik cicibe, vagy bárhova. Egyet fordítottak rajta, mert hogy van egy csomó ember, akinek nincs elég saját zsírszövete.
0: Hát, ó, te jó ég, álljunk meg egy pillanatra.
1: Igen.
0: Álljunk meg egy pillanatra.
1: Igen,
0: most egy picit
1: az.
0: Fogjunk össze, társadalmi összefogásra a szükség. Én szeretnék lenni az ember, aki ezeknek adományoz a sajátjából. Ugye Szilárd ugye vérlovakként megy a városba oda-vissza, illetnék a zsírlovak.
1: Igen, csak oda aki megyek, adok szóval egy kicsit, és megvagyok. Arcfeltöltéstől kezdve, melnagyobbítás, vagy melltöltés, fenéktöltés, bármi szóba kerülhet, és akkor most csavarunk még egyet a dolgom, mert nem csak az, hogy egy ismeretlen embertől kapod, hanem, most kapaszkodjatok meg,
0: na,
1: halott embernek a zsírszövetét kapod meg.
2: Na most, melegnek kell lennie még a halott embernek?
0: Nekem anyukám azt mondta, hogy semmit ne fogadjak el halott emberektől.
1: Hát igen, valószínűleg itt sem, ugye az történik, az eljárás az úgy működik, hogy az elhunyt donorok zsírszövetét ugye leszívják, földolgozzák, és ezt használják melfenék és arcfeltörtésre. Ez egy speciális eljárás, mert hogy megtisztítják ugye azt a zsírszövetet, és feldolgozzák, hogy az immunreakció veszélye az ne legyen annyira komoly. Na most itt nekem két kérdésem van. Az egyes, hogy ő neki bele kell egyeznie abba, hogy az ő zsírját használhatják halála előtt. Egyes kérdés.
2: Mire kell az már neki? Na.
1: Semmire az ég egy ott a világon, csak tudod, így ezért etikai problémákat világos felvett.
0: Hogy így fogok én is meghallni, hagyok egy papírt, hogy még utoljára felajánlom a zsíromat. Igen, igen, igen.
2: Vigyétek,
0: az arcomhoz
2: lehet,
0: ne nyújjatok, légy szíves.
2: A zsírt csúnyázátok.
1: Vagy ha valaki szervdonornak jelentkezik, tehát ugye ezt Magyarországon is lehet csinálni, illetve azt hiszem, hogy nem is kell aláírni, mert automatikusan az vagy.
2: Azt kell aláírni, hogyha nem járulsz hozzá.
1: Tehát ha szervdonor vagy, akkor

0: zsírdonor is lehetsz ezek szerint. Vagy ez ugyanaz a kategória, hát, mint hogy egy balesetnél a szívedet használja valaki, vagy a zsírodat használja, ez tök mindegy.
1: Ezek szerint, de akkor ezek szerint még élő emberből, ahogy szervdonorként még élő emberből ugye emelik ki ezeket a szerveket, és utána ugye ő meghal, tehát akkor ott lesz majd egy plastikai sebész, miközben emelik ki a szívet, aki közben ott mahinál engem, és szívja le a zsírt, és akkor ezt összegyűjtik majd egy ilyen kis pohárban, vagy
2: akármiben, és az van, egy plastikai intézet. Nem, így van, az van, hogy már van az utolsó kör, amikor haldokolsz, és kérdezik, hogy jó, akkor adjunk még neki egy löketet, legyen újraélesztés, és nem először nézzük meg, hogy mennyi zsírja van, azt gyorsan leszipkázzák, 30 liter megvolt, na akkor most próbálj.
1: Jó lesz ez még valamire.
2: Így van.
1: Ez nekem nagyon fura mindig ezek a fajta újítások, tehát arra lennék kíváncsi, ki volt az első? Akinek ez a jó ötlete támad, milyen jó lenne, hogyha halottakban nyernék.
0: Figyelj, igény van rá, mert ugye a saját zsír az egy ilyen fogyókúrás országban, bár szerintem Amerikában is vannak túlsúlyosok, de ugye egy csomó olyan ember ment plasztikai, még ott van igazán.
2: Hát ők a forrás.
0: Egy csomó olyan ember ment plasztikai sebészhez, aki nem volt saját zsír, tehát nem volt. Kellett egy megoldás, hiszen a plasztikai sebészpénzt akar keresni. Ezért hozott más zsírt.
1: Na de hát van egy csomó ember, aki meg tök szívesen élő ember, aki szívesen megszabadulna a saját zsírjától, azt itt lesz a demót, átviszem a másik szobába, és ott benyinyektálom.
2: Azt hiszem, hogy amikor andó beszéltünk arról, hogy ugye fekália kapszulát lehet kapni más fekáliájával, hogy elrakja a mikrobiomodat, azt mondtam, hogy ez a vége. Tehát én azt gondoltam, hogy ennél nem lehet durvább, perverzebb, visszataszítóbb, és akkor azt hiszem, hogy jutottok a halott zsírral oda, hogy lehet, hogy most már tényleg a teteje. Tehát, hogy mennyire kell amúgy önutálónak lenni ahhoz, hogy azt mondta, hogy a testembe, a szentélyembe, az energiaraktáromba tegyetek bele egy halott embernek sejtjét.
0: Na, ugorjunk oda vissza, amikor te elhatároztad a mellnagyobbító műtétedet.
1: Igen.
0: Ahogy azt mondta volna professzor doktor X, hogy Juli, van az a lehetőség, hogy beültetjük azt, amit most beültettek, A verzió, B verzió van az, hogy zsírra lesz, megcsináljuk, sokkal természetesebb dolog, nem egy mű valami zacskó van bent, implantátum van a mellettben, hanem zsírra megcsináljuk, de mivel te egy sovány lányka vagy, neked nincs annyi zsírod, hogy ezt kipótoljuk, van viszont ez a lehetőség, hogy halott ember zsírját tesszük be, és gyönyörű feszes lesz a cicid. Mit mondtál volna?
1: Megkérdeztem volna, hogy hozhatok-e ismerős?
0: Kire gondolsz itt?
1: És tőle leszívhatják-e? Igazság szerint én ezt akkor annó elég rendesen körbejártam ezt a kérdést, megnéztem a dolgok előnyeit, hátrányait. Én úgy tudom, hogy ezeknek a saját zsíros törtéseknek az a nagy rákfenéjük, hogy ez egy idő után, hogy is mondjam, így felszívódik. Tehát, hogy
0: visszaveszi a szervezeted a saját zsírodat?
1: Jó, igen, tehát hogy egy jó pár évig szépen tart, aztán utána
0: leereszt.
2: De jó esetben... Én várom ezt a leeresztést, tovább is azon, hogy nagyon várom, ez megtörténjen, de egyszer, lehet, hogy vannak emberek, akik arra kárhoztattak, hogy elsorvadjanak, mások pedig, hogy addig püffedjenek, hogy vége legyen. Tehát ez a két vége van. Nincs köztes, aki csak úgy van.
0: Na de és hogyha más zsírja van benned, az nem... De azt nem ereszt le?
2: Nem, idegennek érzi majd a testen.
0: Azt kilöki.
1: Eleve nem értem, hogy ez hogy kerülhet be oda úgy, hogy utána az ne kerüljön ki onnan. Tehát, hogy ez azt a szervezet az idegen ez testként...
0: De nem, hát szervát ültetésnél is bennmarad.
1: Igen, és utána éveken keresztül...
0: Gyógyszert.
2: És ha be lehet rakni külső zsírt, akkor miért nem sertészsír?
0: Mert azt most képzeld, már oda megy egy nő, aki a szépségéért megy oda, mert nem elégedett magával, és azt mondják, hogy magát földisznósítjuk. Hát ez nem jó az üzenet.
1: És megveszem a kisboltban, tudod?
2: Igen.
1: Leveszem
0: saját
1: a
0: zsír, hozott zsírral.
1: Sertészsírt, és azt meg kell olvasztani vajon?
2: Igen, hiszen a sertészsír is, aki a kókuszsír, a vegánoknak.
1: Nagyon jó.
2: És ott még rendkívül például a zsírkréta. Na, de
0: ez a három.
2: Ezek mind olyan alternatívák, amik kiváltják a halottat abból a képletből, amiben benne vannak. Mert
1: hát... Nagyon szép természetes hatást lehet vele állítólag elérni. Tehát, hogy sokkal kevésbé feltűnő, mint hogyha hialuron meg ilyen olyan dolgokat fecskendeznek be arcba, szájba.
2: Meg az elmászkál amúgy.
0: A hialuron.
2: Igen, meg a botox is el tud mászkálni. De
0: a zsír az nem.
2: De igen.
0: A zsír az nem mászkál el?
2: Hát ezt, ha elmászkál, akkor csak oda pofantasz neki egyet.
0: Ez kicsit is
2: azonban. Elmész szaunáz, ezt meg is
0: vagy. Visszamegy. Hol lesz ennek a vége, ami
1: rettenhajlandóan? Nem tudom, én nem várom. Én még csak az út
0: közepén. A megszépülésért, a fiatalodásért szerintetek meddig fogunk elmenni?
2: Tehát lesz olyan, hogy egy kripta felett biztonsági őrszolgálat lesz, igen. Mondják, hogy eddig és ne tovább, és ilyen plázából kiesett, ilyen csipinodrágos nők fogják verni az ajtaját a kriptának, hogy már pedig!
0: Én is akarom!
2: Már pedig, igen.
1: hát a szépségkuldozás az, hogy ma fiatal, az az igazán szexi és trendi, ez a kívánatos szépségideál, tehát mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy minél fiatalabbak és minél szebbek legyünk,
2: úgyhogy szerintem
1: bármit, nem, tehát bármit be fogunk venni ennek érdekében.
0: Hallott te, igen, valaki meg nem. Hívtunk egy szakértőt, még a korahajnali órákban beszéltünk vele, mert hogy ő már műt, azt szerintem nem ilyennel, tehát hogy még nem halott ember zsírjával, úgyhogy dr. Szobor Györgyel készítettünk egy beszélgetést a témáról. Hívtunk egy kis segítséget a témához, bár mi is ugye nagyon szépen és mélyreásóan tudunk erről beszélgetni, de itt van velünk dr. Szobor György, plasztikai sebész, aki azt mondta, hogy hát ez nem nagyon ismert dolog Magyarországon, de utána néz ennek az ügynek. Szia Gyuri, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusztok!
0: Na hát itt ugye az van, hogy elhunyt emberekből veszik ki a zsírszövetet, amit aztán visszatöltenek élőbe. Nekem több a verzióm is van ezzel kapcsolatosan. Egyrészt, hogy akinek ebben nincs beleegyezése, már ugye elhunytként, tehát hogy előtte a haláleset előtt erről nem rendelkezik, ez mennyire korrekt és tisztességes?
3: Amennyire én tudom, ezeket a termékeket tudományos célra felajánlott testekből csinálják, tehát ha tudományos cél, akkor kérdés, hogy ez tudománynak számít-e, de ezeket felajánlottak arra, hogy feldolgozzák, dolgozzanak ezekkel a testekkel.
1: Hogy nem lökődik ki? Tehát, hogyha kiveszek valakiből valamit, akkor az hogy bírja
3: hát
1: el?
3: Hát ez egy komoly probléma. Ez ugye az idegen test az általában reakciót vált ki, ezért használunk saját zsírt többnyire. Ez ennek egy alternatívája. Csökkentik az immunogenitását, kiveszik belőle a sejtes elemeket, az allergén elemeket, gyakorlatilag egy vázat töltenek vissza. Nagyon komoly kritériumok mellett állítják elő a terméket, rendkívül drága is, és hát azért annyira hosszú tapasztalat nincsen még velük.
1: De ha ennyire bonyolult és ennyire drága, akkor mi értelme van ennek a módszernek? Miért nem csinálják azt, hogy egyébként élő emberek, akik elmennek egy zsírleszívásra, akkor azt szépen fogják, átviszik a másik műtőbe?
3: Nem kell átvinni a műtőben, csak én nagyon sokat végzek saját zsírtöltést. Sokszor avval a problémával szembesülünk, hogy a páciensnek nincs elég zsírja. Most erre lenne ez alternatíva egyrészt, másrészt valójában nem alternatíva, mert nagy volumenek pótlására nem alkalmas. A kisebb volumenekre arcdefektusok, hegek alá pedig mindig tudok annyi zsírt nyerni. Tehát nincs olyan sovány ember, akiből néhány köbcenti zsírt nem lehet levenni. Ez egy egyszerű módszer, a műtét utáni szenvedést, ezt most idézőjelben mondtam, nem igazán van fájdalom egy zsírtöltéshez szükséges zsírszívás után, de ezt meg lehet úszni, gyakorlatilag fölfekszik az asztalra, kap egy injekciót és vége. Ha ezt saját zsírtöltéssel csináljuk, az egy órás mutatvány, és azért amíg lenyerjük a zsírt, addig érzést szerinteni kell, kellemetlen, műtőben van, aki nem bírja a zajokat, a centrifuga megy, ez megy, az megy, amaz megy. Egy egyszerű dolog.
0: Na most abban az esetben mi van, ha én, mint hát egy ilyen élő zsírszövet, fölajánlom a sajátomat, és az, aki ezt betöltetni saját magába, azt mondja, hogy Feri, remek, gyere, köszönjük szépen, ez működik?
2: Egy ilyen donor élet.
0: Igen, nem, egy ilyen zsírdonor lehetnék.
3: Nem működik, nem. Ez így nem működik, ez nem egy egyszerű történet. Tehát ez egy allograft, az allograftból ki kell venni mindenfélét, ez egy nagyon hosszú, általam sem ismert folyamat, gyártás technológia, a te zsírodat nem tudom beadni egy másik emberbe. Uh-huh. Egyszerűen, mert ha így lenne, akkor rengeteg donor lenne.
0: Na jó, de várjál, akkor itt a halott emberét azt viszont miért lehet beadni?
3: Azért, mert a halott embernek nem a zsírját adják be, hanem a zsírjából előállított terméket.
0: Aha.
2: És akkor a mi zsírunkban nem lehet terméket előállítani?
3: De lehet, csak ez nem úgy megy, hogy bemész, leszívják, és egy két nap múlva be lehet adni.
0: Ha, tehát ez egy hosszabb folyamat.
3: Igen, és hát ez viszont etikai problémákat vetne föl, tehát egy petesej donáció is elég komoly probléma. Sokan ebből próbálnának megélni, és azért ennek én úgy gondolom, hogy még rövid nagyon a története, a kockázatait még nem tudjuk.
1: Ez a saját zsíros visszatöltés, vagy nem saját zsíros visszatöltés, de a zsíros
3: visszatöltés? A saját zsíros visszatöltés az hibátlanul működik.
1: Az egy népszerű eljárás?
3: Igen, én nagyon szeretem, rendkívül sokat tud segíteni kontúrhiányokban. Én szem alatti karikába is adom, ami egy problémás területnek számít. Ugye a jelentős fogyások után beesett orcákat meg lehet vele ölteni. Arcplasztika előtt vagy után is szeretjük adni, mert a bőr minőségen is javít. A saját zsír töltésnek az a jelentősége, hogy az emberi testből nyerhető második ősejtben leggazdagabb szövet, ugye csontvelőt venni azért nem olyan egyszerű, zsírt szívni meg igen, nagyon sok helyen használják, nem csak esztétikai céllal, az ősejtartalma miatt ízületekbe is szokták adni, sportolóknak rendkívül hasznos például.
0: Oké, köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál, hát akkor ez az amerikai módszer egyelőre, hála Istennek, Magyarországon nincs, és a saját zsírosat azt akkor meg azt mondod, hogy az mindennél jobb, ha bármi más fecskendeznének be.
3: Pillanatilag azt gondolom, hogy ez a legbiztonságosabb és hatékonyabb módszer.
0: Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állták. Köszönjük. Hello, hello. Na, dr. Sobor Györggyel beszélgettünk még a reggeli órákban, ő most műt, de azért így elmondta a dolgokat. Itt van SMS, én simán bevállalnám. Voltam saját zsíros töltésen, és pont az a gond, hogy vékony vagyok, így lényegében alig tudtak zsírt leszívni. Brutális fájdalom volt, és nem is látszik az eredmény. Soha olyan eredményt nem lehet vele elérni, mint implantátummal. Jól döntöttél, Júlcsa.
1: Szép, majd meglátjuk egy pár év múlva, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége.
0: Igen, az egyébként tényleg nagy kérdés, hogy ez meddig tud majd elfejlődni.
2: Viszont többen felkapták a fejüket a zsírkréta beültetés lehetőségére.
0: Szívére, és nem csak nők.
2: Igen, és azt mondják, hogy lehet, hogy a huncutrudat kéne ezzel meghosszabbítani, viszont akkor azonnal köszön nem zsírkréta, hanem zsírrépa.
0: Így van, és általában a huncutrud meghosszabbítása sose járt még jó
2: senki. Nem sokan jelentkeztek még, akik boldogok lettek volna az eredménye.
0: Fél tíz van, jövünk vissza mindjárt a nap legjobb pillanataival. Van a nap hallgatójának külön ajándék, úgyhogy aki ma reggel írt SMS-t, az nagyon-nagyon koncentráljon rá, hogy hát ha nála csörög majd a telefon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Foxpost applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton? You know that I've been waiting for the sunshine. Hányadik lett Taylor Swift? It's alright, you were dancing through the light. És hol áll a listán David Guetta? Minden kiderül a pénteken délelőtt 10-kor induló

0: Péntek délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
5: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Hunyavel szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
9: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
10: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
11: Álva fejénél az, vagy emez. Gyilkosa hát nem ez. Újra nem ez.
12: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Meghúzták az autóját, közeleg a műszaki vizsga. Hyundai márka kereskedés és szerviz, Ford márka szerviz, BMW, Skoda és Volkswagen szakszerviz, karosszéria javítás és kárrendezés. Gyorsan, gyári minőségben, igény szerint csereautó és teljes körű ügyintézés. Eredetiségvizsgálat, műszaki vizsga és külföldről behozott autók honosítása is az Aircarnet-nél. Aircarnet, Salgótarján Ipari Park, Berccel, Széchenyi út. Aircarnet.hu. Elérsz minket Facebookon is az Aircarnet szerviz oldalon.
14: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
15: Carglass javít, Carglass cserél.
16: Péter, Carglass autóüvegszerelő, Budapest.
17: Pák! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
16: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
15: Carglass javít, Carglass cserél.
16: MR vizsgálat gyöngyösön, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
18: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
19: a Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. Kettő között Justin Orsi várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Salgó Tarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: Az év elején megnyílik a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány szalmatercsi bölcsődéje. Nógrádban is csökkent az eladó lakások iránti kereslet szeptemberben. Pár hónapon belül megnyitja a családi bölcsődőjét Szalmatercsen a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány, számoltak be honlapjukon. A Bér Miklós nyugalmazott Váci megyés püspök vezette alapítvány, immár évek óta működteti a szalmatercsi és a sárgújfalui jelenlétpontokat. Előbbi településen megvásároltak egy családi házat, melynek felújításába 2025 végén vágtak bele. A helyszínválasztás fontos szempontja volt, hogy a 22-es út mentén több településről is igénybe vehessék a családok az új intézményt, és így a szülők ismét munkába tudjanak állni. Az önkéntesek segítségével már a belső festésre is sor került nemrégiben. A tervek szerint pedig jövő év elején megnyitja kapuit a családi bölcsőde. Bér Miklós úgy fogalmazott: szeretnénk, ha Nógrád megye az országnak ez a meseszép vidéke élne és gyarapodna, és mi ehhez kívánunk a jelenlétpontjainkon zajló munka mellett a családi bölcsődével is hozzájárulni. Jóval nagyobb lendülettel kezdték az őszt a lakáspiacon az eladók, mint a vevők, olvasható az ingatlan.com elemzésében, melyben a szeptemberi keresletet és kínálatot ismertették. Mint írták, a múlt hónap végén már közel 150 ezer eladó lakás és ház szerepelt a kínálatukban, ami 11%-kal több, mint tavaly ilyenkor. Augusztushoz képest pedig 26%-kal több lakóingatlant hirdettek meg az eladók. Ezzel párhuzamosan közel 229 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, ami 37%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Az egyes megyék között ezúttal is nagy a különbség. Míg Vas megyében közel 13%-kal nőtt, addig Somogyban 17%-kal csökkent az eladó lakások iránti kereslet. Nógrád megyében szintén visszaesett a kereslet, itt 9,5%-kal csökkent a telefonos érdeklődések száma augusztushoz viszonyítva. Ismét kiütéses győzelmet aratott két csapat a labdarúgó Nógrád megyei első osztály 9. fordulójában. Pontos eredmények: Széchenyi Nagybátony 0-8, Héhalom Pásztó 0-5, Karancsapújtő Szügy 1-0, Berkenye Romhány 1-3, Karancsberény Diós Jenő 3-1, Mohora Vizslás 1-1. Időjárás. Ma is a napsütésé lesz a főszerep Nógrád megye térségében. Csapadék nem várható. A hőmérséklet délutánra 15-16 fokig emelkedhet. Szerdán változékony, kissé szeles időben lehet részünk az előrejelzések szerint. Esőre ekkor sem számíthatunk. A korai órákban akár -2, +2 fokig is hűlhet a levegő, míg napközben 14-16 fokot olvashatunk le a hőmérőről. Csütörtökön szintén napos és felhős időszakok válthatják egymást, 16 fok várható. Köszönöm figyelmüket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
15: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
15: Rádió
21: 3:40 lesz 5 perc múlva, még az előző témához néhány SMS. A szerveket felajánló ember a donor. Akkor a zsírt felajánló ember a...
2: Zsonor?
21: Zsinór?
2: Jaj, ne.
21: Kösz.
2: Nem.
21: Kösz.
2: Nem. Nem.
21: Gordon Ramsay azt mondta, hogy ahol zsír van, ott íz is van. Szóval nem dagadt vagyok, hanem finom.
2: Így van.
3: Illetve nem ezt nevezzük transz zsírnak.
21: Igen, átkerül a másik szervezetbe. Igen. Minden esetre érdekes téma. Hát akkor hallgatóink között is van olyan, aki azt mondja, hogy
3: bevállalna.
21: Vágjunk bele. Na, jöjjön néhány téma, amiről ma reggel beszélgettünk, és hát Eszternél lakógyűlés volt, úgyhogy megbolygattuk az állóvizet, a lakók kétharmada szükséges ahhoz, hogy kamerarendszert szerelhessenek fel. Nem fogjátok kitalálni, de a történet végét, de nem jött össze, de elkezdtünk beszélgetni arról, hogy milyen érdekes figurák vannak a lakógyűlésen, meg hogy egyáltalán hogyan zajlik ez az egész. És Kenyeres András sportmentál tréner volt a vendégünk, aki nagyon-nagyon sok fontos és okos dolgot mondott, és nem csak sportolóknak, hanem a mindennapi életvitelhez is szükséges fontos tanácsok hangzottak el. Ezek jönnek most.
22: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Van azért egy nagy közösség, aki nagyon vágyik erre a kamerarendszerre, úgyhogy kitalálták, hogy akkor pályázzuk ezt meg. Igen ám, de nem úgy van az.
3: Mert nekem van egy Józsi ismerősem, aki olcsóbban megcsinálja.
2: Nem. Ennél sokkal durvább a dolog. Hoztak egy törvényt, hogy a GDPR miatt a lakóközösség 2/3-ának el kell fogadni azt, hogy akartok kamerát.
3: Oha.
2: Tehát nem a felének, hát nem a 1/3-ának, és nem a lakóközösségen megjelent emberek felének, vagy 2/3-ának, hanem a lakóközösségnek a 2/3-ának.
21: És akkor már itt kezdődik, hogy le se jön a fele, ugye?
2: 180 tehát, hogy lakás van. És az a lényeg, hogy nekiugrottak a fiúk a lakóközösségből, 4-en, köztük a férjem, azt mondták, hogy kész, ezt most el fogjuk intézni. Csináltak egy listát a lakásokról, és mindenhol bekopogtattak, 3 héten keresztül ment a házalás, hogy gyere, adj egy, ha nem jössz el, akkor adj egy meghatalmazást.
21: De mindent tiszteltem a férjemé, hogy ebben beleállt.
2: Egy gyerek már hozzászokott, hogy apa este 7-kor még kimegyik menni egy kört a lakás körülbelül, és így izé. Úgy jött haza tegnap a gyerek az iskolából, 7 éves, hogy anya, mikor lesz a rendkívüli közgyűlés?
3: A férjed ezzel kell, és ezzel fekszik egy-két hete.
2: Ilyen felfoghatatlan mennyiségű papírmunka van a háta mögött mindenkinek, akinek lehetett, írtunk. És ugye az volt, hogy akkor most nézzük meg, hogy mennyi mozgósítható ebből a 180 lakásból. És hát ugye a közös képviselet, ő úgy van ezzel, hogy minden, ami plusz munka, az, hát ez olyan, hogy jó, hát megcsinálom, de tudod, azokat a pluszköröket nem teszik bele.
3: Jó, de ha Péter megcsinálja ezt helyette, akkor neked ezen nagyon nincsen dolga.
21: De ugye alapból van az a munka, érted, a levezetés, ott azért kell egy ember, aki ezt az egészet
2: hát összefogja. Ezt ő csinálja meg, ugye meg itt hivatalos szabályzatok vannak, meg SMS van, meg ilyenek, de a lényeg az nagyon fontos, hogy a lakóközösségnek egy része alapból gyanúsnak tartja azt, amikor egy lakótársuk kért tőlük valamit.
3: Bekopog.
2: Igen, úgyhogy ezért elkezdték ők keresni a közös képviselőt, hogy az uraságomat megkereste valami, tudod, de
3: a hétköznapi figura. Állítólag a házban lakott, bár én is soha nem láttam még.
2: Igen. Mit akarhatnak ezek?
21: És akár minek ide kamera?
2: Igen, hát nem akarunk megdögleni, Teri, ez van, nem akarunk megdögleni, ellopták a papucsomat, Teri, érted, ezt nem szeretném többet, Teri, ez a helyzet, és akkor 3 hétig ment nagyon durran a házalás, és akkor elmentünk, és ott derült ki, hogy megvan-e a 2/3. Na most.
21: Mire fogadunk?
3: Nincs.
21: Én kézfenntartással szavazok amellett, hogy nincs meg. Mert le se jön a lakógyűlése.
2: 66,6%-ot kellett megszerezni ahhoz, hogy megkaphassuk a kamerára az engedélyt, és még onnan jön a pályázás, csak mondom nektek. És ott volt mindenki, soha nem látott jelenlét. Olyan emberek bújtak elő az odvaikból, akiket soha nem láttam még sehol. A végső szám 56% lett.
3: De nem lehet őket korrumpálni valamivel? Süteménnyel? Hát azok, akik nem
2: szállítunk. Mert ők külföldön vannak, kiadják, nem érdekli őket. Ilyeneket írnak, hogy miért nem lakunk a lakásban, nem érezzük magunkat érintve.
3: Hát érintve van az albérlőm, hát az el fog menni, hogyha egyszer kirabolják.
2: De ha az albérlődet kirabolják, és elmegy, akkor jön majd egy albérlő, aki sokkal többé fogja kibérelni a lakásodat. Tehát tulajdonképpen ugye kivettük a pénzt a zsebéből.
3: Hagyd tegyek hozzá valamit személyeset. Egyébként az új darabomnak, a lakógyűlés című előadásnak.
21: De szép átkötés, Gyuli. Erről most nem tudunk beszélni, maradunk az eredetiben.
3: Éppen ma van az Erkelben a premierje, de igen, tehát, hogy ezek a lakógyűlések azért rettenetesen bosszantóak, mert mindig van egy Terike, egy Marika, egy Józsika és egy Béla, akik az élő fába belekötnek, hogyha egy picivel emelkedik a közös költség, abban a pillanatban hátat fordítanak, teljesen mindegy, hogy az a lakás értékét növeli, ő nem akarja eladni a lakását, úgyhogy innentől kezdve ő letolja
21: az egészet. Ebben az esetben ugye nem igényel pénzügyi befektetést a dolog, hiszen pályázat alapján tudnád beszerezni a kamerarendszert.
2: Ez az egyik, a másik.
21: Érted?
2: De várjál, de igaza van a Julinak, mert az egyik hóbortos szomszéd azon a jelen, igen, de azt olvastam a pályázatban, hogy ennek van karbantartási költsége 24 ezer forint.
21: Per
2: évente. És ez az 24 ezer forint, ez 180 lakás között oszlik meg, szóval komoly terhet róla az egész lakóközösségre. Figyelj, a házunkban volt egy nap, egy fél év ezelőtt, amikor mindenkinek a lakása elől minden elloptak. Tehát mindent elloptak, tehát cipőket, rollereket, amit el tudsz képzelni, és erre a lakóközösségnek az a része, aki szintén érintett ebben, hogy reagált, 5 éve nekem lopták el, és akkor nem voltak a kiregesek. Az az egyetlen módszer, ami működik így a sportolással kapcsolatban, hogy akkor csináld meg, amikor nem tudsz gondolkodni rajta, hogy jó ötlete. Tehát nekem például az jött be, hogy megyek haza a rádióból, és akkor rögtön elmegyek sportolni, mert akkor még ugye benne van ez az ilyen, tehát fáradt a fejem, és akkor nem tudom túl gondolni, nincs ellenállás, és gyakorlatilag mire felocsúdok, addigra majdnem vége az edzésnek. És szerintem az a legdurább, amikor halogatod, és egy ilyen fő pontja lesz a napodnak, hogy igen, minden meccsenek, és akkor délután 5 órakor, amikor végére értem mindenek, elmegyek edzeni.
21: És akkor már franc mész el.
2: És akkor azért nem mész el, mert akkor meg már úgy vagy vele, hogy jó, de az önjutalmazás most az a része kéne, hogy jöjjön, hogy az egész nap elhagyja a testemet, és ahhoz inkább egyedül szeretnék lenni, nem pedig közösségben, és a többi, és a többi. Tehát amikor nagyon tudsz gondolkodni rajta, akkor hát már nehéz.
4: De nagyon jó dolog, szerintem világítottál rá, hogy úgy kezdted, hogy nekem.
2: Igen.
4: És ez nagyon fontos. Tehát, hogyha ez az lenne, hogy a szabály, és ez mindenkinek, akkor egy füzetet írtam volna. 70 nyelven, és hátra dőltem volna, és most Maldív szigetekre jelentkeznék be ebbe a kis beszélgetésre. Ennél bonyolultabb. Tehát pont, amit az előbb az Eszter mondott, hogy nekem ez így működik. Azt jelenti, hogy elgondolkodtam ezen, szerintem ez
2: én
4: már
2: elbuktam rengeteg szere.
21: Ismerted magad. Óta jár sportolni heti háromszor.
2: Én nem járok évek óta sportolni heti háromszor, de már több mint egy éve járok heti háromszor, vagy négyszer, és meg még otthon is sportolok, hanem természetesen nem vagyok kalóriadeficitben, még bárki megijedne egy pillanatra, hanem egyszerűen csak az van, hogy nekem szüksége van a munkámhoz ahhoz, hogy legyen erőnlétem, és a lelkemnek is szüksége van rá, hogy ne legyenek pánikrohamaim. És a lényeg, hogy fontos a sport, de hogy mindenkinek nyilván van egy ilyen módszer, egy megküzdése, egy elképzelése. Én tudom, hogy hol buktam el eddig rengetegszer, tehát nincs olyan sport, amit ne űztem volna. Tehát a kosárlabdától a kettőbellen át, az úszáson keresztül, a nem tudom eddig, és igazából az önismereti része nehéz, hogy rágyere, hogy mi az, amit képzelsz magadról, és mi a valóság, és mit tudsz üzemeltetni, és mit nem tudsz üzemeltetni.
4: És mi általában nagyon sok mindenben nagyon sokkal jobbnak látjuk magunkat, egyébként nagyon érdekes, tehát ez az önismeret szót hoztad be. Van-e ideje erre tényleg elgondolkodni, vagy ön szeretne szembenézni abba a tükörbe, de azt nem mindenki szeret belenézni abba a tükörbe, tehát hogy nekem ez nem ment, mi az, amit kell csinálnom a dolgokért. Tehát az önismeret szerintem ilyen szempontból egy fontos dolog, és visszatérve arra, amit az előbb mondtál, hogy hát ezzel mondjuk 50 éve nem foglalkoztak, hogy szerintem a fogalom sem nagyon létezett így a közben. Ma már egyáltalán van az önreflexió, önismeret, ismerd meg magad, próbálj tenni a dolgokért, sőt, már akár el is várják szerintem sokszor, hogy ezzel foglalkozzál.
21: De gyakorlatilag, ha letűztünk 4 gombostűt, vagy 3-at egész biztos, ami alapján mindenki sikerre tudná vinni azt a szegmest az életében, amit akar. Hol bukjuk el mégis?
4: Hát valószínűleg pont ezeknél a pontoknál. Tehát például az a számolunk, hogy ezt most megterveztem, ez most egy példa, és nem megy. És azért általában a terv az egy kiinduló pont. Kedden megyek 8-kor futni, de a gyereket be kéne vinni, azt elfejtettem, ott volt, és akkor hát nem tudtam bemenni 8-kor, és akkor most mi? Meghalt az egész sztori. Tehát tervezés, újra tervezés. Tehát például finom hangolgatni ezeket a dolgokat, azt mondja, hogy ez 3 hónapig is simán elmehet, amíg megtalálja a helyét, mondjuk ez az új szokás az életembe, mert szokásokat kialakítani, az sem így fog menni.
2: A tervezés, újra tervezésnek egy nagyon fontos szinonímeje szerintem a hibázás, megbocsátás. Tehát amikor elrontasz valamit, igen, és akkor azt mondod, hogy fú, igen, most rossz döntés hoztam, mert amúgy itt állok a pálya mellett a gyereknél, de a gyereknek amúgy nincs sem szüksége, de én valamiért mégis azt gondoltam, hogy neki nagyobb szüksége van rá, mint nekem az edzésemre, de és itt állok, és hogy akkor ezt hogyan csinálja, és ez mit jelent nekem, és hogy miért fontos még mindig a nem fontos magam helyett. Tehát, hogy tudod, hogy rosszul priorizálsz, mondjuk.
4: Pontosan, meg hogy meg is engedhettem magamnak, tehát jó néhány embernél ezt is látom, hogy én nem. Én tanítom is ezt a dolgot, és például érdekes figyelem, majd több száz emberrel beszélgetek interjúknál, például a hölgyek hogyan jönnek képzésre. Soha nem kezdik magukkal. hogy maga miatt. Ha rendben van a szülő, rendben lesz a gyerek. Ha azt halljuk, hogy nagyon sok gond van mostanság a társadalomban a gyerekekkel, azt hiszem, a gyerekekkel nincs sok gond. A szülőkkel van rengeteg gond az életbe, és ez a gyerekek meg lakmuszpapírként hozzák vissza ezt a problémakört, és akkor visszük a gyereket, hozzám is sokszor hozzák, hogy akkor gyerekkel kell valamit csinálni, és aztán az a vége, rájövök, hogy a szülővel kell dolgozni a legtöbbet, és láss csodát, a gyerek is jobban lesz.
21: És ilyenkor szólsz a szülőnek? Mondod
4: én
21: neki,
4: nem is dolgozok hogy... másképp gyerekkel.
22: Balázsék! A Rádió Egyen!
21: 3-10 múlt 5 perccel egy dolgunk van már. Csak egy nagyon jó nap hallgatója ajándékot kiosztani.
3: Jó nagy búcsút venni. Van ajándék? Plusz ajándék?
21: Igen, mivel azt mondtam 5 másodperccel ezelőtt, de tudom, nem aludtál éjszaka, hogy egy nagyon jó ajándékot kiosztani. Jaj, Juli, ígérd meg, hogy ma alszol egy nagyot.
3: Tudod, mi lesz? Most bemegyek ide a szerkesztőségbe.
21: És itt alszol, de ne itt aludj.
2: Nem szeretjük, amikor itt el... Jaj, na hát azt mondom, hogy benyomod.
21: Elhussadt a hangunk.
2: Én nagyon küzdöttem, hogy ez ne történjen meg, de... Ez a fél probléma lesz. De jó, hogy...
21: Na jó van, Zsül, hát...
5: Balázsék!
21: Jaj, de jó!
2: Ez a
21: tapsot adnék neked, csak nem talál meg a gombot, hiába az évek, és a rutin várja, ott van, ott van, meg vagyunk. Gratulálunk, nagyon szuper volt. Ki vagy, mi a neved?
5: Szia, Dávid Cseperről.
21: Hello. Nálunk csütörtökön lesz lakógyűlés, a legutóbbi annyira paprikás volt a hangulat, hogy az egyik néni a földhöz vágta a saját fogsorát. Ezt írtad, és ezzel jutottál a naphallgatója címhez.
5: És tényleg, köszönöm.
3: Mi volt a szituáció? Egyszer csak kikapta, földhöz vágta, ennyi? Visszavette?
5: Hát erre már nem emlékszem.
21: De reméljük, hogy legalább jó felé szavazott a végén. Ez neked jó volt. Oké, mutatjuk az ajándékodat. Figyelmen, van külön ajándék.
5: Figyelek.
6: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
21: Na?
5: Azt a mindenit. Köszönöm, srácok. Köszi,
21: Csipetropi úr, látod, milyen rendes volt hozzá. Mi is köszönjük szépen a hozzászólást, és szép napot neked.
5: Köszönöm nektek is.
21: Hello, szevasz. Holnap kinéz be, csajok?
3: Mind a ketten.
21: Jó, benézünk, megnézzük szerda holnap, úgyhogy találkozunk. Vigyázzatok magatokra, legyetek jók, és akkor holnap jövünk vissza. Szevasztok!
3: Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
2: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
3: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
4: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttal. MG. Find your more.
6: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
7: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
6: Mondtam.
7: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
6: Fresh Buddy sosem hibázik.
7: Akkor veszünk mi is egyet?
6: Ugye, tehát még egyet?
7: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
8: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az espresszógép. Vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
9: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
10: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
11: Stílusos őszre egy nagy vonalú ajánlat. A Dockyardban vasárnapig minden őszi ruházatra és cipőre 20% kedvezmény, sőt, a boltokban a harmadik termékre már 30% jár. Columbia, Helly Hansen, Fandango, Timberland, Lukta, O'Neill, Hoka és sok más márka minden darabja 20% kedvezménnyel a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
12: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
13: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMart.
1: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

sláger megy a konyhán dolgozóknak is. Bence írta az SMS-t. Hello Atis, egy üzemi konyhán dolgozom veletek, és bevallom, azóta hallgatlak titeket, mióta próbáltam a rádió egy konténer miatt bejutni hozzátok, de őszintén örülök, hogy itt maradtam, mert a legvidámabb rádióállomás ti vagytok. Úgyhogy a keddi menü nálam csak igazi mai sláger. Nagy pacsi neked, Bence, üdv az új Rádió 1-esek között. Garantálom, hogy változatos lesz az ebéd, meg a munkaidőd. Hozok majd egy csipetnyét a Rádió 1-es favoritokból. Megfűszerezem az adást. Klub

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
2: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
3: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
4: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
5: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620 3

0: hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Azt a zenét, amit most indítok, hát ezt nem azért játszom le, mert Justin Biebernek szüksége lenne erre a jobb díjra, hanem azért, mert a Rádió 1-esek imádják. Justin Bieber amúgy is most van túl az év üzletén, eladta az 5 éve vásárolt ausztrál luxus villáját, amit olyan sztárok is béreltek a turnéjuk során, mint mondjuk Adele. 30 millió ausztrál dolláron kelt el az ingatlan, 5 éve 21-ért vette, szóval a haszon 9 millió dollár 5 év alatt. Azon a környéken idén nem is volt ennél drágább ingatlan eladás. Szóval ez

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szeretni fogja mindenki munkaidőben a következő zenei órát, és a Sugar Daddy-vel indítok mindjárt.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
4: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
5: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
6: Anya, kapar a torkom!
7: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
8: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre, és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
10: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
11: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
12: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
14: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
15: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Folyamatosan frissülő modellkínálattal és nagy kapacitású szervizzel várja ügyfeleit az Aircarnet a Salgótarjáni Ipari Parkban és Bercelen. Hyundai márka kereskedés és szerviz, Ford márka szerviz, BMW, Skoda és Volkswagen szakszerviz, márka független kárrendezési centrum akár csereautó biztosításával. Aircarnet, Salgótarján Ipari Park, Bercel, Széchenyi út. Aircarnet.hu. Elérsz minket Facebookon is az Aircarnet szerviz oldalon.
15: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel.

0: A Rádió Egyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió Egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Egy történet, amiben a hatalom, parancsa és az egyéni lelki ismeret kerül egymással szembe. Székely János Caligula helytartója című műve október 16-án pénteken este 7 órától lesz látható a Zente Ferenc Színház kamaratermében. A történelmi háttérbe helyezett dráma ma is ismerős kérdéseket vet fel. Meddig lehet engedni és mikor kell szembeszállni azzal, amivel az ember nem tud azonosulni. A salgótarjáni előadás modern színpadi megközelítésben hozza közelebb a klasszikus konfliktusait. Jegyek kaphatók a Zente jegyirodában, a zente.com-on és online. Ón lakodalom című önálló estjével érkezik Salgótarjánba a Duma Színház humoristája Lakatos László. A jubileumi előadáson a 10 éves stand-up karrierjét ünneplő Lakatos László az új sztorik mellett régi, a szívéhez nőtt történeteket is elmesél majd, új köntösbe bújtatva. Az előadás október 22-én csütörtökön este 7 órától kezdődik a József Attila Művelődési Központban. Jegyek online a dumaszínház.jegy.hu weboldalon kaphatóak. Kicsiket és nagyokat egyaránt vár az Eresztvényi Elvarázsolt Cirkusz október 25-én vasárnap. A délelőtt 10 órakor kezdődő eseményen a családok cirkuszi ügyességi próbán mérettethetik meg magukat. Aki szeretne egy kicsit rémisztőbb külsőt, azt arcfestő varázslat repíti a cirkuszi rémek közé, miközben a csupacsoda vándor játszótér gondoskodik róla, hogy senki sem maradjon móka nélkül. A résztvevők a program során rémesen jó finomságokból is falatozhatnak majd. A szervezők mindemellett varázslatos körhint kézműves foglalkozással és tökfaragással is készülnek majd. A cirkuszi ügyességi próbán előzetes regisztrációval lehet részt venni. Jelentkezni a salgóremek.hu weboldal jegyek esemény regisztráció menüpontjában lehet.
0: Ez volt a Rádió Egy napi ajánló.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMart.
0: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép napot, jó munkát kívánok mindenkinek. Közeledik a hétvége. Ráadásul aranybetűs lesz, mert hogy végre itt van október top hétvégéje, amikor lejátsszuk majd a hallgatók 500 kedvenc dalát. Az elmúlt hetekben vártuk ugye a szavazatokat, a rádió egyesek elmondták a véleményüket, mit szeretnek az elmúlt 20 évből. Pénteken délelőtt 10-től vasárnap este 8-ig érkezik.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon szeretem a World Design Radio Show-t, nagyon szeretem a mixeket, és nagyon szeretem Balázsékat is, szeretem a Rádió Egyet.
2: Igazából része vagyok egy társaságnak, egy ilyen, nem is tudom elmondani, egy közösségnek.
0: Ez a Rádió Egy.

0: csak igazi mai sláger megy. Nagy hello a henteseknek is. Jani Viberen írt. Atis, szevasz, veled vannak a hentesek is. Itt nálunk nincs lustálkodás. A pultnak folyamatosan tele kell lennie. Már a második kávénál tartok, de a rádió egy legalább további energiákat ad. Ez egy nagyon jó ötlet, Janikám. Én is bedobom akkor a napi második kávémat, egy kis coffee break, a géptől kérek egy cappuccinót, aztán folytatom a zenélést, és például Alex Kenji-től hozom a Bambolét is a kávészünetem után.
1: A Coffee Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
4: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
5: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
6: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
7: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: héten szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudom.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Pihenj egy kicsit.
5: Gondolkodj pozitívan.
4: Menjen sétálni. Szedd össze magad.
6: Az enyhe depresszió nem akarat erő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
7: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
12: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
13: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
14: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
15: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love in Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
3: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Foxpost applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton?

0: délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
4: Persze, meg vén finom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets, master food.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
7: Készülj a hétvégére, egy szaftos sertés sült el. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss sertéscomb minimum 7 kg-os kiszerelésben, kilója csak bruttó 1049 forint, október 12-e és 18-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
8: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
9: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
12: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! A Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai slágermek.

a Kálmánok és Edék ünnepelnek. Boldogat nekik, szép jó napot kívánunk mindenkinek. A 100,4 Rádió 1-en Justin Orsi vagyok. Ide várok mindenkit erre a frekvenciára. Bármit is csinálnak, vigyenek magukkal bennünket is. Október 13-a van, ez a nap a Nemzetközi Öltözki Nap. Hogy ez egészen pontosan mit jelent? Valami olyasmit tudok elképzelni róla, hogy olykor lépjünk ki a megszokott hétköznapi viseletünkből, de vigyázat, fontos az önazonosság. Induljunk akkor neki ennek a délutánnak. Napjaink slágerei mellett helyi eseményekkel foglalkozunk majd ebben az órában, és persze hozok programokat is. Zenében pedig itt van Miley Cyrus és a Flowers. Vele kívánunk jó munkát, derűs napot! We were good.

Itt van Imánbek felvétele, de hamarosan hozom majd a Maroon 5-ot Christina Aguilera-val. A 100,1 Rádió 1-et hallják, 25. alkalommal rendez pályaválasztási kiállítási sorozatot a Nógrád megyei kormányhivatal, mely a következő hetekben két városban is várja a fiatalokat. A programok alapvető fontosságú segítséget nyújtanak az iskolaválasztás előtt álló általános és középiskolás fiatalok helyes pályaválasztási döntéséhez. A Szakmára felcímű sorozat első állomása Salgótarján. Ennek ma délután 2 óráig a Városi Sportcsarnok ad otthont. Az általános iskolák 7.-8. osztályos diákjai a megye csaknem összes

fiatalok személyesen találkozhatnak az ország közel 30 legnagyobb egyetemének kiállítóival, továbbá kapcsolatot teremthetnek a megye jelentős foglalkoztatóival is. A pályaválasztási kiállítás sorozatról további információ a Nógrád megyei kormányhivatal honlapján található. Imán Beck és a Beli Dancer itt a Rádió 1-en.

Kellemes napot és nagyon jó munkát kívánunk mindenkinek, kitartás a 100,4 Rádió 1-en. Forognak tovább napjaink zenéi, Dua Lipa hozza majd a Dance the Night című felvételét. Idén is várja a tanulásban és a sportolásban egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújtó általános és középiskolás tanulók pályázatait Salgó Tarján önkormányzata. A Salgó Tarján város jó tanuló, jó sportolója címet olyan Salgó Tarjánban tanuló diákok nyerhetik el, akik a kiemelkedő sporteredmények mellett egy bizonyos tanulmányi átlagot is elérnek. Alsó tagozaton 4,8, felső tagozaton 4,6, míg középiskolában 4,5 vagy a feletti átlagot kell elérni. Ebbe a magatartás és a szorgalomjegyek nem számítanak bele. Kiemelkedő sporteredménynek számít az országos diákolimpián vagy a sportág korosztálynak megfelelő országos bajnokságán, illetve Európa és világbajnokságán elért meghatározott helyezés, továbbá egyéni sportolók esetében a területi diákolimpián szerzett aranyérem is, ha a versenyszámban legalább 4 induló volt. A 2025-26-os tanévre vonatkozó pályázatokat legkésőbb november 13-áig várja a Salgó-Tarjáni önkormányzat. A részletes kiírás és a pályaválasztási adatlap megtalálható a salgotarjan.hu weboldalon. Dua Lipa és a Dance the Night című felvétele a folytatás itt a Rádió 1-en.

Ez a 100,4 Rádió 1 kedv van, a hét már javában zajlik, de ne felejtsük el, hogy a hétköznapokban is azért lehetnek apró örömök. Egy finom kávé, néhány nyugodt perc, egy mosoly, vagy éppen egy jó zene, ami azonnal jobb kedvre derít bennünket. Remélem, hogy jól telik a napjuk, és itt vannak velünk. Programokkal tértem vissza, 16-án pénteken ismét megrendezik a Mátra-Terenyei piacnapot a Nádújfalui Művelődési Ház udvarán. Délután 2 órától 5 óráig kistermelők finomságai, kézművesek egyedi portékái várják önöket. 17-én szombaton első alkalommal rendezik meg a Völgyvárosi Hegymenet Fantázia nevű teljesítménytúrát. A tavaszi karancsmedves, a nyári bazalt és a téli fel a karancsra túrasport események mellett mostantól minden évszakban lesz egy-egy ilyen aktív program a térségben, a Salgótarjáni önkormányzat támogatásával pedig egy túramozgalom is létrejött. A 4 évszak, 4 teljesítménytúra Salgótarján és a Karancs medvesvidékén jeligével egyedi dombornyomot éremdíjazásba részesülnek mindazok, akik mind a 4 évszakban teljesítik a túrák valamely távját. Az október 17-i Völgyvárosi Hegymenet abban is újdonságot hoz majd, hogy azt a szervezők Salgótarján környékének kevésbé járt útvonalain, valamint a kevésbé gyakorlott túrázók számára is teljesíthető 12 és 14 kilométeres távokon vezetik. A 12 kilométeres távot a Salgótarján és Etes közötti dombokon át, míg a 14 kilométeres útvonalat a Somlya érintésével jelölték ki. A túrasport eseményt a Zöld út Természetjárók Egyesülete és a Völgyváros jegyzik. További információ az ute.hu honlapon érhető el. Én pedig hozom High Piton felvételét a folytatásban itt a Rádió 1-en. Ha pedig már ebédelnek, akkor jó étvágyat kívánunk hozzá!

Ez a 100,4 Rádió 1, a folytatásban is jönnek napjaink slágerei, most éppen Avicii-t hallgatjuk, aztán jön Alex Warren. A Lóktól is lesz még egy felvételünk, sőt, ha belefér, akkor hozom Major Lazert is. Nógrád megye több településen is várják a véradókat. A hét első felében ma délután 4 órától este 6 óráig a Mátraszelei Művelődési Házban rendeznek véradást. Holnap délután 1 és este 6 óra között Rétságon a Városi Művelődési Központban lehet vért adni. További információ a véradás.hu vagy a vöröskereszt.hu weboldalakon érhető el, ahol egyúttal időpontfoglalásra is van lehetőség, mi pedig köszönjük, hogyha segítenek. Jöjjön akkor Avicii itt a 100,4 Rádió 1-en, ez lesz a Wake Me Up tőle.

0: Egy óra van, úgyhogy jönnek a hírek, utána pedig folytatjuk a délutánt, mutatom kivel. A 100,4 Rádió 1-en Kámrád érkezik, ő indítja majd el a következő óránkat, de csak a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
4: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
3: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
4: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: Reklámot hallottál.
5: Lakatos Kati vagyok, jönnek a helyi hírek október 13-án 13 órakor.
2: Nógrádi Napló. Salgótarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Az év elején megnyílik a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány Szalmaterci bölcsődéje. Nógrádban is csökkent az eladó lakások iránti kereslet szeptemberben. Lejátszották a labdarúgó Nógrád megyei első osztály 9. fordulójának mérkőzéseit. Pár hónapon belül megnyitja a családi bölcsődőjét Szalmatercsen a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány, számoltak be honlapjukon. A Bér Miklós nyugalmazott Váci megyés püspök vezette alapítvány, immár évek óta működteti a szalmatercsi és a ságújfalui jelenlétpontokat. Támogatóik segítségével előbbi településen megvásároltak egy családi házat, melynek felújításába 2025 végén vágtak bele. Mint írták, a helyszínválasztás fontos szempontja volt, hogy a 22-es út mentén több településről is igénybe vehessék a családok az új intézményt, és így a szülők ismét munkába tudjanak állni. Az önkéntesek segítségével már a belső festésre is sor került nemrégiben. A tervek szerint pedig jövő év elején megnyitja kapuit a családi bölcsőde. Bér Miklós úgy fogalmazott: szeretnénk, ha Nógrád megye az országnak ez a meseszép vidéke élne és gyarapodna, és mi ehhez kívánunk a jelenlétpontjainkon zajló munka mellett a családi bölcsődével is hozzájárulni. A beszámolóban hírt adtak a két jelenlétpont életéről is. A ságújfalui és szalmaterci pontokon továbbra is közösen írják a házi feladatot a gyerekekkel, a kamaszok pedig a háztartási teendőket is gyakorolhatják, így felkészülve az önálló életre. A közelmúltban a felajánlásoknak köszönhetően újabb ruha és tárgyi eszköz adományokat is ki tudtak osztani. Legutóbb a Gödi Samsung SDI üzemi tanácsának munkatársai szerveztek gyűjtés számukra. Jóval nagyobb lendülettel kezdték az őszt a lakáspiacon az eladók, mint a vevők, olvasható az ingatlan.com elemzésében, melyben a szeptemberi keresletet és kínálatot ismertették. Mint írták, a múlt hónap végén már közel 150 ezer eladó lakás és ház szerepelt a kínálatukban, ami 11%-kal több, mint tavaly ilyenkor. Augusztushoz képest pedig 26%-kal több lakóingatlant hirdettek meg az eladók. Ezzel párhuzamosan közel 229 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, ami 37%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál, és mindössze 1%-kal több az augusztusinál. Balog László, az ingatlan hirdetési portál vezető gazdasági szakértője szerint a jelentős különbséghez hozzájárul, hogy 2025. szeptemberében az Otthon Start program indulása több éves rekordokat döntő, rendkívüli keresleti robbanást hozott. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a 2024. szeptemberi adatokhoz képest is 14%-os a kereslet visszaesése, miközben az újonnan feladott hirdetések száma 2%-kal nőtt két éves összevetésben. Az egyes megyék között ezúttal is nagy a különbség. Míg Vas megyében közel 13%-kal nőtt, addig Somogyban 17%-kal csökkent az eladó lakások iránti kereslet szeptemberben az előző hónaphoz képest. Nógrád megyében szintén visszaesett a kereslet, itt 9,5%-kal csökkent a telefonos érdeklődések száma augusztushoz viszonyítva. két felvidéki településsel közösen fejleszti óvodáit Balassagyarmat önkormányzata. A projekt kapcsán a múlt héten tartottak sajtótájékoztatót a három település vezetői, számolt be a felvidék.ma. A hírportál tudósítása szerint az Interreg Magyarország-Szlovákia program által támogatott projekt Ipolyság, Ipoly-Balog és Balassagyarmat 10 óvodájának mintegy 500 gyermekét érinti. Zahar Pál, a sajtótájékoztatónak otthont adó Ipolyság polgármestere kiemelte, különösen fontos a szakmai programok megvalósítása, amelyeknek valós hozadékuk van a hétköznapokban. Csak Gábor Balassagyarmat polgármestere kifejtette, a szlovák-magyar együttműködés korszerűbb és befogadóbb óvodai nevelést hoz az Ipoly-menti térségbe. A projekt célja az óvodai nevelés minőségének javítása, az inkluzív, azaz befogadó szemlélet erősítése, illetve olyan feltételek megteremtése, amelyek minden gyermek egyéni fejlődését támogatják. Ismertetése szerint a pályázat programokat, workshopokat és előadásokat is magában foglal, továbbá kialakítanak egy metodikai rendszert, és jelentős digitális eszközfejlesztésre is sor kerül. A három település összesen mintegy 192 ezer eurót, vagyis mai árfolyamon bő 70 millió forintot nyert el a projektre. Országos átlagban az idei volt a hetedik legszárazabb szeptember a mérések kezdete, vagyis 1901 óta. Erről a Hungaromet írt friss elemzésében. Ismertetésük szerint hazánkban átlagosan 15,1 mm-nyi csapadék hullott a múlt hónapban, mely csupán bő egy negyede az ilyenkor szokásos mennyiségnek. Az Alföldön általában 10 mm alatt maradt a szeptember havi csapadék, valamivel több a Dunántúl nyugati felén esett, de ott is csak kisebb körzetekben haladta meg a 30 mm-t a hónap csapadék mennyisége. Nógrád megye térségében sem esett sok eső. A Hungaromet térképe szerint itt jellemzően 15-20 mm között alakult a szeptemberi csapadék mennyiség. A januártól szeptember végéig tartó időszakban mindössze 251,7 mm-nyi csapadék esett országos átlagban, ami 47%-kal marad el az 1991 és 2020 közötti időszak átlagától. Az év első 9 hónapjában még sosem hullott ilyen kevés csapadék a 20. század eleje óta, mutattak rá. Az elemzésben kifejtették továbbá, a múlt hónap középhőmérséklete átlagosan 17,7 Celsius fok volt, ami 1,7 fokkal haladta meg az éghajlati normált. A nógrádi tájak valamivel hűvösebbek voltak, itt 15 és 17 fok között alakult a szeptemberi középhőmérséklet. Forró nyomon fogták el a pásztói egyenruhások azt a férfit, aki múlt csütörtökön délelőtt két parkoló teherautóból is lopott pásztón, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. A 34 éves férfi kihasználta, hogy az egyik pásztói üzlet előtt álló teherautóból épp a raktérbe pakolja le az árut a sofőr, és a lezáratlan vezető fülkéből elvette az ülések között hagyott táskát. A férfi ugyanazon a délelőttön egy pásztói kávézó előtt parkoló másik teherautót is kiszemelt, amíg a sofőr az árut pakolta le, a lezáratlan vezető fülkéből ellopott egy pénztárcát. A lopásokról érkezett bejelentések alapján a pásztói egyenruhások azonnal megkezdték a forró nyomon üldözést. Kiderült, hogy a feltételezett elkövető felszállt egy Gyöngyös felé tartó autóbuszra, így az egyenruhások a busz után mentek, és Gyöngyös pata közelében megállították a járművet. Az utasok között felismerték a keresett férfit, akit elfogtak és előállítottak. A nyomozás adatai szerint az ecsegi lakos korábban is követett el hasonló bűncselekményt. Szeptember elején több mint 400 ezer forint készpénzt tulajdonított el egy pásztói telephelyen parkoló autóból. A rendőrök előtt már jól ismert férfit a nyomozók három rendbeli lopás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A folytatásban Nógrád megyei sport következik. Ismét kiütéses győzelmet aratott két csapat a labdarúgó Nógrád megyei első osztály 9. fordulójában. A múlt szombaton rendezett játéknapon a Nagybátony 8 góllal győzött Széchenyben, míg a Pásztó 5 találattal nyert a Héhalom otthonában. A Karancslapújtő egy gólos mérkőzésen verte meg a Szügy gárdáját, a Berkenye vereséget szenvedett a Romhánytól, a Karancsberény nyert a Diós Jenő ellen, míg a Mohora és a Vizslás nem bírt egymással. Pontos eredmények: Széchenyben Nagybátony 0-8, Héhalom Pásztó 0-5, Karancsapújtő Szügy 1-0, Berkenye Romhány 1-3, Karancsberény Diós Jenő 3-1, Mohora Vizslás 1-1. A tabellát jelenleg a Karancslapújtő vezeti 22 ponttal, a második a Pásztó 21 ponttal, míg a harmadik helyen a Vizslás áll 20 ponttal. Előbbi két csapat közös meccsük elhalasztása miatt még csak 8 találkozón van túl. A Karancslapújtő Pásztó mérkőzést a tervek szerint november novemberben fogják pótolni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Justin Orsival. Csak igazi

Megyünk tovább a napban. Jó napot kívánunk mindenkinek, itt a 100,4 Rádió 1-en, Justin Orsi vagyok. Ha még nem lendültek át az ebéd utáni holtponton, azt ajánlom, hagyjanak még néhány percet maguknak, igyanak egy erős kávét, én addig hozom napjaink előadóit. Hamarosan itt van Minden Szentek, addig még hórát is állítunk, ebben az órában szót ejtünk róla. Most viszont zene, hozom Tiesto felvételét, aki Karol G-vel érkezik, ez lesz a Don't Be Shy tőlük, rádiózzanak velünk.

Kettő perccel hagytuk el, 1:45, szépen lassan csúszunk bele a délutánba, Calvin Harris-szel és Rihannával a folytatásban, itt a 100,4 Rádió 1-en. Hamarosan ismét megtelnek virágokkal és mécsesekkel a temetők. 2026-ban, november 1-én, vasárnap lesz Minden Szentek, másnap, ugye november 2-án pedig halottak napja. A krizantém hagyományosan, szorosan összefonódik ezzel az időszakkal, hiszen jól bírja az őszi körülményeket, látványos és tartós dísze a síroknak. Az utóbbi időben azonban új trend körvonalazódik. A klasszikus virág mellett egyre több természetes hatású, visszafogottabb kompozíció és más őszi virág kerül a sírokra. Előtte viszont ennek a hónapnak az utolsó napján, 31-én Halloween van. Akár tetszik, akár nem, a gyerekek imádják itthon is, és a felnőttek is szívesen bolondoznak velük. Jelmezek, töklámpások, édességek és bulik kapcsolódnak hozzá, de térjünk vissza ahhoz, hogy kezd átalakulni a sírok feldíszítése itthon is Minden Szentekkor. Egyszerűen átalakul a kegyeleti dekorációk stílusa. Egyre több szárított virág, ág, fű.

tűz, toboz, termés, moha, minden, amit ér az ember, más természetes alapanyagok jelennek meg. Mondjuk én ennek megmondom őszintén, szívből örülök. Ki nem állhattam soha ezeket a ordító műanyag virágokat, koszorúkat a sírokon. A hatalmas színes összeállítások helyett sokkal kisebb, harmonikusabb díszeket választanak. Egy egyszerű természetes koszorú, vagy néhány szál virágból, szárított növényből és termésekből összeállított dísz ugyanolyan méltó lehet, mint a hagyományos krizantém csokor. Ettől függetlenül a krizantém még mindig a legnépszerűbb temetői virág, legalábbis vidéken biztosan az. Jöjjön akkor Calvin Harris és Rihanna itt a 101.1 Rádió. Babe.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Bár a meteorológusok szerint vége az indián nyárnak, de azért nem kell lemondanunk a napsütésről, sőt, egyelőre az esernyők sem kellenek. Reggeli fagyokkal sem kell számolnunk, a héten biztosan nem. Majd kicsit szelesebb napunk van, és a holnap is az lesz. A maximum hőmérsékletek 15 és 17 fok között alakulnak. A hétvége felé 1-2 fok melegedésre is számíthatunk napközben.

Rádió 1. Rádió 1. Újra töltve. A 100,4-en. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel.

Már is érkezik Bibi Rexa és a New Religion című felvétele itt a Rádió 1-en, de hamarosan hozom majd Ellen Walkert is Eva Max-el. A Queen gitárosa a The Times című lapnak adott interjújában arról beszélt, hogy a zenekar többé nem indul turnéra. Brian May a beszélgetésben a néhai Freddie Mercury életének utolsó éveiről is számos részletet felidézett, és ma is rendkívül élesen emlékszik arra a pillanatra, amikor rádöbbent, soha többé nem állhatnak együtt egy színpadon a legendás frontemberükkel. A Queen 4 tagja 86. augusztus 9-én lépett utoljára együtt színpadra. Freddie lejött akkor a színpadról, és azt mondta, nem tudja ezt tovább csinálni. Mivel az énekes hajlamos volt a drámaiságra, akkor azt gondolták egyszerűen, ez csak Freddie a maga módján. Aztán rádöbbentek, valószínűleg tudta, milyen diagnózis vár rá. A következő évben Freddie Mercury-nél étszett diagnosztizáltak. Brian másfél évvel ezelőtt döntött el egyébként, hogy többé nem akar turnézni. Szeret zenélni, utazni, de ennek az az ára, hogy fel kell áldozni a szabadságot. Van egy felesége, vannak unokái, és rengeteg munkája van az asztrofizika területén is, amivel szeretne foglalkozni. Ezért azt gondolja, talán 50 év elég volt. Megyünk tovább Bibi Rexával. Ez a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

a 100,4 Rádió 1. Amíg az első Top Gun és a Top Gun Maverick között 36 évet kellett várni, az már a második rész sikere után világossá vált, hogy van igény a folytatásra. Bár még biztosat nem tudni, maga Tom Cruise is azt nyilatkozta, ismét pilóta fülkébe szállna. Nem látszik kihátrálni a projektből, ahogy nyugdíjba menni sem készül. A 64 éves színész ezzel kapcsolatban tavaly úgy fogalmazott, soha nem fogja abba hagyni. És ha már a filmnél tartunk, jöjjön néhány meglepő érdekesség, amiről talán senki nem tud. A forgatásnak halálos áldozata is volt annak idején. Egy 54 éves kaszkadőrpilóta az óceánba csapódott egy különösen bonyolult jelenet forgatása során. A zuhanás pontos okát sohasem derítették ki, illetve sem a holttestet, sem a roncsot nem találták meg. Tom Cruise eredetileg vonakodott elvállalni a főszerepet. A producer szervezett neki egy próbarepülést, amelyben hajmeresztő mutatványok is szerepeltek, na ezután mondott igent. A Goose alakító Anthony Edwards bírta az összes színész közül a legjobban a repülést, ő volt az egyetlen szereplő, aki nem hányta el magát az égben a forgatás során. A filmben látott repülőgépek és egyéb katonai eszközök használatához a filmeseknek engedélyt kellett kérniük a Pentagonból. A kormányszerv 1,8 millió dollárért cserébe engedte a kölcsönzést. És még egy adalék. Maverick és Iceman között nem csak a vászon érezhető a feszültség. Hogy minél hitelesebbek legyenek alakításaik, Tom Cruise és Val Kilmer szándékosan kerülték egymást a forgatáson, és szóba sem álltak a másikkal. Hozom Lady Gagát és Beyoncé-t itt a 100,4 Rádió 1-en. Hello.

Ez volt a KEDD itt a 100,1 Rádió 1-en. Jó volt együtt lenni önökkel. A mikrofonnál Justin Orsit hallották. Szép délutánt kívánok a folytatásban is. Legyenek jók és vigyázzanak magukra. Minden jót!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jó, ha tudod, hogy a vaspotló szedését nem akkor kell abba hagyni, amikor jobban érzed magad, hanem amikor már a vasraktáraidat is feltöltötted. A 100 darabos Maltoferrágó tablettát ajánlott 3 hónapig szedni, majd ellenőriztesd laborban a raktárvas szintedet. Ha szeretnéd, a Maltofert szirup formában is megtalálhatod a gyógyszertárban. Maltoferrágó tabletta és szirup. Vény nélkül kapható vaspotló gyógyszerek. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
3: Anya, kapar a torkom!
4: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
5: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
7: Pont, mint egy vállalkozásnál. Nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100 000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja.
8: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu/vállalkozásfejlesztés.
0: Reklámot hallottak.
9: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: 80 ezeres kamu ételrendelést adtak le egy étteremben. Téged ez érzékenyen fog érinteni.
11: Jó, de folyódon az 2 darab lángos.
10: Folyódon az egy ivóli, egy lángos. Fokhagyma nélkül szigorúan, mert teljesen sajt már nem jutott rá. Feljöttek egy éttermet, hogy 80 ezer forintért megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. A kommentelők között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy gyerekek azt csavartak rajta egyet, és azt mondták, rendben van, de akkor ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Jót. Szóval ez egy tök kedves sztori.
9: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak.
9: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
12: Máté Péter emlékkoncerttel érkezik Balassagyarmatra Tabáni István és zenekara. A legendás énekes és zeneszerző legnagyobb slágereit felvonultató koncertnek a Mixált Kálmán Művelődési Központ ad otthont október 20-án, kedden este 7 órától. Ón Lakodalom című önálló estjével érkezik Salgótarjánba a Duma Színház humoristája Lakatos László. A jubileumi előadáson a 10 éves stand-up karrierjét ünneplő Lakatos László az új sztorik mellett régi, a szívéhez nőtt történeteket is elmesél majd, új köntösbe bújtatva. Az előadás október 22-én csütörtökön este 7 órától kezdődik a József Attila Művelődési Központban. Jegyek online a dumaszínház.jegy.hu weboldalon kaphatóak. Kicsiket és nagyokat egyaránt vár az Eresztvényi Elvarázsolt Cirkusz október 25-én vasárnap. A délelőtt 10 órakor kezdődő eseményen a családok cirkuszi ügyességi próbán mérettethetik meg magukat. Aki szeretne egy kicsit rémisztőbb külsőt, azt arcfestő varázslat repíti a cirkuszi rémek közé, miközben a csupacsoda vándor játszótér gondoskodik róla, hogy senki sem maradjon móka nélkül. A résztvevők a program során rémesen jó finomságokból is palatozhatnak majd. A szervezők mindemellett varázslatos körhint tával, kézműves foglalkozással és tökfaragással is készülnek majd. A cirkuszi ügyességi próbán előzetes regisztrációval lehet részt venni. Jelentkezni a salgóremek.hu weboldal jegyek esemény regisztráció menüpontjában lehet. Immár 16. alkalommal rendezik meg a Tarjáni Borszalont november 28-án szombaton. A József Attila Művelődési Központ üvegcsarnokában tartott eseményen 14 hazai borász, 80 különféle borát kóstolhatják meg a résztvevők. Jegyek elővételben a Tarján Borházban a Kassai sor 26 szám alatt kaphatóak.
9: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMart.
9: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: munkák mellé is. Hello, Attis Luca vagyok, grafikusként dolgozom, azon melózom, hogy megpróbálom színesebbé tenni a megrendelőim hetét, mert szerencsére még vannak, akik nem ChatGPT-vel készítik el a szóróanyagaikat. Én most egy kávéval turbózom, meg a Rádió Eggyel, mert az ötleteknek kora estig jönniük kell. Drága Luca, hogy igazán nagy legyen a pörgés, akkor betolok én is egy kávét, jó? Jöjjön egy kis coffee break mindannyiunknak, aztán újult erővel olyan dalokat hozok majd, mint Martin Garrix, Butterflies, David Guetta, I Don't Wanna Wait, vagy éppen az Opolite, Taylor Swift-től rögtön a kávészünet után.
1: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
4: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
5: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
6: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
7: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620 3030-as.

0: héten szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Álva fejénél az, vagy emez. Gyilkosa hát nem ez. Újra nem ez.
7: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
3: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

so. Delirium, Silence,

0: Ilka.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger megy.
1: Avicii.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágervegy. Most jött ez az SMS Hollitól. Atis, ha ilyen jó zenéket hozol ezután is, akkor mindig menj el kávészünetre. Brutál jó vagy. Holli, hát szeretlek, köszi szépen, hogy írtál. Próbálom tartani a formám ötig. Aztán Juhász Gergővel és Wilcox-szal 2 órás live mix. De ilyen zenéket ígérek, mint a következő zenei óra elején, a Wonderful Life.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton? Hányadik lett Taylor Swift?

0: Péntek délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunja be a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
6: Olajcsere! Kezdje a párti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 8990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a partiautó.hu oldalon.
7: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
8: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Álva fejénél az, vagy nem ez. Gyilkosa hát nem ez. Újra nem ez.
10: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMart.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Ugye pénteken délelőtt 10-től is ugyanígy együtt rádiózunk majd. Az biztos, hogy az országban mindenki nagy hangerővel fog Rádió 1-et hallgatni munkaidőben. Indítjuk ugyanis a hallgatók szavazataiból összeállított 500-as slágerlistát. Az elmúlt 20 év legjobb zenéi szólnak majd egész hétvégén. Szóval írja be mindenki a naptárába, senki ne felejts el. Pénteken délelőtt 10 órától vasárnap este 8-ig Rádió 1 Top 500.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening to

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: se, akik az mai sláger megy. A villanyszerelőknek is, velük is együtt dolgozunk, látom, mert írt üzenetet Máté SMS-en. Hello Atis, ma is vezetékek, kapcsolók és szerszámok között vagyok, háttérben pedig a Rádió 1. Ha minden jól megy, ma mindenkinek világítani fog az, amit bekötök, és tudatom mindenkivel, hogy a Rádió 1 nélkül ez nem menne. Köszi szépen, hogy itt vagytok velünk. Csak jó hírekkel tudok szolgálni neked is, Máté, mert hogy itt vidámság lesz a folytatásban is. Hozom majd az újat Alex Warrentől, lesz itt Tiesto, Eva Max közös zene, vagy éppen Tóth Abigail és Accent hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik

rádió egyen, csak igazi mai sláger megy. Európa és Amerika aktuális rádiós sikere, a Fever Dream érkezik Alex Warren-től, nagy rádió egyes kedvenc a jelenben. Alex Warren 2024 júliusában vette el feleségét, aki szintén dalszerző énekesnő, és az énekes egyszer azt mondta, azért jó dalt írni arról, akit szeretünk, mert azok után mindig ott lesz velünk a koncerteken. Ilyen volt az előző világ sikere, az Ordinary,

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a folytatásban is, ráadásul 5-től Juhász Gerivel és Wilcox-szal, 2 órás live mix. Én Györke Attila vagyok, rádiózunk együtt a következő órában is, mindjárt Loival indulunk, jön a Get Lucky!
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
4: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
5: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
6: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
7: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: héten szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudom.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csipet, Ropi! Wow! Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a Csipet, Ropi termékeket a boltok polcain, akár betűropi, vagy perec formájában is. Csipet, Ropi! Harap rá!
5: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
6: Olajcsere! Kezdje a párti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a partiautó.hu oldalon.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Pihenj egy kicsit.
9: Gondolkodj pozitívan.
8: Menj el sétálni, szedd össze magad.
10: Az enyhe depresszió nem akarat erő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
11: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love & Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
13: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
14: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
13: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
14: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Meghúzták az autóját, közeleg a műszaki vizsga. Hyundai márka kereskedés és szerviz, Ford márka szerviz, BMW, Skoda és Volkswagen szakszerviz, karosszéria javítás és kárrendezés. Gyorsan, gyári minőségben, igény szerint csereautó és teljes körű ügyintézés. Eredetiségvizsgálat, műszaki vizsga és külföldről behozott autók honosítása is az Aircarnet-nél. Aircarnet, Salgótarján Ipari Park, Berccel, Széchenyi út, aircarnet.hu. Elérsz minket Facebookon is az Aircarnet szerviz oldalon.
16: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
17: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
18: Carglass javít, Carglass cserél!
19: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
1: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Tartós fogyás az egészségért szakorvosi segítséggel. Dr. Cirner Krisztina diabetológus elhízás szakértő várja pacienseit Gyöngyösön, várólista nélkül. Gyöngyösgasztro.hu.
15: Ahó, csajok, megvan már a ruhád, megvan a frizurád és a sminkesed.
2: Jó hír! Megvan! Rigó Esti Fészár. Professzionális alkalmi és mennyasszonyi smink Salgó Tarján szívében. Prémium termékekkel, személyre szabott tartós sminkkel várlak, hogy egész este magabiztosan ragyoghass. A 2027-es mennyasszonyi időpontok foglalása is elindult. Bejelentkezés Facebookon és Instagramon Rigó Esti Fészárt vagy a fészártsmink@gmail.com címen.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
20: 80 ezeres kamu ételrendelést adtak le egy étteremben. Téged ez érzékenyen fog érinteni.
21: Jó, de ezt folyódon az kettő darab lángos.
20: Folyódon az egy ivóli, egy lángos. Fokhagyma nélkül szigorúan, mert tejfős sajtpán nem jutott rá. Felírtak egy éttermet, hogy 80 ezer forintért megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. A kommentelők között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy a gyerekek azt csavartak rajta egyet, és azt mondták, hogy rendben van, de akkor ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Jót. Szóval ez egy tök kedves sztori.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMart.
0: És most. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Ez a Rádió 1, 4 perccel járunk 4 után, közlekedési információ. Kioci írta, hogy nagyon lassú az M0-ás, az M1-es felé haladva, a Szigethalomi és az Érdi csomópont között munkálatok vannak, itt csak 2 sávon lehet autózni, emiatt van dugó. Nóra jelezte, Budapesten baleset volt a 15. kerületben, a Kolozsvár utcában, a Széchenyi úti kereszteződés előtt, és Bius szólt, hogy a 10. kerületben is volt baleset a Kőér utcában, ráadásul a Ferihegyi repülőtérre vezető út és az Üllői úti nagy kereszteződésnél. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Autós barátaim pedig nagyon-nagyon fognak pörögni, mert ezt a zenét nekik választottam. Save me tonight!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Rádió egy csak igazi mai slágerben, egy jó zenék a munka mellé, a vezetés mellé. Ezen a hétvégén viszont jön az 500 dal, amire a hallgatóink szavaztak. Pénteken délelőtt 10-kor elstartol a Rádió

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától Juhász Gerivel és Wilcox-szal 2 órás live mix. Addig is garantálom a változatosságot, lesznek itt nagy Rádió 1-es klasszikusok. Lesz itt Pop Dance, Beat of Your Heart.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
2: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú izületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
3: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
4: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 g-os Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
7: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
8: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek. További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
9: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
0: Reklámot hallottak.
10: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt a Rádió 1, 16 óra 39 perc közlekedési infók. Névtelenül küldte valaki a hírt, Aszót főutcája elesett gázolás miatt. Gabon azt írta, autó és motor ütközött a 10-es főút Solymár összekötőjén, a vasútállomásnál lévő körforgalomnál. És baleset volt Budapesten a 16. kerületi Somkút utcában, a Vidámvásár utcához közel, írta Béla.

0: Itt a Rádió Egyen 17 órakor indul a két órás live mix Juhász Gerivel és Wilcox-szal. Szép délutánt!
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
3: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
4: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
3: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
5: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
5: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
4: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
5: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
8: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
9: Na ne, tényleg?
8: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
9: Ez nagyon jól hangzik.
8: Várunk az Autócentrum Szabó érdi és székesfehérvári szalonjában.
10: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
12: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen, célba ért!
13: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázat. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
14: Hol van a sluszkulcsom, illetve...
15: Gyulám! Hová tűnt az órám? És hová tűnt a telóm?
16: Laci, hagyd már abba! Ennélkül is mindenki emlékszik.
17: Hová tűnt Damon Hill? Egy felejthetetlen pillanat, aminek a Samsung TV is részese volt. 37 éve a magyar otthonokban. TV-gyártás Jászfényszarún, 1989 óta.
15: Gyula! Hová tűnt a távirányító?
16: Ezt nem hiszem el.
3: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
18: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gasztroenterológus várja pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
19: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
6: Folyamatosan frissülő modellkínálattal és nagy kapacitású szervizzel várja ügyfeleit az Aircarnet a Salgótarjáni Ipari Parkban és Bercelen. Hyundai márka kereskedés és szerviz, Ford márka szerviz, BMW, Skoda és Volkswagen szakszerviz, márka független kárrendezési centrum akár csereautó biztosításával. Aircarnet, Salgótarján Ipari Park, Bercel, Széchenyi út. Aircarnet.hu. Elérsz minket Facebookon is az Aircarnet szerviz oldalon.
7: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
1: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Hahó csajok, megvan már a ruhád, megvan a frizurád, és a sminkesed. Jó hír! Megvan! Rigó Esti Fészár. Professzionális alkalmi és mennyasszonyi smink Salgó Tarján szívében. Fotózás, szalagavató, évvégi rendezvény, bál, őszi-téli esküvő, prémium termékekkel, személyre szabott tartós sminkkel várlak, hogy egész este magabiztosan ragyoghass. Bejelentkezés Facebookon és Instagramon Rigó Esti Fészárt vagy a fészartsmink@gmail.com címen.
20: MR vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: This is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Will Cox, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Tűpontosan délután 5 óra van, jön, aminek jönnie kell. Hello mindenkinek, ma két teljes órán át Will Cox itt mellettem a Rádió egy Live Mixben. Szevasz, Will Cox!
3: Ciao, Geri, sziasztok!
2: SMS és Viber számunk 0623111111. Szerintem ma már dolgozott mindenki eleget. Tegyétek le a munkát és bulizzatok velünk egészen este hétig. Hajrá!
3: Nagyon jó kis pörgő zenéket hoztam magammal. Kato és a Turn of the Lights, kitartás mindenkinek, aki a munkába van, illetve aki hazafele tart, az pedig érjen minél hamarabb haza, természetesen biztonságosan. Let's go!

0: Pausa és a Magnetic itt a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben, mellettem a két órán át Wilcox élőben a lemezjátszói mögött. Közlekedési információk jönnek csak nagyon röviden. Baleset néhány perce történt Budapesten a Könyves Kálmán körúton, a Mester utcánál, és nagy dugó van az M0-áson az M1-es felé vezető részen Szigethalom és Tököl között. Mindenkinek jó utat! Sziasztok, végre délután 5 hallgathatom a kedvenc rádió műsoromat, a Rádió 1 Live Mixet. Nagyon jók a zenék, Wilcox fantasztikus. Üdvözlettel István Tarpáról.
1: De jó fej vagy, köszönjük, hogy velünk vagy.
0: SMS és Viber számunk 0-20-311-111. Ilyenkor mindig szándékosan nagyon keveset dumálunk, nézzük, hogy mivel megyünk tovább.
1: Igen, most egy kifejezetten pörgős műsorral készülünk, Sam Felt és a Heart Like Mine itt a Live Mixben.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Tetőfedésben vagyunk, ez egy üzenet. Annyira jó a mix, hogy az egyik kolléga tánc közben a tetőn, az egyik kolléga tánca közben a tetőn el is recsent az egyik falét.
1: Jézusom, vigyázzatok magatokra.
0: Ezt egy jelnek tekintettük, és most már inkább lent folytatjuk a bulit. Üdvözletel Marci és a tetőfedő csapat.
1: Ez akkor nyugtassatok meg, hogy akkor nincsen semmi probléma. Szerintem, hogy a folytatjátok a bulit, vagy nem tudom.
0: Még az a lényeg, hagyjátok azt a tetőt szerintem mára inkább, jó? És tényleg legyetek a földszinten, legyetek lent, és bulizatok velünk este hétig tart szokás szerint a rádió egy live mix. Megyünk tovább.
1: Kamrad, és a Hug Yourself itt a live mixben.
2: Hey everyone, this is Kamrad, and you're listening to Radio 1.

0: A Rádió egy live mixet halljátok itt a Rádió egyen, szokás szerint két órában mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It, ebből jövőnképpen kifelé. Egy üzenet, sziasztok, na úgy tűnik ma is minimum este 7-ig dolgozom, randit én már nem is tervezek korábbra. Nagyon jók vagytok, nagyon szeretem ezt a műsort, köszönöm szépen, írja Anikó, mi köszönjük?
1: Hát igen, és akkor ezzel talán fel tudunk tüzelni egy kicsit téged majd az utána lévő randira.
0: Bizonyá. Bizonyá.
1: Hát ha hétig nincs randi, majd
0: igen,
1: utána.
0: Anikó, úgyhogy hangolódjatok velünk erre a kis szerelmi légyotra. Jön egy rövid hidratációs szünet, iszunk egy csomó vizet Wilcoxszal, ti is hidratáljatok, aztán pedig jövünk vissza, jó?
1: Így van.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A Rádió egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton? Hányadik lett Taylor Swift? És hol áll a listán David Guetta? Minden kiderül a pénteken délelőtt 10-kor

0: Rocsával. Péntek délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
4: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
5: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
6: Na ne, tényleg?
5: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
6: Ez nagyon jól hangzik.
5: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
7: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
8: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
9: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
10: a dudát. Ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Pisineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
12: Csipetropi! Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a Csipetropi termékeket a boltok polcain, akár betűropi, vagy perec formájában is. Csipetropi! Harap rá!
13: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5W40-es motorolajára most csak 8.990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
14: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
15: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk. További részletek coop.hu.
16: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
17: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek. További információk az erztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
18: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
17: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
19: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
20: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
19: Mondtam.
20: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
19: Fresh Buddy sosem pipázik.
20: Akkor veszünk mi is egyet?
19: Úgy érted, még egyet?
20: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
21: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Loving Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
22: Álva fejénél az, vagy nem ez. Gyilkosohát nem ez. Újra nem ez.
23: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
1: Reklámot hallottak.
24: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
2: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, itt vagyunk, még mindig élőben, és még mindig mixelünk, mellettem a Wilcox a lemezjátszóknál, indul a második felvonás, hello Wilcox,
3: köszönjük bele. Mindenkit a második órában, Purple Disco Machine és a Wonderful Life-val megyünk tovább, itt a Live Mix-ben.
4: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

0: Chronic találkozása a Destiny's Child-dal. A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix. Mellettem a Wilcox élőben a lemezjátszói mögött. Két friss balesetről kaptam hírt. Mindkettő a fővárosban történt, az egyik a Könyves Kálmán körúton, a Mester utcánál, a másik pedig a budai oldalon, a 11. kerületben a Bartók Béla úton, a Szent Gellért térnél. Mindenkinek jó utat! És hát ne feledjétek, most hétvégén jön a nagy idei Rádió 1 Top 500 Magyarország legnagyobb slágerlistája a ti szavazataitok alapján. Három napon át tart majd a visszaszámlálás. Balázsék jelentik be, hogy melyik az 500. helyezett dal, ez ugye pénteken délelőtt 10 előtt lesz néhány perccel, a Number One-ék pedig valamikor vasárnap este jutunk majd el 8 óra előtt, és csak mondom, Wilcox, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan szavaztak a te dalaidra is.
1: Hú, szurkoljatok nekem, nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, hogy egyébként hogy sikerül, hogy egyáltalán sikerül bekerülnem. Ugye nagyjából szerintem minden évben volt olyan dalom, ami bekerült itt a Top 500-as listába, bízunk benne, hogy idén is össze fog jönni.
0: Baromi jó a lista, tele lesz meglepetésekkel, tele lesz nagyon régen hallott kedvencekkel, tehát az 500. helyezettet Balázsék jelentik be pénteken délelőtt 10 előtt, aztán ott is kezdi a slágerlistát, én fogom folytatni, és ez így megy szépen három teljes napon át majd a Kismártival, meg Király Tomival, úgyhogy nagyon-nagyon bomba slágerlista lesz.
1: Izgi nagyon. Ha.
0: Na menjünk közben tovább.
1: Vasovszky Live-val közösen készített dalunk, ami egy feldolgozás a Vision Did I Miss You itt a Live Mix-ben. At the turntables now, Wilcox, Rádió 1 Live Mix. Délután 5-től 7-ig.

0: És a Waterman ugye ezt a dal dolgozta fel nemrég Hugh Jamaican címmel, és letarolta bele a fesztiválokat, valamint a slágerlistákat mindenhol a világon. A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix, 2 órában mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Zseniális a mix, nagyon köszönjük a hangulatot, üdvözletel Marci.
1: Köszönöm szépen, hogy velünk vagy.
0: És hát még nincs vége, még szűk fél óránk hátra van, jön megint egy hydration break, egy kis hidratációs szünet. Ha tudtok inni vizet vagy valami mást, elsősorban alkoholmentesre gondolunk, akkor írjatok ti is mindenféleképpen velünk, jó?
1: Igen, gyorsan szálljatok ki a mosdóra, aztán gyertek vissza, folytatjuk.
0: Pontosan, jövünk vissza élőben, Wilcox-a rögtön.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hunja be a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
6: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
7: A következő MOL-os vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 000 forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
8: Hajnó.
9: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
11: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 párt teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
12: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
2: Reklámot hallottak.
13: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi

0: rádió egy live mixben. Nyugi és eseménymentes őszi napok jönnek a hét második felében is, eső nélkül, maximum plusz 20 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: És egy zseniális dal jön, amit előszeretettel játszanak a World Is My Radio Show DJ-i is este 9 óra után.
2: Szeretném megköszönni a kollégáknak, mindenki ugye, aki pörgeti. Ez csak is kizárólag a Rádió Egyen hallhatjátok, ugyanis még nem jelennek hivatalosan. Ez a vadonatúj trackem a Sound On, remélem, hogy szeretni fogjátok itt a Live Mixben.

0: Dennis Mims és a The Door Wilcox, ezt hagyta ma a legvégére a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Úristen, de jó a zene! Tiszta libabőrös vagyok, nagyon szépen köszönöm nektek ezt az elmúlt két órát. Puszi, Anikó!
1: De jó fej vagy, köszönjük!
0: És hát tényleg megérdemelten jár a taps, zseni volt tényleg ma is a Rádió 1 Live Mix neked köszönhetően. Folytatás a World Is My Radio Show-ban vasárnap este.
1: Én is nagyon élveztem, alig várom, sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt ezzel! A Sugar Daddy-vel, Tóth Abigail-től és Exentől hívható SMS és Viber számunk 0623-111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
4: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
5: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
6: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
7: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620 3

0: héten szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford, amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
6: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
7: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
8: A Protexin kell.
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
11: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Loving Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
12: Hol van a slusz kulcsom, illetve...
13: Gyulám! Hová tűnt az órám? És hová tűnt a telóm?
14: Laci, hagyd már abba! Ennélkül is mindenki emlékszik.
15: Hová tűnt Damon Hill? Egy felejthetetlen pillanat, aminek a Samsung TV is részese volt. 37 éve a magyar otthonokban. TV-gyártás Jászfényszarún, 1989 óta.
13: Gyula! Hová tűnt a távirányító?
14: Ezt nem hiszem el.
16: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
17: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
3: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Mondtam már, mit főzök ma, nem?
2: Nem? Már most ez a maga a felvetés is rossz. Tehát ez, hogy te főzöl.
18: Összerezzentünk.
2: Azt mondtad, hogy te kiválóan tudsz ételt rendelni, itt meg vagy.
1: Elhatároztam, hogy töltött cukinit fogok csinálni.
2: Honnan az ötlet?
1: Ettem valamelyik nap, és nagyon ízlett.
2: Nagyon ízlett. És tudod, hogy mivel volt töltve? Mert az fontos, hogy ha olyat akarsz csinálni.
1: Nem kérdeztem. Az majd a gyávák fegyvere. Én tudom, mit akarok beletenni.
2: Jó, várjál. Hallgassuk meg a metódust.
18: Akár kezdődött a specialitása. Ez egy érzelmi étel amúgy. De kell hozzá csinálni kaporszószt, hogyha igazán.
1: Na jó, hagyjál már. Most nem azt mondtam, hogy Michelin csillagra hajtok, hogy kaporszó.
2: Ott akad el a dolog, hogy nem tudja, melyik a cukkini a boltban.
1: Kérek egy segítséget az zöldségestől, hogy megjön, melyik a cukkini. Jó, de ha kaptok egy fotót.
18: A cukkinidről?
1: A töltött cukkinimről.
2: Az a baj, hogy nem csak egy...
1: Tehát nem de, hogy röfögje már ide alá, jó, hogy nem állj színe, basszus. Minden röfög a cukkinire, érted? Belerőfögött a töltött cukkinire. Két napja ezen vagyok. Gyerek nagyon szereti. Okay. Ma úgy fog a kis lakmározni, a kis pocakába ott fog ülni, és azt mondja, apácska, mi ilyen? Olyan fotó lesz, hogy tartom a tepsit, tudod, és az ablakban még belenagyítasz, ott megy el a volt futár. Te nézd már, meg mi van a háttérben, és a csávon egy kék dobozzal
18: épp. Borbás macsi kipeckölt szája, fogad a háttérben. Most hazamehetek, Balázs, hazamehetek? De még a mi is a kaporszósz.
1: Ha belőletek kéne rakni az önbizalmamat össze, jó, nagyon sérült lennék.
2: Sütöd? Hány fokon sütöd?
1: Hát ilyeneket azért így fejből nem tudok.
18: 90.
1: 6 órán keresztül 83 fokon. Szobahőmérsékletet. 10 napig szobahőmérsékletet. Megettem valamelyiknek, és azt mondtam, ezt én is meg tudom csinálni. És most ehhez így kedvem támad. Van egy kis időm is ma, úgyhogy ezt én ma megcsinálom.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Este 8-ig szokás szerint én leszek köztetek a híd és az összekötő kapocs. Várom a kéréseket. Alfred ma az első telefonáló. Ő Lost Frequencies szeretné. Kinek menjem?
1: Korinának szeretném kérni, a kisebbik lányomnak. Egy hét múlva lesz a születésnapja. Nagyon szeretem és nagyon boldog születésnapot kívánok neki.
0: Isten éltesse nagyon sokáig, és hát abszolút illik ide ez a dal, hiszen a pillanatok élvezéséről és az igazi gondtalan boldogságról szól. Lost Frequencies jön itt a Rádió Egyen. Ez a Leave It All.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Érkezik, most Loinak hívják, 2002-ben született. Ki kéri?
1: Anna Mari, és küldöm a kutya kozmetikus kollégáknak.
0: Jaj, de jó! Hol vagytok, merre dolgoztok?
1: Én Albertésen dolgozom.
0: Sok a vendég?
1: Igen, sok, hál' Isten.
0: Jaj, de jó! Vigyázzatok nagyon magatokra, ölelés a sok-sok kutyusnak.
1: Köszönjük szépen!
0: Úgyhogy ez a zene most a kutya kozmetikusoké itt a Rádió 1-en. Loi, get lucky!

0: hogy mi az 500. helyezett, az Balázsék jelentik be, majd a műsoruk legvégén, valamikor 10 óra előtt, és hogy ki nyerte az idei Rádió egy Top 500-at, az pedig vasárnap este derül ki, este 8 előtt néhány perccel. Nagyon-nagyon jó lesz a slágerlista, nagyon fogjátok szeretni, 3 teljes napon át tart, tehát most hétvégén. Szia Kinga, neked mi a kedvenc dalod?
1: Regál Lilinek a legújabb.
0: Nagyon jó választás, készítem is elő, Hilmi a címe.

0: Rádió 1-et halljátok, náluk csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Szia, Judit vagyok. Egy dalt szeretnék Kálmától kérni a férjemnek. Nagy meszelésben vagyunk és házfelújításban, úgyhogy ott ügyködik, úgyhogy ránk fér a jó zene.
0: És tőlünk természetesen meg is kapjátok jó munkát. Kámrád jön nektek mindjárt, és a Be Mine. És ha ti is kérnétek egy dalt, ha ti is üzennétek valakinek este 8-ig, megtehetitek, a számunk 0620 3111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
4: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve fontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
8: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
9: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
10: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
11: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
12: Hunyavel szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
12: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most! Rádió

0: body lit.
1: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kamilla, mit szeretnél kérni?
2: Lady Gaga.
1: És kinek menjem?
2: A lányomnak, Zsekének a születésnapja alkalmából.
1: Isten éltesse nagyon sokáig, Lady Gaga és az Abrakadabra már szól is neki. Jó születésnapozást!
2: Köszönjük!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger, megy blondis zenéjét készítettem elő. Halló?
1: Dori vagyok. Gábornak a páromnak küldeném, aki még dolgozik sajnos. Várom haza.
0: Mikor ér haza hozzád kb?
1: Hát egy másfél órán belül remélem.
0: Az már mindjárt itt van, kitartás. Empire of the Sun, Volcano a Dream. Ezt most nektek pörgetem blondis remixben itt a Rádió 1-en. És jó pihenést majd mind a kettőtöknek.
1: Viszont kívánom.

0: Rádió 1-et halljátok, utána Disposit 9-től pedig World is Mine Radio Show élőben zseniális zenékkel. Mi David Guetta sikerének a titka, és melyik nagy világsztárral készíti a legújabb közös zenéjét Calvin Harris? Jönnek a válaszok tehát 9-től a World is Mine Radio Show-ban. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
3: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
4: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
5: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
6: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: héten szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
5: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets master food.
6: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Hunja be a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
11: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
12: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
13: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love & Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
14: Hol van a slusz kulcsom, illetve... Gyulám! Hová tűnt az órám? És hová tűnt a telóm?
15: Laci, hagyd már abba! Ennélkül is mindenki emlékszik.
16: Hová tűnt Damon Hill? Egy felejthetetlen pillanat, aminek a Samsung TV is részese volt. 37 éve a magyar otthonokban. TV gyártás Jászfényszarún. 1989 óta.
14: Gyula! Hová tűnt a távirányító?
15: Ezt nem hiszem el.
3: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
17: Ahó, csajok, megvan már a ruhád, megvan a frizurád és a sminkesed. Jó hír, megvan! Rigó Esti Face Art. Professzionális alkalmi és mennyasszonyi smink Salgó Tarján szívében. Fotózás, szalagavató, évvégi rendezvény, bál, őszi-téli esküvő, prémium termékekkel, személyre szabott tartós sminkkel várlak, hogy egész este magabiztosan ragyoghass. Bejelentkezés Facebookon és Instagramon Rigó Esti Face Art vagy a faceartsmink@gmail.com címen.
18: Meghúzták az autóját, közeleg a műszaki vizsga. Hyundai márka kereskedés és szerviz, Ford márka szerviz, BMW, Skoda és Volkswagen szakszerviz, karosszéria javítás és kárrendezés. Gyorsan, gyári minőségben, igény szerint csereautó és teljes körű ügyintézés. Eredetiségvizsgálat, műszaki vizsga és külföldről behozott autók honosítása is az Aircarnet-nél. Aircarnet, Salgótarján Ipari Park, Berccel, Széchenyi út. Aircarnet.hu. Elérsz minket Facebookon is az Aircarnet szerviz oldalon.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
19: This is the World is Mine Radio Show.

0: is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
4: Diszkó!
5: DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igaziban is sláger, megy kedvest és indul a Diszkósít Radio Show a stúdióban, egész héten kétharmadban, itt van Hanvai PG és a játszoknál és a mikrofonoknál, én DJ Junior.
7: Ladies and gentlemen, my dame and hermanad, messző, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy időm, publikum, jó magam, Hanvai PG, itt leszek egészen este 9-ig.
6: Indítsuk is az estét High Pattern és Norma J. Martin közösségével a Can't Get You Out of My Head-del kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást. Oh, wow.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít rádiósó Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem, Hambai Pícsivel.
1: És kérem szépen, fordulunk rá tulajdonképpen már lassan az október végére, hiszen akkor érkezünk majd Békés Csabára, a helyi nagy fesztiválon fogunk játszani egy nagy koncert után, amely, ha minden igaz, akkor 22-ra 15-kor véget ért, és onnantól kezdve diszkosít Legends, hát egy olyan 3 órát biztos fogunk együtt játszani, azt tudom, hogy a Bárány kezd, utána folytatja a Hambai, majd én DJ Junior. Most viszont megyünk tovább, ez hamarosan kint lesz a DJ Junior videócsatornán, a YouTube-on, Bauxa lemeze, a Magnetic DJ Junior remixben, most még csak audióban, itt a Rádió 1-en.

0: 100% tisztaság, magas BPM tartalmú adrenalinszínű diszkos itt a Rádió 1-en, Bárány Attila nincsen, itt van Hanvai Pizs és én DJ Junior.
1: Félőben vagyunk, ugyanis én elutaztam, Attila meg ugyebár egy kicsit kurálgatja magát, a hétvégén elment a hangja, de jövő héten már lesz DJ Junior és Bárány Attila is, jövő héten még mindig nem leszek, viszont péntekre hazaérkezem, majd sőt, mi több, hát maradjunk fókuszban, szombaton Békés Csaba, és hát ugye 22-15-től a nagy színpadon, ott fog játszani a diszkosit.
0: Most pedig egy olyan dallal megyünk tovább, amely szintén majd kikerül a DJ Junior videócsatornán, legalábbis klip formájában. Ráadásul Magyarországon a Shazam Top 200-as listáján első helyen van, és lehet, hogy a világon is egyébként első, azt most nem néztem meg, de egy biztos, Imál Angel a folytatásban, és a Bad Times DJ Junior remix-e szól a diszkositban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show, Bárjantila nélkül, DJ Juniorral és velem, Hamvai PG-vel.
1: Sose felejtsük el, hogy a diszkosítnak lesz 21. születésnapja, ez december 5-én a napján fogjuk megtartani, hiszen 2005. december 5-én indult anno a Rádió egyen az esti show, és azóta töretlenül menjünk, úgyhogy a 21 éves születésnap december 5 Budapest, és előző nap is ünnepelünk már Pécset, szintén a 21-et, december 4-én. Most meg megyünk tovább Andrea Bocellivel és a Caruso-val, ez egy DJ Junior remix, és nem elfelejteni, hogy Made in Italy Party november 7-én Budapesten, olasz gasztronómia, olasz zene, minden, ami kifér a csövön, Schulzzal együtt csináljuk ezt az estét, várok mindenkit oda, és ennek jegyében most jön a Caruso, itt a Diszkosítben.

0: Ez a Rádió 1 is olyan diszkos, itt Radio Show, itt vagyunk Hanvai Pizsivel, Bárány Attila pedig hát egy kicsit rosszabbul érezte magát, legalábbis a hangja nagyon elment, küldött egy ilyen audio message-et, és meg kell, hogy mondjam, hogy sokat nem értettünk belőle, úgyhogy mondtuk, hogy inkább pihenjen. Ezen a héten ő pihen, itt vagyok félőben, jövő héten nem leszek, de pénteken érkezek haza, ugyanis péntek este már jövő héten a Kopaszigátnál fogok szórakoztatni, aztán ugyebár én leszek a második a sorban szombaton Békés Csabán, ahol diszkos, itt aktivizáció lesz, utána pedig jövök föl, még mindig csak jövő hét szombatról van szó, a budapesti rezidenciámra is játszani.
1: Hát a stabil pont, akkor én vagyok itt a diszkosítben, rendületlenül hatörék haszakad, itt vagyok, meg az house zenében, ugye az elektronikusban, Svédországban, a Swedish House Mafia, ezzel megyünk tovább az új Likilivel közös dala, Happiness is so sad, DJ Junior remixben a diszkosítben.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermely, diszkosi trédésó, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hambai Pícsivel búcsúzunk ma estére. Én azzal, hogy akkor jövő héten nem leszek itt, ketten megoldják a srácok, viszont pénteken már szórakoztatok a Kopaszigátnál, szombaton pedig Békés Csabán a diszkosit aktivizáció második részében, utána pedig a fővárosban a budapesti rezidenciámon várok mindenki sok-sok szeretettel. Ha bárkit érdekelnek a saját készítésű tucaim, zenéim, mashupjaim, írjon nekem e-mailt a hambaipg@hambaipg.hu-ra, és egy linken már is küldöm őket. Szavaztok!
1: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, minden elérhető a YouTube csatornámon, amelyet itt látok, egyébként mixek is vannak fönn. Arról már nem is beszélve, hogy a Facebook oldalon a rajongóink kikerült a 2026-os nyári remixek pakban, hogy azokat is tudjátok tölteni, hallgatni, szeretni. Én jövő héten egyébként majd csütörtökön játszom Budapesten egy speciális bulin, ezt még nem mondtam, de most mondom akkor mindenkinek, hogy van egy ilyen múlt és jövő találkozás, abban nem tudom, hogy mi a múlt, meg a mi a jövő, tehát hogy ki lesz az, viszont Regál Lilivel együtt fogok játszani majd ezen az eseményen. Ez pénteken lesz Budapesten, és szombaton pedig várok mindenkit a srácokkal együtt, Békés Csabára, majd a Diszkosit Legends Partira. Most pedig búcsúzunk egy Club Speed-essel. Apropó Club Speed, na ezt majdnem elfelejtettem. December 27-én lesz az aktuális nagy parti majd Budapesten. Ez is egy különleges esemény lesz, hamarosan jöjjünk ki vele, és akkor majd minden kiderül. Búcsúzom egy ilyennel, Julien Jewel, Air Conditionnel, DJ Junior Remixben a Diszkositben. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Foxpost applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton? You know that I've been waiting for the sunshine. Hányadik lett Taylor Swift? It's all right, you were dancing through the light. És

0: vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát, ezt biztosra vehetitek. Ked van, ilyenkor Jauri van, és ilyenkor egy kis techno is van nálunk. Hello Jauri.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek, sziasztok.
0: Élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkban is, SMS és Viber számunk 0623111111. Nagyon-nagyon zseniális zenék jönnek, tényleg induljunk el.
1: Így van, ez az első is ilyen, például Omnom remixében érkezik Tame Impalától a Dracula. Itt a World is Mine Radio Show-ban természetesen. Hol máshol? A Rádió 1-en. Let's go!

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show élőben mellettem Jauri a lemezjátszóknál egészen 11-ig, aztán Christopher is jön még szintén élőben 11 és éjfél között. Jauri, rakd oda neki rendesen, ahogy szoktad. Jó műsort nektek, Levente.
1: Rajta vagyok, Levi, köszi szépen.
0: Most kezdünk még csak belelendülni. Ha dolgoztok, mit csináltok? Ha autóztok, honnan, hová mentek? Ha otthon vagytok, és chilleztek, és mondjuk könyvet olvastok, milyen könyv van a kezetekben? Tudjátok, olyan vagyunk, mint egy nagy család, minden érdekel minket. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Imádom a műsort, nagyon jó zenék szólnak, ez Szabolcs küldte ebben a pillanatban Viberen. Szabolcs, hát van még ott, ahonnan ezek jöttek.
1: Ez egészen biztos, például a következő az Adriatikéknak az egyik idei megjelenése, sőt, egészen pontosan a legújabb, és a Palm of Your Hands címet kapta, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt, a World is My Radio Show-ban.

0: intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek csak a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Jauri a lemez játszott, de a kedvestéket mindig ő nyitja meg. Szevasz, Jauri, még egyszer.
1: Hello, Geri, szép estét mindenkinek.
0: Christopher is jön még ma, szintén élőben 11 és éjfél között. Rengeteg az üzenet. Szia, Jauri és Geri, hello, World is Mine-osok. Debrecenbe a BMW gyárba a gurulok éppen kamionnal Szlovákiából. Brutál jók a zenék, szinte magától mennek a kilométerek. Üdvözölném a barátnőmet is rajtatok keresztül. Alig várom már vele a hétvégét. Üdvözlettel a kamionos srác.
1: Na, de jó, hát kitartás, jó utat, jó melót neked is, meg mindenkinek, aki esetleg vezetés közben, meló közben minket hallgat.
0: És nagyon szeretjük, hogy nem csak hallgattok, hanem néztek, sőt, figyeltek is minket mindig esténként 9 óra után. Azt még mindig nem értem, hogy a Jauri fején miért van a fejhallgató fordítva, feltéve, hogy a homlokánál van a pánt. Ezt eláruljátok nekem? Kérdezi valaki.
1: Először nem is értettem, hogy mire gondolsz. Aztán így megnéztem, hogyha itt van, hát ugye az nekem kényelmetlen a nyakamnál, és azért, hogy a fejemben maradjon ezért, és ne csak azt halljam, ami a fülesben szól, ezért én oda felszoktam tolni. És most pont itt a Gerivel elbeszélgettünk róla, hogy ez viszonylag ritka.
0: Vagy abszolút, hogy így, igen, igen.
1: Én rákérdeztem, hogy a többiek hogy hordják, és akkor hát így mindenki így a nyakánál. Jó, hát így van. Én nem.
0: Na ezt is láthatjátok, ha néztek minket a YouTube-on vagy az applikációkban. De jók az ütemek, Jauri mennyi időt tölt egy héten zenehallgatással és zenekereséssel, kérdezi Vibe-en Tamás. Ez egy nagyon jó kérdés.
1: Igen, zenehallgatással rengeteget, szerintem nem tudom, szinte egész nap szól a zene. Ilyenek is, erősebbek is, olyanok is, amit itt nem szoktam játszani. Ennek egy része egyébként zenekeresés, szóval, hogyha mondjuk a Spotify-be dob valamit, vagy egy mixben meghallok valami jót, aha, akkor az gyorsan felkutatom, és megpróbálom leszedni, megvenni, vagy leszedni. Konkrétan mondjuk, hogyha fellépésekre készülök, akkor buli függő, de simán ilyen 1-2 órát azért elszöszölök azzal, hogy új zenéket keresgéljek.
0: Nagyon szeretjük a kérdéseiteket, 0623111111. Ez az SMS és Viber számunk, megyünk tovább.
1: Így igaz, Tiestótól jön a Driftin. Ez, én azt hittem, hogy mostanában jelent meg, de 24-ben, úgyhogy 2 éves dallal megyünk tovább.

0: Itt a Rádió 1 és a Third is Mine Radio Show. Élőben tudjátok a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadonatúj zenét. Mellette most Jauri a lemezjátszóknál. David Guetta érkezik, aki hatodjára is megnyerte a nagy DJ meg top 100-as szavazást, tehát továbbra is ő számít a világ első számú DJ-nek. Szerinted Jauri mi David Guetta titka?
1: Hát szerintem egyrészt a következő zene, és azért gondolom így, mert ezt Marlon Hofstadt-tel készítette, és az, hogy most milyen a zene, az igazából teljesen mindegy, de az, hogy Marlon Hofstadt-tel készít zenét, aki az elmúlt évek egyik legfelkapottabb előadója, aha, ugye ott volt a gyorsan akartam mondani, Coachellán, azért oda kevés DJ-t hívnak meg, és szerintem azzal, hogy ilyen előadókkal is közreműköd, nagyon jók a rádiós dalai, ugye pár évvel ezelőtt jött a Blue feldolgozása, ugye az I'm Good, úgyhogy szerintem ezeknek a hatására ő egyszerűen ebből a mainstream DJ-zésből teljesen kirobbanthatatlan, és pont megnéztük most a Gerivel, hogy 2011-ben volt először első, tehát 15 éve.
0: Elképesztő.
1: Nagyon-nagyon durva. Nagyon durva.
0: És ugye van egy Jack Beck nevű alter egója, ahol egészen más, vagy amellyel egészen más jellegű zenéket készített. Többfajta korosztályt kiszolgál, többféle célközönségre lő, elképesztő rálátása van szerintem kompletten az egész zenei szakmára, és nyilván egy nagyon jó stáb, egy nagyon jó team dolgozik vele együtt.
1: Hát igen, ezeknél a legnagyobb neveknél szerintem nagyjából, ha a top 100-ról beszélünk, de talán már, hogyha lenne 200, akkor ott is azért mindenki mögött van egy-egy nagy csapat.
0: Így van.
1: És ezek igazából nem feltétlen az ő személyének szólnak, de valószínűleg a kreativitás ott van mögötte, és hogyha ő nem találta volna ki mondjuk tényleg 2010 környékén azt, hogy a popot akarja az elektronikus zenével ötvözni, akkor lehet, hogy egészen más lenne most ma az elektronikus zene, vagy a rádiózás, vagy bármi ilyesmi.
0: Nagyon, nagyon nagy igazságot mondtál, abszolút így van. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Hát akkor menjünk tovább vele, és ez egy vadonatúj, nagyon különleges dal.
1: Így igaz, viszont nem tudtam szépen kijönni az előzőből, mert ez csak rádió editben van meg. Úgyhogy David Guetta, Marlon Hofstadt jön itt a Kótáppal a Rádió 1-en.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben, valaki csak annyit írt, Bakker, ez olyat ütött, hogy azt a. Egyetértünk. Mellettem Jauri élőben a lemezjátszói mögött még egy órán keresztül. Christopher is úton van már ide, ő majd 11 és éjfél között lesz itt mellettem a stúdióban szintén élőben. Jövő héten pedig Amsterdam Dance Event, ott leszel te is.
1: Így igaz, ott leszek én is, meg ott lesz ennek a dalnak, ami most még alattunk megy, és az előző 3 percben hallhatátok. Az a alkotója, előadója Kukónak hívják, ez volt a Voicemail című dala, és megyek az ő eventjére, és All Night Long fog zenélni. Az azt jelenti, hogy 23 órától reggel 6-ig, tehát ilyen 7 órás szett. Nagyon-nagyon várom.
0: Bocsa, hülye kérdés, ők ilyenkor pisilnek? Vagy azt kibírják anélkül?
1: Na, képzeld el, ők nem tudom, de amikor nekem volt 8 órás szettem, akkor én azt úgy lőttem be, hogy előtte 21:59-kor kipréseltem mindent, az első 2-3 órában nem nagyon ittam, és akkor utána kezdtem el ilyen kicsit vizezgetni, meg ilyesmi, és kibírtam végig.
0: Elképesztő. De szerintem egy biológiai csoda. De ezt most halál komolyan mondom. De főleg, hogy buli van, mozog az ember és a többi. Tehát, hogy
1: mozog, igen, meg főleg ugye az Arzenában volt nekem ez a 8 órás szettem, szóval azért ott eléggé kiizzadtam magamból, mert nem tudom, 1500 ember vett körbe, úgyhogy azért meleg volt.
0: Óriási. Ti is nyugodtan kérdezzetekem Jauritól 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, és hát a java az még csak most jön, majd 10 után.
1: Így igaz, de a recept az hasonló, egyébként kicsit lassabban kezdünk, aztán majd így gyorsulunk a végére, pont úgy, ahogy most tettük, úgyhogy egy rövid szünetre elmegyünk, de aztán gyertek vissza, mert mi is visszajövünk.
2: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: is Mine Radio Show starts now. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, kedv van, Jody van, ilyenkor Techno is van nálunk, hello Jody még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: SMS és Viber számunk 0623111111, ahogy ígértük, a java még csak most jön a következő 60 percben, menjünk tovább.
1: Így igaz, és akkor elkezdjük Hypatonnal és az Out of My Head-del, úgyhogy ezzel kívánunk további jó szórakozást mindenkinek itt.

0: Vannak zenék, amiknek egyszerűen lelkük van, ez kétségtelenül ilyen rűfűzdű szól, és az In The Moment is annak is a szenzációs Adriatic remixe a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban, mellettem Jauri a lemezjátszóknál. Na ezért jó Jaurit hallgatni, Csumi, írja valaki.
1: Nagyon jó fej vagy, köszi szépen.
0: Nagyon durva, hogy nem sokáig itt van a karácsony és a Mikulás is, például valamelyik boltban már láttam, hogy kint vannak a Mikulás csokik. Szerintem ez még kicsit korai. Karácsonyi imádók vagy utálók vagytok, vagy semlegesek, kérdezi Szabolcs. Jauri?
1: Én szeretem, és közhelyes lesz, de nyilván azért, mert olyankor fixen összegyűlik a család. Bár mondjuk én kétfelé szakadok, ilyenkor megyek anyuékhoz, meg megyek apuékhoz, de ettől függetlenül tök jó, mert mindig társasozunk, nem siet senki sehova, főleg nem én fellépésekre, mint mondjuk bármelyik másik hét végén, úgyhogy, vagy ünnepnapon, úgyhogy én ezért szeretem nagyon.
0: Abszolút, én is így vagyok vele. Egyszer van egy évben, én nagyon szeretem, amikor vége van az évvégi hajtásnak, és egy kicsit így lelassul minden, meg egy kicsit megáll a világ.
1: Igen,
0: és az
1: igen.
0: Nagyon jó.
1: Mondjuk te is ilyen krónikus, nem időben ajándékot vásárló vagy, ezen itt mindig röhögcsélünk. Úgyhogy nagyon kicentízzük azt a lelassulást is, mert igen. Tényleg csak a legvégén tudunk.
0: Igen, nagyon jó szervező vagyok, hála jó égnek, úgyhogy lehet, hogy az utolsó pillanatban, vagy az utolsó utáni pillanatban, de minden meg szokott lenni.
1: Igen,
0: adja
1: igen,
0: az ég, hogy idén is így legyen.
1: Ja.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Rivónak az egyik legújabb dalával, és ez pedig a Taka-Taka címet kapta.
0: Taka! De jó cím! Taka-Taka!
1: Igen, szövegéből adódóan, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt, a World Is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, mind a kettőt lehet. Ez a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben, Jauri a házban, mint mindig ilyenkor keddenként két teljes órán át. Hello Jauri, még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: Christopher is jön még ma, ne felejtjétek, jelenleg ő az év producere Magyarországon, ő is élőben mixel majd 11 és éjfél között. Ők voltak a Medúza, nincs fix vokalistájuk, ez a trió mindig más-más előadókat énekeltet a dalaiban, ebben például Harry Camamil hangját halljátok, vagy hallottátok, őt az Instán találta meg a Medúza trió, képzeljétek el, 6000 követője van az embernek, tehát 6000 pont fele annyi, mint például nekem, szóval itt most a tehetség az konkrétan utat tört magának.
1: Elképesztő, ezek annyira jó sztorik, igen.
0: Bizony. Állj le, Jauri, mennék aludni, írja Norbi.
1: Hát akkor még szerintem egy minimum fél órát, de inkább másfelett, hogyha a Christopher idejét is beleszámoljuk, még mirasszani kell.
0: Norbi, kicsit fáradt lesz a holnap, iszol két kávét reggel ébredés után, és jobban fog menni a munka. Meglátod, jó? Én tényleg erre biztatnék mindenkit, ne aludjatok még. Soha ne hagyjátok abba, amit csináltok, én mindig itt leszek veletek, és mindig hallgatni foglak benneteket. Ezt Szabolcstól kaptuk. De jó fej vagy, Szabolcs, nagyon szépen köszönjük.
1: Igen, köszönjük szépen.
0: Tempót növelünk, nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Igen, egészen 130, hát legyen 2 BPM-ig elmegyünk, Bart Skills-szel fogjuk folytatni, és tőle jön a For The Music, itt a Rádió 1-en. If it was

0: Köszi, Csauri, na mentem tápénzre, Norbi.
1: De jó.
2: Kitartást.
0: Norbit kiütöttük.
2: Jobbulást.
0: Norbi, tényleg köszi, hogy itt voltál az elmúlt két órában. Maradj, mert hogy megérkezett ebben a pillanatban a következő rezidensünk, Krisztófer is a stúdióba. Ő jön 11 és éjfél között, szintén élőben. Nálad fellépések még a héten?
2: Én Romániába, Erdélyi országba megyek a hétvégén. Úgyhogy remélem, hogy ha valaki esetleg onnan hallgatott, akkor találkozni fogunk tudni.
0: Így legyen, jó bulizást, így el pálinkát, ott mindenféleképpen legendásan zseniális.
2: Igen.
0: Mi pedig találkozunk jövő héten.
2: Így igaz, addig is gyönyörű szép hetet kívánok mindenkinek, és jó szórakozást még a Krisztóferrel is.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen!

0: Mine Radio Show starts now. Este 11 múlt, hello mindenkinek, innentől tehát Christopher a házban, az év producere jelenleg Magyarországon. Hello Christopher!
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, Ciao Geri!
0: SMS és Viber számunk 0623111111, a műsort tudjátok nézni is, még mindig a YouTube csatornánkon, valamint az applikációnkban. Zseni zenék jönnek a következő egy órában is, menjünk tovább!
1: Így van, érkezik Tame Impalának a Drakulája, és ebből készítettem egy saját verziót, ami most már elérte lassan az 1 milliót, nagyon durva. Nem gondoltam volna, hogy ezt saját a szettembe készítettem, és csak így kiraktam, hogy legyen belőle valami. Tehát még egyszer, Tame Impala, Dracula, Christopher remixében, csak itt a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: Alex, Kenji és a Bambolé kérdezte a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem élőben Christopher a lemezjátszói mögött, az év producere jelenleg Magyarországon. Na, hogy ő is ott lesz jövő héten az Adén, az Amsterdam Dance Eventen. Mi az Amsterdam Dance Event? Magyarázzuk el a hallgatóknak, és mi lesz a program nálad?
1: Igazából az Amsterdam Dance Event az 1996-ban alapult, ahogy én tudom, és ugye annak érdekében jött létre, hogy az európai és a világ zenei szcénáját, elektronikus zenei szcénáját, DJ-ket összefogja, és ez egy nagy találkapont egyébként a kiadóknak, DJ-knek, háttérembereknek, szakmák, PR-osoknak, mindenkinek, tehát egy nagy, úgy szoktuk hívni, hogy a pofa vizit, ugyebár, de egyébként nagyon-nagyon jó kapcsolatokra lehet szert tenni, és megspékelik az utolsó két napon eléggé aktív bulizással is, azt lehet így hívni.
0: És nagyjából, hogyha valaki Amsterdamban jön, megy így a jövő héten, akkor nagy valószínűséggel minden utcasarkon lát egy világsztár DJ-t, ez így van?
1: Ez, ha hiszitek, ha nem, ez konkrétan így van, tehát hogy azon a sarkon kifordul, nem is tudom, David Guetta, másik a Carcox, amott Martin Garrix-el fotózkodnak, érted? És az a jó az egészbe, hogy ugye ilyenkor mindenki felvonultatja a kis csapatát, és tudsz mindenkivel találkozni, tehát hogy nem csak a nagyokkal, hanem az új generációs előadókkal is, akikkel esetleg mondjuk tényleg Brazíliából származnak, Ázsiából, tehát egy ilyen nagyon nagy találkapont, úgyhogy én nagyon szeretem, mert rengeteg barátunk szokott kint lenni, és tényleg egy ilyen nagyon, egy össznépi gyülekezet, ha lehet így hívni.
0: De jó! Ti is nyugodtan kérdezzetek ám Christophertől, 06-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Érkezik egy olyan dalcím, amit mi nagyon szeretünk a klubokban, ez a Guest List.
0: De jó cím! Úristen!
1: Úgyhogy ezt eléggé sokszor szoktuk kapni így a hát a csajoktól is, hogy tudod, a Guest Listed van, fel tudsz írni? Úgyhogy ebből készítettek egy dalt egyébként a srácok, akinek minden mondom is, csak mindig nem tudom, hogy kell megnézni. Aha, igen, itt, bocsánat, nyomkodok. Igen, aha, Veskáék. Igen, köszönöm szépen. Veskával készült a guest listje, úgyhogy ezzel jövünk a folytatásban itt a Rádió 1-en. World is Mine Radio Show.

0: az év producere jelenleg Magyarországon. Ő az állandó rezidens mindig ilyenkor keddenként 11 és éjfél között. Szevasz Krisztófer még egyszer.
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri.
0: Jövő héten pedig Amsterdam Dance Event Hollandiában. Te is mész, ahogy beszéltünk róla pár perccel ezelőtt, és egy előadást is fogsz tartani.
1: Így van, van egy Splice nevezetű program, amit mi producerek szoktunk használni, és ezen válogatjuk magunknak a hangokat, amiket utána felhasználunk a dalokban, és ez egy eléggé nagy platform, ez egy amerikai platform egész pontosan, és nekik tartok egy egyórás előadást, úgyhogy ott így bent lesznek emberek, videót vesznek fel rólam, és akkor egy ilyen teljes, úgy szokták hívni, workshopot tartunk igazából.
0: Úgyhogy, baromi jó!
1: Igen, zseniális lesz. Egyelőre kicsit meg vagyok ijedve, megmondom őszintén, mert annak ellenére, hogy használom, nem tudom, hogy beszéljek róla. Tehát egy kicsit tudom, hogy mindig az, hogy oké, én tudom, hogy ez micsoda, de ezt hogy fordítsam le ott, hogy ezt meg is értsék, hogy mit csinálok vele.
0: Igen, ez nem mindig könnyű, de szerintem egy pillanatok alatt rá fog állni az agyad.
1: Ráérzünk, lehetőség szerint így van.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Egyébként ilyenkor jössz-mész, vagy ott vagy, maradsz, ameddig csak tudsz. Ott vagytok, networköltök.
1: Általában egyébként szoktam maradni egy kicsit, ugyanis az igazi networking az utána szokott lenni, amikor mindenki megnyugszik és már ellepihen. Plusz nekünk most lesz egy ilyen kis zeneírós, kis kempis, így a ADE alatt is, meg így utána is, és akkor így igazából egy kicsit úgy zenélünk is, tudod így.
0: De jó! Nagyon nagy menőség.
1: Igen, úgyhogy a buli ellenére így zenélgetünk is.
0: Helyes. Mi is zenélgetünk, megállás nélkül, nézzük, mivel megyünk tovább.
1: Érkezik egy újdonság, ami november 17-én fog megjelenni, egészen pontosan a Ecstasy című dalunk Rangerrel közösen, ezt a CR2 gondozásában, és ezt még nem hoztam ide a rádióba, viszont a fesztiválokon már teszteltem, és elég jól teljesített, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzá. Tehát még egyszer, Christopher Ranger, Ecstasy, csak itt a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: keddenként 11 és éjfél között mindig önállunk az állandó rezidens, és hát ne felejtjétek el, most hétvégén Rádió 1 Top 500 itt nálunk a Rádió 1-en az összes frekvenciánkon. Ez egy monumentális slágerlista, minden évben nagyon szeretitek, ugye minden évben a hallgatók állítják össze, 500 dalból áll, 3 teljes napon át tart, és eláruljak egy titkot?
1: Igen, nagyon kíváncsi vagyok.
0: Benne leszel te is.
1: Tényleg? Bizony, nem mondom.
0: Bizony.
1: Az 500-as listában?
0: Az 500-as listában. Wow. Nem mondom meg, hogy melyik dalodat, de feltűnően sok szavazatot kapott az egyik dalod.
1: Azt az eget, nagyon kíváncsi vagyok. Talán a Bajana?
0: Who knows?
1: Who knows? Well, yeah, you know,
0: miért gondolod, hogy éppen az? Pénteken minden kiderül, nagyon izgalmas lesz a lista, tele lesz olyan zenékkel, amiket nagyon régen hallottatok a Rádió 1-en, tele lesz olyan dalokkal, amikre egyáltalán nem számítanátok a Rádió 1-en. Balázsék árulják el pénteken délelőtt 10 óra előtt, hogy mi az 5% helyezett dal. Ad is elkezdi a visszaszámlálást, én folytatom, aztán átveszi a Márti, aztán a Kis Márti, aztán pedig majd a Király Tomi, és végül vasárnap fogunk eljutni este. 8 előtt nem sokkal az első helyezették, úgyhogy hallgassátok, nagyon jó lesz, nagyon fogjátok szeretni, nem fogjuk ismételni a dalokat. Ez egy baromi jó lista minden
1: évben. Ez nagyon király. Nagyon kíváncsi vagyok, képzeljétek el. Ugyanis én még nem hallottam egyébként így top 500-as listát. Vagy általában mindig úgy volt, hogy elkaptam valamit, és meglepődtem én is rajta. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Ez mikor van?
0: Most pénteken délelőtt 10-kor indul.
1: Let's go, gyerekek! Nagyon kíváncsi vagyok rá.
0: Tényleg hallgassátok, nagyon-nagyon jó lesz. Na menjünk közben tovább.
1: Érkezik egy olyan dal, most egy kicsit visszamentem így a te kis énemhez, ugyanis azt tudni kell rólam, hogy én Tech House-ból jövök, és igazából a house zene volt az, ami miatt elkezdtem ezt az egész DJ-zést is, és azon belül pedig nagyon-nagyon szeretek egy olyan fajta előadót, aki most egy új, hát igazából ő egy üzbék srác, nagyon érdekes, ugyanis wow, semmit nem tudok megmondani őszintén az üzbék DJ-kről, de szerintem egyikünk se. Azért van, hogy, tehát nem olyan híresek, viszont a srác notorikusan egy éve top helyezetet ért el a Beatporton, és olyan dalokhoz nyúl hozzá, mint ez is, ez Kanye West-nek egyébként a Flashing Lights-ja, nagyon király, és egy teljesen új kontextusba helyezte, és valahogy megszerezték a jogokat, úgyhogy megjelent, úgyhogy nem is húzom tovább a szót, mert ez zseniális lett szerintem. Kanye West-nek érkezik a Flashlight-ja, és ezt Trace remixében hozom most itt nektek a Rádió 1-en. Megyünk kis csörgedezéssel tovább. Let's go!

Magyarország legjobb DJ-ivel. World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Christopher!

0: Egy fantasztikus norvég trió, a Bausa és a Magnetic Christopher, ezt tartogatom a legvégére a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. A hetette mindig itt kezded nálunk, hol fogod folytatni fellépések?
1: Holnap érkezem ide Budapestre egyébként egy egyetemi bulira, és nagyon várom, ugyanis ez egy nagyon jó kis rendezvény szokott lenni. Utána pedig megyek ki Csehországba pénteken, és ott zenélek két helyen is, Prágába. Utána pedig vasárnap meg egy remélhetőleg hazaérek és pihenek.
0: Aztán pedig Amsterdam Dance Event.
1: Aztán pedig jövő héten így van Amsterdam Dance
0: Event. Jó húzós napok jönnek, jó bulikat kívánok neked, jövő héten találkozunk.
1: Jövő héten ugyanígy, ugyanakkor addig is jó pihenés mindenkinek, szevasztok!
0: Mára köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, pihenjetek egy nagyot, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: My Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most az elmúlt évek egyik legizgalmasabb és legsikeresebb popénekese Németországból, Európa szerte ismerik most a nevét, Kamrád, akinek olyan Rádió 1-es kedvenceket köszönhetünk, mint az I Believe, a Feel Alive, a Be Mine, ugye ezt élőben is előadta itt a Rádió 1 budapesti stúdiójában, és hát ez a dala, a Hug Yourself is azóta nagy kedvenc lett. A szerelmi csalódásnál egy ilyen visszatérő motivum. Én azt hittem, hogy ő szóló, hogy ő szingli, de boldog párkapcsolatban él. Szóval biztos valahonnan régebről van az inspiráció a dalokhoz. Ez a Hug Yourself Kamrádtól.

0: és miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert munka közben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldob, vagy ami kell, teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Loi például a német énekesnő, aki a művész nevét nem a menedzsmentjének köszönheti, hanem hát tulajdonképpen a gyerekkorának. Az igazi neve az, hogy Leoni, és úgy becézték gyerekként, hogy Leoni Lionheart, vagyis oroszlán szívű Leoni, és hát a Lion szó összekevert betűiből kijött a Loi. Hát gondolom, hogy töprenget, mi legyen a nevem? A Britney már foglalt, ez az legyen Loi. David Puente ezzel közös dalát hozom most. Ez a Golden Summer a Rádió 1-en.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nagyon, úgyhogy imádom.
0: Mi játszunk?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, szerelmes pop a folytatásban Alex Warren és a Fever Dream. Emlékszem még azokra az évekre, amikor az összes popstárnak le kellett tagadnia, hogy egyetem van kapcsolata, ugye a boybandek idejében ez volt, mindenki szingli volt, mindenki kereste az igazit, hát ezek az idők már elmúltak. Alex Warren dalainak például a témája nagy részüknek az, hogy mennyire szereti a feleségét. Ez a dal is erről szól, hozom már is.

Rádió E csak igazi mai sláger megy. Október első hetében kijött a DJ Mag Top 100 2026-os lista, vagyis a világ 100 legjobb DJ-nek a rangsora. Ez szavazatok alapján, rajongói szavazatok alapján áll össze minden évben. David Guetta megint jött, látott és győzött, és a már is hallható Lost Frequencies a 17. pozíciót húzta be. Egyébként 2022 óta folyamatosan javít a helyezéseken. Ezt nagyon szeretjük most tőle. Jön a Live It All.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.